0: Mi van ma ember? 20 perce várok rád, készül ma hajad?
1: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
0: Most komolyan be kell menni ki, érted? Ezt nem hiszem el! Gyerekek, erre nem érünk rá! Rakjál bele egy kis vaxot, aztán menjünk!

test rám szállt, a csillagok védenek, nincs akadály. Fények szűrődnek, ahol fellépek, a blues muzsika festi ma az eget. Yellow zebra, bár

gitár, taps és dallamok. Megszólal egy akkord lábom tempóban, elkap a zene, aki számít velem van. Liba a bőrön, már forróságot érzek, átjárja a testem, mert szabadon élek. Szállnak a hangok messze a térben, felcsillanó tekintetek ölelnek az éjben.

Selfie szakatol nőket vadít. Szerelemi zene, akár egy vallás. A bajban vagyok, vigasztalás. Elűzi a rosszat, nyugtatja szívemet. A zene varázsa gyógyítja lelkemet. Átjárja a testem.

akár egy vallás. Ha bajban vagyok, vigasztalás, elűzi a rosszat, nyugtatja szívemet a zene varázsa, gyógyít.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: És a Mura Vidéki Magyar Rádióban köszöntjük Önöket immáron egy új hét elején, hiszen július 27-e köszöntött ránk. Hétfő van, és bizony felhősen és párásan. A tegnapi csapadék után, ami erős széllel érkezett, és nem mindenhova hozott ugyanannyi mennyiségű csapadékot, van, ahol csak épp hogy egy picit, van, ahol hirtelen lezuduló nagyobb mennyiséget, de ez már a hidegfrontnak volt ugye az előjele, és ez a hidegfront mára, illetve holnapra egy picit megtartja a 30 fok alatti nappali hőmérsékletet, ilyen 27-28 fokra számíthatunk, ami kifejezetten kellemes és üdítő fog lenni, bár a magas páratartalom nem a legkellemesebb, de ettől függetlenül az eső után most olyan kellemes, friss a reggel, madárcsicsergős. És innen indulunk neki ennek a hétnek és ennek a hétfőnek. Kell is az erő erre a hétre, mert hogy erősödni fog a nappali felmelegedés, még egy hidegfront is. És szerintem innen mindenki tudja folytatni, hogy mi vár ránk, főleg majd csütörtöktől onnan erősít a kánikula, és bizony a hőhullám menthetetlenül itt van a nyakunkon a hétvégére 40-41 fokkal. Részletek 6 órakor szokásosan a friss információs blokkunkban, addig pedig megpróbáljuk Önöket így az új hét elején fölébreszteni. Többek között Red Hot Chili Peppers-el, Király Viktorral, itt lesz Damiano Dávid, jön egy kis regi muzsikával a Ladány Bene 27. És ha már a mai napot említettem, és a július 27-ét, akkor ma Olga és Liliana napja van, róluk sem fogunk elfeledkezni, úgyhogy köszöntjük az ünneplőket is. Jó ébredést, jó hétkezdetet mindenkinek! Györkös Gorán a hangtechnikus, vele kezdjük ezt a hetet, ő válogatja a zenéket is. A felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Istvánt hallják. Legyen szép a reggelük, és nagyon kellemes a hetük. Lendván, illetve egész Muravidéken a jobbára felhőség jellemző még, jelenleg 16 fokot mutatnak a hőmérők, az óra pedig 5 óra 35 percet.

Egy igazi valamás Király Viktortól ez volt a Nélküled, és egyébként ezt a dalt a feleségéhez írta. 5 óra 43 perc van, Damiani Dávid érkezik a Next Summer-rel. Azt nem tudom, hogy milyen lesz a következő nyarunk, az viszont igen, hogy a folytatás mit hoz. Hát erősödő felmelegedést, úgyhogy aki teheti ezt a két napot, használja ki, most még lehet egy picit a szervezeten mozdítani, meg egy kicsit talán fölkészíteni erre a rekkenő hőségre. Kicsit furcsán most megtorpan valóban az időjárás, de itt a nyakunkon a hőség, ami azt jelenti, hogy ez egy olyan hőhullám lesz, amire az idei nyáron még nem volt példa. Ez a kánikula minden rekordokat megdönthet, hiszen a következő napokban még ilyen 29-33 fokok várhatók, ami kifejezetten kellemesnek mondható, és aztán szerda csütörtöktől egy fokozatos, de nagyon drasztikus hőmérséklet emelkedés várható. Bizony ott lesz majd valahol a 40-41 foknál a hőmérő higanyszála, és bizony meg lehet nézni, föl is lehet jegyezni, hogy 2026-ban még ilyen is előfordul, és hát nyilván ez a napon még erőteljesebben ki fog ütközni. Úgyhogy azt az időszakot, ami most úgy tűnik, hogy nagyjából egy hétig fog tartani, mert hogy várhatóan pont így augusztus 1-ével robban be, 36 fokkal, és a várható időtartama az 6-7 nap lesz. Ott viszont egy nagyon erőteljes hidegfronti hatás érvényesül, és majd valamikor augusztus 8-a-9-e környékén visszaesik, több mint 10 fokkal a nappali felmelegedés mértéke, ami azt jelenti, hogy 29-30 fokot kapunk, az pedig ideálisnak tűnik, de nyilván a 40 fok után ez drasztikus hőmérsékletváltozás lesz. Meg most is annak leszünk majd az elszenvedői, amíg ma még előfordulhatnak akár 30 fokok is. Holnap lesz egy mély pont, 1-2 fokkal hűvösebbre készülhetünk, és aztán szerdától indul a kánikula. Nálunk pedig Damiano Dávid és a Next Summer.

Július 27-e van Olga és Liliana napja, az Olga germán orosz eredetű név, és a Helga orosz formájából származik, jelentése egészséges, illetve boldog, a Liliana pedig angol-latin eredetű név, jelentése Lilium. De rengeteg név van még a naptárban, Bertold, Krisztián, Ajtony, Rudolf, György, Hugo, Konstantin, Aurél, Natália és a keresztény név is szerepel benne. Úgyhogy akik ma ünnepelnek bármilyen eseményt, kívánom, hogy legyen szép és szerencsés a napjuk. Isten éltesse az ünneplőket, névnaposok, születésnaposok és házassági évfordulósok. Nagyon sok boldogságot!

Kell egy ház az óceán partján, majd ha visszavonultam át, ez egy jó kívánság, és hogyha ilyen kívánságuk van, én azt kívánom, hogy teljesüljön. És valóban ott most biztosan jó idő van, az óceán partján mindig egy picit hűvösebb a levegő, mint a tenger mellett. Nos, aki erre a hétre időzítette a nyaralását, hát azt a 40 fokot szerintem még a tengerparton is nehezen lehet majd elviselni. Ráadásul árnyékban is meleg lesz, úgyhogy valóban meg kell oldani ezt a jó pár napot, hogy átvészeljük kicsit könnyedebben a rekkenő hőséget. Egyébként a tengervíz hőmérséklete kellemes, viszont a kisebb tavak vízhőmérséklete az elmúlt napok hűvösebb időjárása után bizony visszaesett. Például a Balaton egészen 20 fokig visszacsökkent, ami azért hűvös, de majd a nagy melegben biztosan emelkedni fog, úgyhogy számítani lehet arra, hogy a következő napok ideálisak lesznek újra a fürdőzésre. Egyébként a tengervíz hőmérséklete átlagosan 26 fok körül alakul, az Adria legalábbis itt a szlovén partoknál, a horvát tengerparti szakaszon 26 fok körül van. Van, ahol egy picit melegebb, van, ahol egy picit hűvösebb, ez ugye a tengeri áramlatoktól is függ, és ez majd a következő napokban szintén emelkedni fog, úgyhogy aki szabadságon van, jó pihenést, akire pedig a munka vár a mai napon, meg ezen a héten, akkor jó készülődést a reggeli munkához. Most 5 óra 55 perc van, 56, hamarosan 6 órakor lesznek friss információk, előtte azonban Márti dala, mégpedig az Anna and the Barbie-tól.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Itt koronázták meg többek között Szent Istvánt, Szent Lászlót, Könyves Kálmánt, IV. Bélát, Nagy Lajost, luxemburgi Zsigmondot, Hunyadi Mátyást és II. Lajost is. De nem csak a koronázások helyszíne volt, hanem királyi központ, ahol országgyűléseket tartottak, fontos döntések születtek, sőt, számos uralkodót is itt temettek el.
0: Következő adásunkban Borsos Flórával Székesfehérvárra kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: 6 óra van, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Még itt van egy hidegfront, és aztán jön a kánikula, amit már oly sokat emlegettem. Egyébként most a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, mint ahogy Lendvára is most inkább ez a jellemző, de aztán azt követően napos időt kapunk, amit csak fátyol felhők szűrnek. Általában 29-33 fokra melegszik a levegő, minimális az esélye a csapadéknak, záporoknak, zivataroknak, de mivel egy átvonuló hidegfrontban vagyunk benne, így akár kisebb esők lehetnek, de csökkenő eséllyel. A mai hidegfront csak késlelteti a hőhullámot, mert hogy a hőhullám a nyakunkon van. Kedden a mainál egy picit hűvösebb időt kapunk, aminek kifejezetten örülni fogunk. Alapvetően napos időt hoz a kedd, megnövekvő gomoly felhőkkel, ezekből egy-egy kisebb zápor lehet. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, holnap hajnalban 10-19, délután 25-32 fok valószínű. A szerda nagy részt derült időt hoz, csapadék nélkül mérsékelt légmozgással, 10-19 fokkal, délután pedig 28-34 fok lesz a jellemző. Tonyomóan derült, csapadékmentes időt kapunk csütörtökön, mérsékelt légmozgással, a hajnali 12-21 fokról délutára már 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A péntek nagy rész derült, száraz idővel érkezik, marad a mérsékelt légmozgás, tehát még ez sem hűti a levegőt. 14-22 lesz éjszaka, és 33-38 fok napközben. Szombaton döntően derült, csapadékmentes időre számíthatunk, marad a mérsékelt légmozgás, annyi minimum 15-23, a maximum 33 és 38 fok között várható. Vasárnapra ígérik a 40-41 fokot, és éjszaka sem hűl már 25 fok alá a hőmérséklet, tehát nem igazán tud frissülni a levegő, vasárnap lesz egy csúcs, akár 41 fok is lehet, és aztán a jövő hét is 40 fokkal kezdődik, zavartalan napsütés lesz hétfő, kedd, szerda, és marad a 39-41 fok körüli érték, csütörtökön jelennek meg intenzívebben majd a felhők, de még 39 fok lesz a jellemző, és jövő hét csütörtökön a mostani számítások szerint érkezik egy hidegfront, ami kellemesen 29-30 fokra visszahűti majd a levegőt. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból most mit jelent a hidegfront, és mennyire kell felkészülnünk az érkező hőségre és a melegfrontra. Ez a hidegfront nagyon gyorsan átvonul felettünk, de több okból igen kedvezőtlen, főleg a frontérzékenyek számára. És erőteljesen érezteti a hatását, nagyon sok panaszt fog tovább erősíteni, és a helyenként a szél még erre egy picit rá is pakol. Ugyan délutánra a tünetek enyhülni fognak, de most a nap első felében határozottan jelentkeznek. Fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás, gyakoriak például, a rosszul létek, intenzívebb szívdobogás, erős fáradékonyság. Fokozatosan enyhülhetnek a szorongásos panaszok, illetve a görcsös folyamatok. Ugyanakkor megterhelőbbé válik az erősödő hőség, emiatt már sokat romolhat a komfortérzet. Alattomos veszélye ennek a hidegfrontnak az is, hogy fokozza annak a meredekségét, ami nem előnyös az időjárás érzékeny emberek számára, tehát kissé késlelteti a rendkívüli hőhullám felfutását. Semmiképpen ne tévesszen meg senkit ez a késleltetés, hiszen ránk fog húzódni a hőkupola, tehát erre kell felkészülnünk. Időben figyelni kell az erősödő panaszokra, a frontérzékenység pedig sajnos egyre több embert érint.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de mivel hétkezdet van, és reggeli munkakezdés intenzív forgalomra lehet számítani már reggel a közutakon, főleg a nagyvárosok bevezető közútjain, úgyhogy vezessenek nagyon körültekintően és elsődlegesen türelmesen az autópályákon is a turista szezon miatt intenzívebb a forgalom, úgyhogy vezessenek nagyon körültekintően. Trafipaxos sebességmérése is számítani lehet ma elsősorban Muraszombatban és a Muravidéki autópályán mérik a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! 6 óra múlt, 6 perccel, ezek voltak a friss információk. Legközelebb 7:30-kor jövünk majd összefoglalóval, addig pedig zenélünk sokat, jövünk érdekes témákkal, 6:30-kor pedig természetesen jelentkezik majd a reggeli hírmagazin, lesz lapszemle, és megnézzük azt is, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból, úgyhogy érdemes ma is a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatni, TNT-en és a Magic. MMR.

Már is mondom, milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból itt a Muravidéken. Volt 3 bűncselekmény, 5 közrendsértés, ezen kívül 3 könnyű sérüléssel járó és 1 anyagi kárral végződő közlekedési baleset, ezen kívül 1 tűzeset, 1 öngyilkossági kísérlet és 6 esetben történt vadgázolás. A bűncselekmények tekintetében 2 lopást és 1 csalást regisztráltak a nyomozók, és a közrendet, köznyugalmat minden esetben magánterületen sértették, meg egy férfit őrizetbe is vettek, és egy nőt, akik a rendőri intézkedés ellenére sem voltak hajlandóak lenyugodni. Számíthatnak ma is trafipaxos sebességellenőrzésre Muraszombatban, Muravidéki autópályán és még a Jutomeri rendőrkapitányság területén is. Vezessenek nagyon körültekintően és óvatosan, legyen szép napjuk!

Negyed hét múlt 3 perccel, nál is mondom, hogy miről számol be a Zalai Hírlap mai friss hétfői száma, rejtett természeti csoda Zalában, és hogy miért különleges a Kis-Balaton, erről olvashatnak egy cikket a mai számban. A nyugodt vízfelületek és a vadregényes növényzet különleges hangulatot teremtenek mindenki számára. A Kis-Balaton gazdag növény és állatvilága, valamint természeti értékei miatt országos jelentőségű területnek számít. Egyetlen sést a során is ritka fajokkal és lenyűgöző látvánnyal találkozhatunk. Hogy melyekkel? Erről is beszámol a Zalai Hírlap mai száma, ahol olvashatnak arról, hogy nem striptizbár, hanem csúcsport. Így formál izmot, lelket és önbizalmat a rúcsport Nagykanizsán. A tánc és az akrobatika rendkívül intenzív ötvözetért sokan rajonganak. A teljes izomzatot átmozgató látványos rúttánc manapság nem csak a nők mozgás formája, hanem a férfiak is űzhetik. Nagykanizsán a Phoenix Rud és Fitness stúdió edzőjével, Kurusz Krisztinával készített a Zalai Hírlap munkatársa egy beszélgetést, és így közelebbről meg lehet ismerkedni a rúd sporttal, a rúd tánc sporttal. És szintén a Zalai Hírlap mai számában olvashatnak arról, hogy forró hangulat és hiányos öltözet volt a nagykanizsai strandok éjszakáján. Kellemes nyári meleg időjárás fogadta a vendégeket szombaton a nagykanizsai strandon is. A strandok éjszakája elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozott a Kanizsa uszoda és strandfürdő. A vendégek sok program közül választhattak, de a többség a bikinis felvonulást várta a legjobban. Részletek a Zalai Hírlap mai friss hétfői számában. Jó olvasást!

Ez volt a Honey Beast és a Másnap című dal. Azért kíváncsi lennék mondjuk, hogy egy Tour de France győzelem után, vagy egy Forma 1-es győzelem után hogyan kezdődik az élsportolónak a másnapja, és hogy ők hogyan élik meg, nem csak az adott pillanatban, hanem tényleg egy jó 24 óra elteltével azt, hogy ez sikerült megnyerni. A tegnapi nap, hát... sportesemények tekintetében nagyon intenzív és bővelkedő volt. Ugye ott volt a Forma 1-es magyar nagydíj, ami a világ egyik olyan pályája, amit egyébként vagy nagyon szeretnek a Forma 1-es pilóták, vagy nagyon nem szeretnek, mert hogy egy különleges pálya, ahol nehéz előzni. Amúgy a tegnapi legfrissebb eredmények szerint a magyar nagydíjat Lando Norris nyerte meg a McLarennel, mögötte Max Verstappen a Red Bull-lal és a Mercedes-szel harmadik helyen Andrea Kimi Antonelli érkezett be a cél egyenesbe. Nyilván, aki nézte a magyaródi futamot, az láthatta, hogy azért élén küzdelem folyt azért, hogy a dobogó valamelyik fokára föl lehessen állni. A szágódó cirkusz mezőnye egyébként ezzel a tegnapi versennyel vonult el a hagyományos nyári szünetre, mert ha jól tudom, akkor 3 hét, és 3 hét múlva majd indul az újabb szezon. Szerintem is egy jó Forma 1-es futam volt a magyaródi pályán, és azt gondolom, hogy Lando Norrisnak meghozott egy jó kis trófeát. Már érdemes volt, hogy újra a dobogó legfelső fokára állhasson, és aki nem hazudtolja meg magát, és mindig hozza a jó formáját, az természetesen a fiatal tehetség, aki még csak 19 éves, alig 19 éves, Kimi Antonelli, aki nagyon rutinos, nagyon higgadt sofőr, fiatalkora ellenére pedig azt gondolom, hogy nagyon tapasztalt is. És hát nem csak Forma 1 volt tegnap, hanem Tour de France is, ami nem a szokványos záró akkorddal jött, hiszen ugye az ottani erdőtüzek miatt a rendőrség, tűzoltók nagy részét ugye az erdőtüzek miatt teljesen átcsoportosították, így úgy döntöttek, hogy egy jóval rövidebb szakaszon zárják a Tour de France-ot, ráadásul már a tegnapi szakasznál gyakorlatilag minden eldőlt, hiszen lehetett tudni már előtte lévő napokban, hogy Tadej Pogacar nyeri meg, és nyerte meg a 2026-os Tour de France összetett versenyét, ezzel pályafutása 5. sárga trikóját szerezte meg. Július 4-e és július 26-a között rendezték meg a 113. kiírású 3 hetes körversenyt. Hát izgalmas küzdelmeket és történelmi pillanatokat hozott az idei verseny is. Pogacar pedig maga biztosan győzött. A dobogó második fokára a belga Evenepoel állhatott fel, a harmadik helyen pedig Pogacar mexikói csapattársa Isaac Del Toro szerezte meg a 3. helyet. Ugye itt pontversenyért is zajlott a verseny, azt a dán versenyző Petenders hódított el, ugye ez a híres zöld trikó, a hegyi pontversenyért adják a pöttyös trikót, ekvádori Carapaz lett a hegyek királya, és van egy fehér trikó, ez fehér trikó is, ez mindig a legfiatalabb versenyző kapja, ez pedig Isaac Del Toro, ő a fiatalok értékelésének élén zárt, és a verseny ugye spanyolországi Barcelonából indult egy nagyon látványos csapat időfutammal, és összesen 21 szakaszt kellett teljesíteni a csapattagoknak, a versenyzőknek, érintve a Pireneusokat, a francia középhegységet, a Júrát, Alpokat. A király szakaszok során a mezőny olyan ikonikus emelkedőket mászott meg, mint a kétszeri szerephez jutó Alpe de Huez. És hát az utolsó 21. szakaszt, ugye a Párizs környéki, amit már említettem, erdőtüzek miatt biztonsági okokból le kellett rövidíteni, ám a célba érés így is a hagyományos helyszínen, a Champs-Élysées-en valósult meg. A párizsi zárószakaszt végül egy rendkívül szoros fotófinisben a holland Van der Poel nyerte meg csapattársa Jasper Philipsen előtt. Ez is egy látványos és nagyon izgalmas verseny volt.
szerintem mindenkinek van kedvence, van, aki a Forma 1-et szereti, van, aki akár a kerékpáros körversenyeket. Úgyhogy ez is zárult a hétvégén, és azt gondolom, hogy kell is a pihenő most ebben a nagy melegben, nem csak az élsportolóknak, hanem mindenki másnak is. Hamarosan terepjáróval folytatjuk, de előtte egyet zenélünk.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét múlt 2 perccel a hétfő reggeli hírmagazin jelentkezik egy témával. A hagyományos aratás és cséplés munkafolyamatait idézték fel szombaton a Domonkosfai portánál. A rendezvényen bemutatták az egykori gabona betakarítás eszközeit és módszereit, megtartották a muravidéki búza összeöntést a Magyarok kenyeréhez program keretében, valamint kulturális műsor is várta az érdeklődőket. Az eseményt a Sálovci községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, a Domonkosfai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, Sálovci község és a Domonkosfai Önkéntes Tűzoltó Egylet közösen szervezte. Ticser Ines járt a rendezvényen.

A kaszák suhogása, a cséplőgépek zakatolása és a népzene hangjai töltötték meg a Domonkosvai Porta udvarát. Az aratás, a tánc és a dal ünnepe idén is felidézte azt az időszakot, amikor a gabona betakarítása még a családok közös munkáját jelentette. A látogatók végigkövethették az egykori aratás és cséplés munkafolyamatait, a kézi aratástól egészen a gépi cséplésig. A kézi aratás bemutatójában idén is olyan helyiek vettek részt, akik gyermekkorukban még maguk is megtapasztalták ezt a nehéz fizikai munkát. A rendezvény részeként idén is megtartották a muravidéki búza összeöntését a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. Az idei rendezvény egyik újdonsága volt a Búzától a kenyérig című kiállítóhely ünnepélyes megnyitója is. Az új helység végigvezeti a látogatót azon az úton, amelyet a búzaszem a földtől egészen a mindennapi kenyérig megtesz. A hagyományőrző bemutatókat kulturális műsor követte. A közönségnek elsőként a Tenkez zenekar lépett színpadra, majd az Erdődi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület néptánc csoportja mutatkozott be. Fellépett Pál Krisztina énekesnő, a Betyári Tambura zenekar Horváth Zsidányból, a nap jó hangulatáról pedig végül Adó Atea gondoskodott.

Florida Schlager volt, 9 perccel vagyunk fél hét után, és eltűntek a reggeli felhők, úgyhogy most jobbára derült az idő Lendva felett is. 16 fok van továbbra is, ez majd szépen lassan emelkedik, és a következő napokban még inkább. A melegedés pedig rengeteg olyan problémát tud előhozni, amit nem szeretünk a nyári időszakban, főleg, hogyha éppen az ember a szabadságát tölti, akkor nem a görcsökkel, a migrénnel, vagy éppen a puffadással akar foglalkozni, márpedig a szervezetünk a hideg italokra, túl hideg italokra így fog reagálni a nagy hőségben. Ugye a kánikulában nem csak a folyadéknak a mennyiségére, hanem annak a hőmérsékletére is ügyelni kell. A nyári hőségben gyorsan és nagy mennyiségben fogyasztott jeges italok átmenetileg lassítják az emésztést, és hasi görcsöket, fejfájást, puffadást okozhatnak. Szakemberek, szakorvosok szerint ráadásul hidratálás szempontjából nincs különbség a hideg, vagy éppen a szoba hőmérsékletű víz között. A forró nyári napokon szinte természetes, hogy sokan a lehető leghidegebb italt választják, de a szervezet, különösen az emésztőrendszer nem feltétlenül reagál erre kedvezően. A nagyobb mennyiségű, túl hideg folyadék átmenetileg lelassítja a gyomornak, illetve a beleknek a működését, emiatt az emésztésünk is lassul, és jóval nehezebb a működése a szervezetnek, és ennek következtében alakul ki egy ilyen hasi görcs, vagy akár tehetségérzet is, úgyhogy erre a nagy melegben mindenképpen oda kell figyelni, és arra is, hogy akinek érzékenyebb a szervezete, de egyébként egészséges, még annál is előfordulhat ez. A tünetek annál erősebbek lehetnek, minél nagyobb a különbség a test és az elfogyasztott ital hőmérsékletek között, illetve minél nagyobb mennyiségű, nagyon hideg folyadékot fogyasztunk egyszerre. Tehát a hideg italok nem csak az emésztő rendszerre lehetnek kellemetlen hatással, de például a garat idegvégződéseinek az ingerlése egyes embereknél fejfájást, migrénszerű rohamot is kiválthat. Tehát a legjobb választás a körülbelül 16 fokos, kellemesen hűvös innivaló. Ez már frissítő érzést ad a melegben, ugyanakkor kisebb eséllyel vált ki nem kívánatos panaszokat. És ahogy mondtam, a hidratálás szempontjából nincs különbség a hideg és a szoba hőmérsékletű folyadék között, víz között, hiszen a szervezetet egyik sem hidratálja jobban a másiknál. Egyébként így figyelték meg, hogy a hideg folyadék lassítja az emésztést, és pont az ellenkező hatást váltják ki. Ugye átmenetileg valóban frissít, a nagyon hideg ital, úgy érezzük, hogy milyen jól felfrissültünk, lehűtötte a szervezetünket, és aztán nem telik bele sok idő, amikor azt érezzük, hogy hirtelen meg nagyon melegünk lesz, és akár izzadni is kezdünk, a szervezet válaszreakciója. Tudjuk, hogy fordítottan működik, hogyha hideget kap, akkor elkezd fűteni, ha viszont meleg itallal kínáljuk meg, akkor automatikusan elkezdi saját magát hűteni. Így aztán például nagyon sok arab országban, vagy olyan országokban, ahol nyári időszakban 45-50 fok van, ott forró teát isznak egész nap, és ezzel hűtik a szervezetüket. Mindenképpen érdemes figyelembe venni, hogy nálunk is most gyakorlatilag szaharai meleg jön 40-41 fokkal, és azt javasolják a szakemberek, hogy ilyenkor az intenzív sportolást is átmenetileg fel kell függeszteni, és hogyha szomjasak, akkor szobahőmérsékletű víz a legjobb választás.

Hiperkarma és a Kanyargó ösvény című daluk szólt itt a Muravidéki Magyar Rádióban 3:45 után. Ők is felléptek egyébként a Művészetek Völgyében, ott rögtön a nyitónap környékén, és hát nyilván Kapolcs is megtelik élettel, és a következő napokban is rengeteg olyan program lehetőség várja önöket, amire érdemes ellátogatni, és remélem, hogy annak ellenére, hogy hőség jön, nem hagyják ki, hiszen a nyár erről szól, ezekből a nyári élményekből, programokból lehet majd az őszi-téli időszakokban is töltekezni, és visszaemlékezni, hogy milyen jó volt. Úgyhogy ez a hét is tele lesz ilyen kis program lehetőségekkel, erre majd a délelőtt folyamán kitérünk, meg természetesen arra is, hogy nyári időszakban, hogyha akár egy ilyen fesztiválos időszakban kilátogatnak, akkor mennyire jó mezitlábazni, és időszakban kilátogatnak, akkor mennyire jó mezitlábazni, és nagyon sokan már elfelejtették.

talpon rengeteg idegvégződés van, ami, hogyha masszírozásra kerül, akkor az még a szervezet belső működését is nagyon jól tudja támogatni. Úgyhogy erre a fajta szabadságra szerintem nyáron különösen sokan vágynak arra, hogy legyen egy olyan tér, egy olyan lehetőség, egy olyan mezitlábas otthon érzés, ami hozza a kényelmet, a könnyedséget, a szabadságot, és az a jó, hogy ezt bármikor megtehetjük, és a nyári időszakban tegyék is meg. Néha elnézzük ugye a tengerparton, hogy az éppen tipegő, alig kezd el járni a gyerek, mennyire könnyedén tud a kis apró kavicsokon menni, mi pedig szenvedünk attól, hogy egész évben a cipőbe bújtatott lábunkkal végig sétáljunk rajta, pedig ez is csak szokás kérdése, és régen mindenki nagyon jól tudott menni, minden gond nélkül különböző nehézségű talajokon, úgy kapáltak az emberek, hogy mezitláb, és nagyon száraz földhantokon járkáltak minden gond nélkül, hiszen edzették a talpukat, így aztán talán jó lenne visszatérni ehhez a nyári időszakban, hogy néha jó lerúgni azt a papucsot és azt a cipőt, és mezitlán végig sétálni, akár az udvaron, a közeli parkban, vagy akár a tengerparton. Tegyék meg, higgyék el, jó lesz, csak úgy, mint a következő dal Pál Dénestől, hiszen hozza a nyarat ez a sláger is.

Napsugár jön Szabó Leslie-től, itt lesz Michael Bublé, 7 órakor pedig jövünk majd az aktuális friss hírekkel, de előtte elő a dinnyével, főleg ebben a kánikulai melegben, mert az egyik legjobb, amit fogyaszthatunk, hidratál és csökkenti az izomfájdalmat is, ráadásul még limonádét is tudunk belőle készíteni. Szerintem a nyár egyik kedvenc gyümölcse, legalábbis az emberek többségének, remélem, a görög dinnye, hiszen itt van a szezonja, ízletes, lédús, segít a testhőmérséklet csökkentésében, és rengeteg előnye van, hiszen nagyon sok vizet tartalmaz, és ezzel megelőzhető például a nyári kiszáradás és a dehidratáció. Ez a gyümölcs nagyon jól szabályozza a testhőmérsékletet, úgymond keni az ízületeket, és eltávolítja a salakanyagokat a szervezetből, hiszen

0: gyümölcs hatására többet izzadunk, gyakrabban járunk a mosdóba, és nagyon sok problémát ezzel meg lehet oldani. A görögdinnye egy olyan vegyületet tartalmaz, amely javítja az artériák működését, és ezzel lehet szépen a vérnyomást is karban tartani. A görögdinnye, vagy annak leve segít még a testsúly kezelésben is, és hát rengeteg előnye van, úgyhogy érdemes fogyasztani, jó kis limonádét készíteni belőle, citrommal, mentával, és ebben a nagy kánikulában ez gyors segítség tud lenni.
1: És nem is látszott egy percre sem, ó kedvesem, így beszűr.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Külügyi és Európai Ügyi Minisztérium büntető feljelentést tett a szakosított államügyészségen Tanya Fajon volt külügyminiszter és Barbara Zsvokel volt főtitkár ellen. A vádak szerint súlyos törvénysértések történtek Fajon Száhelövezeti EU képviselői jelölési folyamata során, adta hírül a Planet TV. A felújított fehéregyházi Petőfi emlékhely avatásán jelentette be Tar Zoltán, hogy a kormány megvizsgálja az előző évek határon túli magyarokat érintő támogatásait, és visszaélések esetén jogi lépéseket tesz. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az előző kormány felhasználta a határon túli magyarokat arra, hogy ideológiai és politikai befolyását kiterjessze. Szupermarketet talált el vasárnap egy orosz drón Csernyihivben. A támadás következtében ketten életüket vesztették, közülük az egyik egy 10 éves gyermek. További 4 ember megsebesült, egy közülük súlyos állapotban van. Erről Dmitro Brzezinski, a Csernyihivi Városi Hadi Adminisztráció vezetője adott tájékoztatást a Telegramon. A helyszínen a mentő alakulatok dolgoznak. Brzezinski később arról tájékoztatott, hogy a sebesültek száma 7-re emelkedett. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. A német rendőrség Berlin nyugati részén végrehajtott razzia során végzett a gyanúsítottal. A 21 éves Abdul Balu 2005-ben született Németországban, német állampolgár és libanoni származású. A férfit korábban 1 év és 10 hónap szabadságvesztésre ítélték, de az ítéletet felfüggesztették, miután a vádhatóság fellebbezést nyújtott be ellene. Szombat este a gyanúsított nem csak egy autót használt fegyverként, hanem feltehetően egy bozótvágó késsel is rátámadt a járókelőkre. Az egész nap körözött férfi vasárnap kora este késsel támadt rendőrökre, akik lelőtték. Balú belehalt sérüléseibe. Minden arra utal, hogy iszlamista terrortámadással van dolgunk, közölte Alexander Dobrindt belügyminiszter. Sport. Tadej Pogácsár vasárnap Párizsban megszerezte 5. Tour de France győzelmét, az összetettben 6 perc 26 másodperces előnnyel diadalmaskodva a belga Remco Evenepoel előtt. 3. helyen végzett csapattársa a Team Emirates sorában versenyző mexikói Isaac del Toro, aki 22 évesen élete első Tour de France-án állt dobogóra. Pogácsár győzelme várható volt, az eredmény mégis rendkívüli. A 26 éves szlovén versenyző ezzel olyan legendák sorához csatlakozott, mint Eddy Merckx, Miguel Indurain, Jacques Aquetil és Bernard Hinault, ők az egyetlenek, aki rajta kívül 5-ször diadalmaskodtak a túron. Pogácsár egy kiemelkedő idényt zárt le, amelyet többek között a svájci körversenyen és a romandiai körön aratott győzelmei, valamint számos nagy egynapos klasszikusban szerzett sikere fémjeleznek, megerősítve szerepét a világelit vezéralakjaként. Az utolsó szakaszt egyébként a holland Mathieu van der Poel nyerte, amelynek záróköre lélegzetelállító körversenyt hozott a Champs-Élysées-en. A dobogó csapattársa a belga Jasper Philipsen, valamint a dán Mats Pedersen tette teljessé.
2: Időjárás.
1: Napközben jobbára derült lesz az ég, az idénként megnövekvő gomoly felhőzetből legfeljebb Notranskon rövid ideig tartó záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A legmagasabb napi hőmérséklet 28 és 32 fok között változik, az alpesi völgyekben 25 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zökkenőmentes a járműforgalom, a közlekedési rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. Az élénk teherforgalomban 1 kilométeres kamionsor torlódott össze a Karavánkák alagútja előtt, és várakozik az ausztriai beléptetésre, tájékoztatott az Utinform.
0: tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
2: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
3: Így koronázták meg többek között Szent Istvánt, Szent Lászlót, Könyves Kálmánt, IV. Bélát, Nagy Lajost, Luxemburgi Zsigmondot, Hunyadi Mátyást és II. Lajost is. De nem csak a koronázások helyszíne volt, hanem királyi központ, ahol országgyűléseket tartottak, fontos döntések születtek, sőt, számos uralkodót is itt temettek el.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Székesfehérvárra kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

Ez volt a Sunny című sláger a Bonnie M-től, és ennek a csapatnak ez az egyik legnépszerűbb dala, és ez nem csak a napsugárzásról szól, vagy a napról, hanem magáról a reményről, meg az újrakezdésről, a háláról. Úgyhogy adjunk hálát ennek a mai napnak, hogy ilyen friss időjárással jött, egy hideg front után most újra felhős az églendván, maradtunk a 16-17 foknál, úgyhogy kellemes napot kívánunk Önöknek. Hamarosan belelapozunk majd a napi kalendáriumba, de előtte itt van Wolf Kati.

Aki vinne magával, Wolfgang énekelte a dalt, és igen, megyünk tovább, és aki visz magával, Ödemjén Ferenc, és a lángoló nyár érkezik mindjárt tőle. Ma július 27-e van, ennek az évnek már a 208. napja, és a mai naphoz is vannak fontos tudnivalók, jeles események, ugye a naptárban az Olga és a Liliana név, akik ma ünnepelnek, csodás napot kívánunk, és ha már a mai napot nézzük, akkor ma van a balatoni halak napja. Ezen a napon a Balaton és a balatoni halászat, valamint a helyi halételek fontosságára hívják fel a figyelmet. De vallási szempontból is fontos a mai nap, ma van a hét szent alvó napja. A keresztény hagyomány szerint hét efezusi ifjú történetére lehet emlékezni, akik a keresztény üldözés elől egy barlangba menekültek. De egyébként ma van a Plutó opozíciója, együttállás a csillagászati szempontból is jelentős a mai nap. A Plutó törpebolygó ilyenkor kerül szembenállásba a nappal, így közelebb látszik a Földhöz, és sokkal inkább szabad szemmel is szemügyre vehető. De van itt még egy érdekesség, és aztán majd hamarosan bele is lapozunk a napi kalendáriumba, de ezt nem hagyhatom ki. 1986. július 27-e Queen koncert Budapesten. Ezen a napon adott felejthetetlen teltházas koncertet a Queen együttes a Népstadionban, Freddie Mercury vezetésével 70 ezer néző előtt, és talán sokan emlékeznek arra az ikonikus pillanatra, amikor Freddie elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt, szinte tökéletes magyarsággal, és ugye a tenyerére volt felírva a szöveg, hogy gördülékenyen menjen, és hát ez egy ikonikus pillanatom alatt ennek az 1986-os Queen koncertnek, amelyen nagyon sokan részt vettek, és a mai napig úgy emlékeznek rá vissza, hogy ez egy történelmi pillanat volt. Hát de emellett rengeteg történelmi pillanat kötődik még ehhez a dátumhoz, úgyhogy hamarosan belelapozunk majd a napi kalendáriumba, de előtte jön Demjén Ferenc, egy perccel vagyunk 48 után.

0: Előttem van a napi kalendárium, nézzünk néhány mai naphoz kötődő nevet. 251 évvel ezelőtt, 1775-ben született Brunswick Teréz, az első magyarországi óvodák, a Kisded óvók megalapítója. 1848-ban született Eötvös Loránd, világhírű fizikus, geofizikus, ő a torziós inga feltalálója, aki egyébként miniszter is volt. Aztán 117 évvel ezelőtt, 1909-ben Orville Wright felállította az akkori leghosszabb repülési rekordot, ami 1 óra 12 perc és 40 másodperc volt. Egy katonai repülő kipróbálása során sikerült ezt elérnie. Aztán pontosan 50 évvel ezelőtt, 1976-ban elvált Tina és Ike Turner, és itt van az az esemény, amit említettem, pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986-ban Budapesten a Népstadionban 70 ezer néző előtt lépett fel a Queen együttes. Ez volt a Magic Tour, a Queen rock együttes 86-os utolsó eredeti felállású koncert turnéja, a négy alapító tag utolsó koncertje, amely egyébként augusztus 9-én ért véget, és ugye a budapesti koncerten hangzott el a tavaszi szél vizet áraszt, úgyhogy ezt meg is hallgatjuk, mert hogy ez azóta is ikonikus, és milyen érdekes, hogy éppen 40 éve volt egyébként ez a Népstadionbeli Queen koncert, és éppen 40 évvel ezelőtt indult el, 1986-ban a Forma 1 is a magyaródi pályán. Szóval ez a 86-os esztendő sok-sok remek eseményt hozott Budapest életébe, többek között ezt a remek koncertet, úgyhogy érkezik most a Queen.
1: Tonight for the first time ever, this is a very special song from Queen to you.

Köteles István még érkezik az országúttal, aztán hamarosan 7:30-kor lesznek friss információk. Számítani lehet a kánikulára, ez már egészen biztos, és arra, hogy a mai napon is 28-30 fok körül alakulnak majd a délutáni maximumok, de intenzívebb lesz a felhőképződés, és hogy mit hoz a hét további napja, hamarosan részletek.

0: Időjárás. Fél 80, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Hát nálunk most újra felhős és borongós az ég, 17 fokot mutatnak a hőmérők, az országos helyzetkép is ezt a vegyes képet láttatja most velünk. Az ország nagy részére azonban már a derült idő jellemző, kivéve Muravidéket. Muraszombatban is ugyanis túlnyomóan felhős az ég, 18 fokkal, de másutt az országban derült az idő, 10 és 18 fok között alakulnak most a reggeli minimumok. Innen arra szolgat majd föl a hőmérő higanyszála akár 30 fokig is. Ez most szinte hihetetlennek tűnik, de a felhőzet ellenére is ma is melegre számíthatunk, és ez még mérsékelten melegnek számít. Ugyanis a nap első felében még lesznek ilyen felhősebb időszakok, aztán ezt követően már napos idő várható, amit megzavarhatnak fátyol és gomoly felhők. Délután van esélye megint a kisebb esőknek és a záporoknak, szórt jelleggel érkezhet. A hőmérséklet ma 28 és 33 fok között várható, ide Muravidékre 30 fok körüli értéket jósolnak a meteorológusok. A kedd is gomoly felhősen, naposan indul, és minimális az esélye a kisebb eső kialakulásának kedden. Mérséklődik a légmozgás is, hajnalban még friss, 10-19 fokra készülhetünk, délután 25-32 fok valószínű, mert holnap a mainál egy picit hűvösebb időre van kilátás. Aztán szerdától változás indul el, nagy részt derült időre van kilátás, csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással, a hőmérséklet hajnalban 10-19, délután 28-34 fok között valószínű. Csütörtökön, pénteken túlnyomóan derült, napos, száraz, csapadékmentes időt kapunk, mérsékelt légmozgással, hajnalban 14-22 fokkal, és csütörtök pénteken délután már bizony 32-38 fok között alakulnak a hőmérsékletek kora délután. És ez még nem minden, hétvégén még melegebbre számíthatunk, szombat-vasárnap derült időt hoz, csapadéknak nyoma sem lesz, marad a mérsékelt légmozgás, hajnalban általában 18-23, napközben szombaton 33-38 fok várható, vasárnap pedig 38-41 fok körül alakulnak a délutáni maximumok, és a jövő hét eleje, hétfő, kedd, szerda, csütörtök még rekkenő hőséget hoz, 39-40-41 fokkal, és a mostani számítások szerint péntekre érkezik majd egy hidegfront, ami némileg visszahűti a levegőt, de pénteken még 33-34 fok, és majd az követő hétvégén 8-a, 9-e ilyen 28-29 fokot eredményez. Ez reméljük, hogy így is lesz, hiszen augusztus 8-ára tervezik a muravidéki vágtát, és ahhoz bizony kellene a hűvösebb időjárás. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mi várható a mai napon. Kedvezőtlen hidegfront, a frontérzékenyeknek ez egy kifejezetten nehéz nap lesz, hiszen az erősödő szél ezeket a panaszokat még tovább erősíti. Erős fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás, gyakori szívdobogási érzés, rosszul létek, erős fáradékonyság párosul ehhez az időjáráshoz, de fokozatosan enyhülhetnek délutára a szédüléses, szorongásos panaszok és a görcsös folyamatok is. Ugyanakkor megterhelővé válik az erősödő hőség, és emiatt már sokat romolhat a komfortérzet. Ugye ez a hidegfront egy picit késlelteti a hamarosan érkező rendkívüli hőhullám felfutását, de fokozza annak meredekségét, tehát nem lesz egy fokozatosság benne, hanem hirtelen fog ránk törni, úgyhogy a frontérzékenyeknek ez egyáltalán nem előnyös, és senkit se tévesszem meg ez a késleltetés. A hőkupola nagyon gyorsan ránk fog húzódni, úgyhogy erre rá kell készülni, figyeljenek mindig az erősödő panaszokra, és ezt a nagy meleget próbálják átvészelni hűvös, légkondicionált helyiségben, árnyékban, sok folyadékot fogyasztva.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan. A közlekedési rendőrség ma elsősorban Jutomer körzetében méri a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! Most 6 perccel vagyunk 7:30 után. Zenélünk egy picit, 3:48-kor pedig a mezőgazdasági szaktanácsadás várja önöket, és Jobbágy Klára. MMR.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! A tökfélék, a kabakosak, mint amilyen a cukkini, patiszon, sütőtök, a különféle dinnyék és nem utolsó sorban az uborka, köztudottan melegigényes növények, ám a tartós kánikula, ami 30 fok feletti hőmérsékletet jelent, náluk is komoly stresszt okoz. Ahogy az elmúlt adásban is szóltunk róla, a hőség a növények számára egy stresszes állapot. Először is azért, mert a hőség hatására a növények elkezdenek gyorsabban párologtatni, a virágok megéghetnek, és a terméskötés is leállhat. A nyár elején szépen megindult tökféléink már a sok helyütt eléggé megviselt állapotban vannak, még abban az esetben is, ha idén szépen indultak és nagy leveleket fejlesztve sikerült beteríteni maguk alatt a földet. Aztán teltek múltak a napok, és sokan panaszkodnak arra, hogy termés, még a jól fejlett növényeken is, alig van. Még ha meg is jelenik egy apró cukkini, az sok esetben elsárgul, lerohad, eltűnik a reményekkel együtt. A tökfélék termésdrámája a nyári melegben igencsak gyakori jelenség. S ebben nem egy betegség aludas,

tökféléken külön vannak a porzós és a termős virágok. Amiből meg lehet őket különböztetni, hogy a porzós virágok hosszú száron nyílnak, a termős virágok tövén apró terméskezdemény látható. Kezdő kertészként könnyű azt hinni, hogy minden virágból egy cukkininek kellene fejlődni. A szezon elején azonban gyakori, hogy a növény először főleg porzós virágokat hoz. Ez bosszantó, de természetes lehet. Később jelennek meg nagyobb számban a termős virágok. Tehát, ha virág van, de termés nincs, először nézzük meg, vannak-e egyáltalán termős virágok. A terméshez ugyanis a beporzás a kulcs. Ha vannak termős virágok, de a kis termések elsárgulnak, elrothadnak, vagy nem fejlődnek tovább, biztos, hogy beporzási gondunk van. A tökfélék beporzását méhek, poszméhek és más rovarok végzik. Ha túl meleg van, akkor azonban a rovarok is kevesebbet mozognak, sőt, ha a tökökön kívül más rovarcsalogató nincs a kertben, az is gondot jelenthet. A gyenge terméskötés ennek a kontójára is írható. Ilyenkor vethetjük be a kézi beporzást. Egy porzós virág virágporát óvatosan átvisszük a termős virág bibéjére. Ez kicsit furcsán hangzik, de kiskerti viszonyok között ez nem ördöngőség, hiszen csak néhány mozdulat. A cukkini pedig ezért nem fog megsértődni. Az elmúlt évek meleg nyarain a tökfélékben egyre több gondot okoz a nagy meleg, hiszen a virágok gyorsabban hervadnak. Romlik a virágpor életképessége, a nagy meleg hatására a növény stresszbe kerül, s mindezek miatt a termések fejlődése bizony elmarad vagy akadozhat. Az tény, hogy a tökfélék szeretik a meleget, de a szélsőséges forróságot és a vele járó földkiszáradást nem. Ha a levelek napközben kókadnak, az lehet, hogy csak egy átmeneti reakció. De tartós vízhiány esetén a növény nagyon gyorsan gyengül. Ezért fontos a jó talajtakarás, az egyenletes öntözés és a megfelelő távolság a növények között, ami biztosítja az elegendő teret a fejlődésre. De nem csak a vízhiány, hanem bizony a sok víz sem kedvez a tökfélék fejlődésének. A cukkini és társai a nagy levelekkel nagyon sok vízpároloktatására képes. Termés képzéskor pedig kiemelten fontos az egyenletes vízellátás. Ha ugyanis egyszer kiszáradnak, az azonnal maga után vonja a termés kezdemények gyakoribb elrúgását. Ha pedig sok a víz, főleg a pangóvíz, akkor a cukkini talaja nagyon gyorsan befülled. Ha pedig fentről sok a víz, akkor az a lombozatnak nem tesz jót, hiszen a tökfélék lombozata igencsak kényes a nedvességre. A nedvesség ugyanis számos betegség melegágya lehet, ami rövid idő alatt képes teljes mértékben tönkretenni egy növényt. Ezért mindig a tövek köré öntözzünk, s ne a leveleket áztassuk el. Annak se nagyon örüljünk, ha a cukkinink levélzete lombja hatalmas, ha túl sok levele van. Ha ugyanis egy növény csak levelet nevel, termés pedig alig, lehet, hogy túl sok nitrogén kapott, vagy túl jó körülmények között van, és csak a vegetatív növekedésre koncentrál. A túl sűrű lomb ezen kívül rontja a légmozgást, nehezíti a virágok megtalálását a beporzók számára, és meleg ágya lehet a gombás betegségeknek. Ha túl sok levele van egy cukkininek, akkor megtehetjük, hogy egy kicsit megkopasztjuk. Eltávolítjuk a beteg sérült földön fekvő leveleket. A növény ezáltal szellősebb, átláthatóbb lesz, de arra vigyázzunk, hogy nem szabad a növényt felcsupaszítani. Sok esetben figyelhetjük meg ennél a növénynél, hogy a kis tökök vége elkezd rothadni. Ez legtöbb esetben a rossz beporzással függ össze.

de sokszor lehet víz vagy tápanyag felvételi hiba következménye is. Ha ugyanis a termés nem termékenyült meg megfelelően, akkor az emiatt nem tud tovább fejlődni, elkezd sárgulni, puhulni és rothadni. Ilyenkor nem a teljes növényt kell temetni, hanem a beporzás körül kell keresni a gondot. A hibás kis terméseket azonban érdemes eltávolítani, hogy ne maradjanak rajta a növényen. A tökfélék között a cukkini, úgy ahogy az uborka esetében is, ügyeljünk arra, hogy megfelelő gyakorisággal szedjük le róla a termést. Ne várjuk meg, hogy nagyra nőjön, hisz akkor már nem olyan zsenge, nem olyan finom. A rendszeres szedés a cukkini és az uborka esetében a növényt újabb termések képzésére ösztönzi. A túl nagyra hagyott termések energiát vonnak el tőle. A növény ugyanis azt hiszi, elvégezte a feladatát, neki láthat pihenni. A tökfélékről nagyanyáink azt tartották, hogy csak megfelelő rendszerben és rendszerességben tudnak teremni. Kedves hallgatóink, ha a cukkininken ebben a hónapban van virág, elegendő levél, de termés alig, azért ne essünk pánikba. Továbbra is öntözzük, időnként tápoldatozzuk, hogy amikor majd elmúlik a hőség, akkor robbanásszerűen elkezdjenek termést hozni, mert ha egyszer beindulnak, akkor azon törhetjük a fejünket, hogy kinek is ajándékozzunk még belőle.

0: reklám.
1: Közeleg a nyaralás, de még nincs megfelelő túracipője? A Planica Turnisce üzletében szakértő segítséggel választhat lábához, terephez és céljához illő lábbelit, amelyet tesztpályán is kipróbálhat. Július 20-a és 31-e között a Planica és Mendel cipőkre 10% kedvezmény várja Önt. Planica Turnisce. Minőségi szlovén lábbelik 1959 óta.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az európai országok vezetői és tisztségviselői egyhangulag és a leghatározottabban elítélik a berlini Pride felvonulás résztvevői ellen elkövetett gázolásos és késes támadást. A szlovén külügyi tárca hivatalos csatornáin, így a közösségi oldalain is határozott hangnemben ítélte el a történteket. Mint ismert, egy ember meghalt, további 29-en megsérültek, közülük többen életveszélyes állapotban vannak, miután szombat este egy jármű a tömegbe hajtott a berlini Pride rendezvény közelében. A német rendőrség Berlin nyugati részén vasárnap végrehajtott razzia során végzett a gyanúsítottal. A 21 éves Abdul Balu 2005-ben született Németországban, német állampolgár és libanoni származású. 2025-ben próbált meg csatlakozni az iszlám államhoz Szíriában, de Libanonban őrizetbe vették. Onnan visszaküldték Németországba, ahol 2026-ban elítélték az állambiztonságát fenyegető súlyos erőszakcselekmény előkészítéséért. Kétnapos rendkívüli ülést tart hétfőn és kedden a magyar parlament. A hétfői ülés 13 órakor kezdődik napi rendelőtti felszólalásokkal. Elsőként ismét Magyar Péter miniszterelnök kap szót. A frakciók napi rendelőtti felszólalásai és a napi rend elfogadása után megválaszthatják a képviselők Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt az Alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Annyi tudható, hogy a Tisza frakció Szonnevent Pál alkotmányjogászt, az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak, az ellenzéki Mi Hazánk párt Schiffer András szeretné az alkotmánybírói székben látni. 10 nap alatt harmadszor öntötte el meteo cunami vasárnap a horvátországi Hvar szigetén fekvő Stárigrád rakpartját, miközben a viharos időben Solta közelében eltűnt egy tengerbe esett osztrák hajóvezető, írták horvát lapok. Stárigrádban mintegy 40 cm-rel emelkedett az átlagos szint fölé a tenger, elöntve a rakpartot és részlegesen több vendéglátóhelyet is. A víz ezután gyorsan visszahúzódott, a teljes szint ingadozás elérte az 55 cm-t. Az elmúlt másfél hétben több hasonló jelenséget észleltek a horvát Adrián. Stárigrádban július közepén is hirtelen megemelkedett, majd jelentősen visszahúzódott a tenger. Málilosinyban mintegy 30 cm-es, Velalukában pedig csaknem 1 méteres vízszint ingadozást mértek. Sport. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyző elnyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat vasárnap a Hungaroringen. Norris mögött a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett a második helyen, míg a dobogó alsófokára a VB.pont versenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes fiatal olasz pilótája állhatott fel.
2: Időjárás.
1: Napközben jobbára derült lesz az ég, az időnként megnövekvő gomoly felhőzetből délután Notranskon rövid ideig tartó záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet általában 28 és 32 fok között alakul, az alpesi völgyekben 25 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a járműforgalom, radarral Jutomár körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok. A kamionosok figyelmébe az élénk teherforgalomban már 2 kilométeres kamionsor várakozik a Karavánkák alagútja előtt Ausztria irányában.
0: MMR.

Dance. Hát lehet így is kezdeni akár a hétfőt, hogy hallgatunk és inkább táncolunk. Ez volt a Hold the Moon sláger, és ezzel indultunk neki ennek a hétfő délelőttnek. 8 óra 8 perc van, Gájer Bálint jön, és hamarosan az Exotic, aztán lejátszuk a hét zeneszámát, de ezek előtt hoztam egy kis útravalót a mai napra, egy gondolatot, amely így hangzik. A változás sosem a tökéletes pillanatban érkezik, hanem akkor, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Ne a vihartól félj, hanem a szélcsendtől, mert a hullámok tanítanak meg kormányozni. És hát nyilván így a nap kezdetére, illetve a hét kezdetére, a hét elejé kihívásokhoz, vagy a váratlan helyzetekhez valóban kell egy ilyen kis motivációs útravaló. Higgyék el, hogy ezek adnak lehetőséget a fejlődésre. Legyen szép napjuk, további jó rádiózást!

Ez volt a hét zeneszáma egy ismert dal Destől és Nagy Bogitól. Hamarosan Váci Eszter és Geszti Péter érkezik, de előtte ismerkedjünk meg a világ legkisebb lovával, aki alig több mint fél méter magas, és Pumuckel névre hallgat, viszont apró termete mellett hatalmas szívvel született, és imádja a gyerekeket. Hát első pillantásra tűnik inkább plüss figurának, mint lónak. A Németországban élő Pumuckel azonban nem játék, hanem hivatalosan ő a világ legalacsonyabb élő hímlova, hiszen mindössze 52,6 cm magas. Ez a miniatűr shetlandi póni a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, de a gazdája szerint számára a hírnévnél sokkal fontosabb, hogy nap mint nap mosolycsaljon az emberek arcára. A termetét pedig ez a lovacska a véletlennek köszönheti. Amúgy is a shetlandi pónik eleve kisebb testű lófajták közé tartoznak. A miniatűr változatok általában a 71-79 centit elérik. Pumuckel azonban ehhez képest jóval kisebb maradt, felnőttként csupán 52,6 cm-es. Gazdája szerint pedig ez nem egy tudatos tenyésztésnek az eredménye, hanem egy ritka genetikai eltérés miatt állt be korán a növekedése. Igaz, hogy apró, de nagyon egészséges ez a lovacska, testfelépítése arányos maradt, a mozgása természetes, és teljesen egészséges életet él, olyannyira, hogy Pumuckel ugyanúgy futkározik, játszik és legelészik, mint nagyobb társai, ráadásul igazi világsztár lett belőle. A Guinness rekordok után Pumuckelből valóságos híresség vált, német televíziós műsorokba hívták, ahol rekorderek között szerepelt, és persze mindenki vele akart fotózkodni. Apró méretének köszönhetően még az utazás sem okoz gondot, ugyanis autójának, tehát gazdája autójában nagyon kényelmesen elfér, általában az anyós ülésen utazik, sőt, néha még talicskával is viszik egyik helyről a másikra, és pont ezért szeretik olyan nagyon-nagyon. De a rekordnál ennél fontosabb, hogy milyen munkát végez az az aprócska lovacska, bár világszerte ismerik a nevét, ő mégis nem a reflektorfényről álmodott, hanem arról, hogy terápiás lóként segítsen másokon, és ezt örömmel teszi, rendszeresen látogat Pumuckel idős otthonokba, iskolákba, hospice intézményekbe, vagy éppen fogyatékkal élő segítő központokba. Kismérete miatt könnyen meg lehet vele barátkozni, és gazdája szerint nagyon szereti a gyerekeket, kedvence a répa, az alma, és hát rengeteg szeretet lakozik bele. Benne munka után ugyanúgy pihen, mint bármelyik másik ló, és szabad idejét a farm többi lovával szokta tölteni. Bár kényelmesen elférne egy talicskában, viselkedésével inkább azt sugallja, hogy övé az egész birtok. Egy biztos, hogy nem minden nap találkozik az ember egy olyan lóval, amely kisebb egy nagy testű kutyánál, mégis Guinness rekorder, televíziós sztár és terápiás segítő egy személyben. Ő Pumuckel, és mostanság róla nagyon sokat lehet hallani, olvasni. Aki pedig kíváncsi rá, hogy hogy néz ki, hát interneten beírja a nevét, és már is ezernyi fotó tanúskodik arról, hogy milyen kis pindur, de mennyire kedves és szerethető.

Ez ott a New Level Empire és a Velem című slágerjük, 8 óra 28 perc van, időnként kibújik a nap a felhők mögül, most éppen szűrt fényen napsütést kapunk, 19 fok van, és azt gondolom, hogy amikor kellemesen lehűl a levegő, akkor sokkal jobban tudunk éjszaka aludni, meg mélyebben is. De igazából akkor tudunk nagyon jól és mélyen aludni, ha sötét szobában alszunk, és hogy ennek rengeteg előnye van, ez nem csak a lelkünknek, a testünknek is szüksége van, ugye a regenerálódásra, és ehhez éjszakára van szükség, meg sötétségre. És mindenképpen fontos, kulcsfontosságú, hogy sötét szobában kell aludni, hiszen a sötét szobában alvás egyik nagy előnye, hogy sokkal könnyebb lesz az ilyen szobában elaludni, hiszen segíti a gyorsabb és hatékonyabb elalvást. A sötétség a pihenést is megtámogatja, ami szintén segíti a jobb alvást. Az agy nagyon érzékeny ugyanis a fényre, és ahogy fényt tapasztal, lassan elkezd leállni a melatonin hormon termelődés. A sötétben alvás egyébként segíthet az általános egészség és a jólét javításában is. Egy tanulmányban lejegyezték, hogy a sötétben alvás csökkenti például a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának az esélyét. Aztán javít a mentális fókuszunkon. A melatonin ugye az egyik legfontosabb hormon az emberi szervezetben, éppen ezért fontos a sötétben az éjszakai alvás, mert hát nem csak a mentális egészségünknek, hanem a szemünknek is jót tesz, hiszen biztosítja a megfelelő pihenést. De gyerekek esetében kimutatták, hogy a sötét szobában történő alvás bizony csökkenti a rövidlátás kockázatát. A sötétben való alvás tehát elősegíti a sejtek regenerálódását, ami megsegít abban, hogy a bőr is fiatalos maradjon, és amikor a test nyugalmi állapotba kerül, akkor a sejtek tudnak regenerálódni, ez pedig lassítja az öregedési folyamatokat, és úgy összességében jó hatással van a szervezetünkre. Éppen ezért, ha eddig esetleg felhúzott redőnyök mellett aludtak, érdemes teljes sötétséget éjszakára biztosítani, ugyanis így tud a szervezet a legjobban pihenni, és erre majd a nagy melegben is nagy szükségünk lesz, hogy legalább a pihenésre, a 8 óra alvásra minden körülmények között meglegyen a lehetőség. És bízom benne, hogy egy pihentető, mély alvás után egy nagyon klassz hétfői napot kezdtünk együtt, és most már nagyon sokan benne vannak a munka sűrűjében. Kitartást erre a hétfőre, egy perccel vagyunk 8:30 után.

4,5 perccel vagyunk 8:30 után, úgyhogy készítsünk valami finomságot a mai napra is. Jönnek a kánikulai időszakok, és érdemes könnyű salátákban gondolkodni, vagy legalábbis olyanba, ami könnyen el lehet készíteni, nem járó például a konyhában a tűzhely mellett állással, és ha már saláta, akkor a zöld bab például jó választás, főleg, hogyha frissen zsengén szedjük a saját kertünkből. Ráadásul nagy kedvenc a magyarok körében a zöld bab, főleg, ha egy ilyen fokhagymás rozmaringos zöld bab saláta formájában kerül az asztalra. Nagyon sokan kertészkednek ma már szerencsére, és sokan kedvelik az otthoni friss zöldségeket, gyümölcsöket, így a nagy kedvenc a zöld bab. A zöld babból pedig nagyon sokféle étel készíthető, köztük ugye leves, főzelék, de szerencsére még nagyon finom saláta is. A zöld bab tápanyagokban gazdag, és csökkenti például a magas vérnyomásnak az esélyét is, és a szívünkre is jó hatással van. A magas sostartalmának köszönhetően pedig nagyon tápláló, rengeteg C-vitamin van benne, és ahogy mondtam, a zöld babból remek salátát tudunk készíteni, például egy fokhagymás rozmaringosat. Kell hozzá 1/2 kiló zöldbab, 4-5 közepes paradicsom, 10 deka mozzarella sajt, 5 gereszt fokhagyma, 5 evőkanál olívaolaj, 2 evőkanál balzsamecet, 2 rozmaringág, az a legjobb, hogyha van friss, ízlés szerint só és bors. Ennyi az összetevő, és nagyon könnyen egyszerűen elkészíthető. Megmossuk, megtisztítjuk a zöld babot, és enyhén sós vízben megpároljuk, olyan roppanósan puhára. Ezt követően megmelegítjük az olívaolajat, hozzáadjuk a vékonyra szeletelt fokhagymagerezdeket. Egy kicsit később mehet hozzá a rozmaring ágról leszedett rozmaringlevél. Arra kell vigyázni, hogy se a fokhagyma, se a rozmaring levelek ne égjenek meg, mert akkor lesz egy kesernyés íze. A paradicsomot megmossuk, vékony szeletekre vágjuk, hozzákeverjük a kockákra vágott mozzarellát, a párolt zöldbabot és a megdínsztelt fokhagymát. Összekeverjük a maradék olajat a balzsamecettel, a sóval és a borssal, és a salátához forgatjuk, összekeverjük, hagyjuk egy picit érni az ízeket, és fogyasztható akár így önmagában is, nagyon finom, főleg a nagy melegben, de akár a grillen készített húsok mellé köretnek is tökéletes, próbálják ki. Mi pedig folytatjuk most a délelőttet a King Afrikával és a La Bomba című dallal. Itt lesz Dr. Mátyás a Valmárral, és hamarosan D. Nagy Lajos is, és aztán hozok egy kis olvasnivalót is.

Honnan jöttél és hova mész? Ez volt a 4S Street zenekar slágere. Ők Erdélyből jöttek és mennek például a Művészetek Völgyébe is augusztus 2-án vasárnap egy másfél órás koncertre. A folytatásban pedig egy igazi ikonikus dal jön. A Tipautól ez a China in Your Hand és aztán könyvajálló.

Könyvajánlót ígértem, olvasnivalót, úgyhogy itt vagyok egy új kiadvánnyal. Johanna Zibauer írta a könyvet, az a címe, hogy Nincs Hof. Nincs Hof az osztrák-magyar határon megbúvó falvacska, nem bánná, ha elfelejtenék. Legalábbis ezen munkálkodnak az oblivisták, a ma három

Három különös férfiú, aki mindenáron menekülni szeretne a rohanó idő elől. Ha már senki sem fog tudni róluk, gondolják, ők és a falusiak szabadon és nyugalomban élhetnek. Nincs hof egy helyi legenda szerint, ugyanis valamikor régen pontosan ilyen volt, független és békés. Az oblivisták pedig éppen a tisztességben megőszült Erna Ródilt szemelik ki arra, hogy segítségükre legyen a nagy terv megvalósításában. Erna ritkán hallott nagyobb butaságot addigi hosszú életében, mint a falu méretű köddé válás ötletét, ám győz a kíváncsisága. Az oblivisták estéről estére összegyűlnek nála, hogy kenyérszalonna és nádi fügepálinka mellett dolgozzák ki a szükséges lépéseket. Sorra leszerelik a helység névtáblákat, távol maradnak a tűzoltó és egyéb ünnepségektől, a kerékpáros turistákat pedig bűzfallal riasztják el. Úgy látszik, minden terv szerint halad, ha nem volnának a városból érkezett új lakók. Kezdetét veszi egy kalandokban és fordulatokban gazdag nyár is, hogy hogyan folytatódik, ebből a kötetből kiderül. Johanna Zibauer szerző, a könyv címe Nincs hof.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oléti Zsuzsa hírszerkesztő. Ha most vasárnap tartottak volna parlamenti választásokat Szlovéniában, a jobboldali demokrata párt kapta volna a legtöbb, szám szerint 22,9%-nyi szavazatot. Az ellenzéki Gibanja Svobodára a voksolók 20,5%-a szavazott volna. A Mediana közvélemény kutatásából kiderült, hogy Janez Jansa kormánya kismértékben veszített a támogatottságából, mivel a válaszadók valamivel több mint egyharmada támogatja jelenleg, szám szerint 36,8%-a. A Medián friss felmérése szerint bár továbbra is megvan a Tisza kétharmada, néhány százalékponttal csökkent a párt támogatottsága. Jelenleg a magyar választók 57%-a szavazna a Tisza pártra egy közeljövőben tartandó feltételezett választáson. A június végén készült Medián elemzés még a Tisza tetőzéséről beszélt, ahhoz képest mostanra 3-5%-ponttal csökkent a kormánypárt támogatottsága. Öt bosznia-hercegovinai hegymászó vesztette életét az oroszországi Elbrusz hegyen, miután expedíciójukat heves vihar érte. A hétfős expedíció tagjai a közép-boszniai Zenicáról származtak. A tragédia szombat este történt az Oroszországhoz tartozó Kabard és Balkár köztársaság területén emelkedő 5642 méter magas Elbruszon, amely hirtelen változó időjárásáról és veszélyes mászási körülményeiről ismert. Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma közölte, hogy a hétfős csoport két tagját sikerült élve kimenteni. Egyikük saját erejéből jutott le a hegyről és riasztotta a mentőszolgálatot, a másik túlélőt a mentő alakulatok találták meg, mindkettőjüket kórházba szállították. A hatóságok tájékoztatása szerint eddig két áldozat holttestét találták meg 5350 méteres magasságban, elszállításukat azonban a kedvezőtlen időjárás akadályozza. A többi három áldozat felkutatása továbbra is tart, a mentési munkálatokat erős szél és a magas hegyi körülmények nehezítik. Nermin Niksics, a Bosznia-Hercegovinai Föderáció miniszterelnöke részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és közölte, hogy a hatóságok mindent megtesznek a holttestek hazaszállításáért. Bejelentette azt is, hogy a föderáció kormánya hétfőre gyásznapot hirdet az öt hegymászó emlékére. Felrobbant egy olajszállító tartályhajó a Hormuzi szorosban, miután tengeri aknával ütközött, jelentette vasárnap a The Jerusalem Post a Tashnim hírügynökség információi alapján. A Tashnim beszámolója szerint a tartályhajó azt követően ütközött az aknával, hogy elhagyta az Irán által kijelölt hajózási útvonalat a stratégiai fontosságú tengerszorosban. Az iráni hatóságok egyelőre nem adtak ki hivatalos közleményt az esetről. Sport. A hétvégén lejátszották az első osztályú szlovén labdarúgó bajnokság mérkőzéseit. Szombaton a Mura 1-0-ra győzött az Olimpia ellen, a Maribor Brinje Grosupje találkozó 3-0-ra végződött. Vasárnap a Bravo Nafta 0-3. Bravót a Nafta 0-3 arányban győzte le, a Koper Calcer Radomlje mérkőzés 2-2-es döntetlennel végződött. Az Alumini Celje találkozott az Európai Kupa küzdelmek miatti részvétel okán elhalasztották. Az új időpontot a Szlovén Labdarúgó Szövetség később hozza nyilvánosságra.
2: Időjárás.
1: Napközben jobbára derült lesz az ég, az időnként megnövekvő gomoly felhőzetből délután Notranskon rövid ideig tartó záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet általában 28 és 32 fok között váltakozik, az alpesi völgyekben 25 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral Jutomer körzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók.
0: MMR.
2: A mi rádiónk. Podgyász. Úti célok turista szemmel.
3: Itt koronázták meg többek között Szent Istvánt, Szent Lászlót, Könyves Kálmánt, IV. Bélát, Nagy Lajost, Luxemburgi Zsigmondot, Hunyadi Mátyást és II. Lajost is. De nem csak a koronázások helyszíne volt, hanem királyi központ, ahol országgyűléseket tartottak, fontos döntések születtek, sőt, számos uralkodót is itt temettek el.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Székesfehérvárra kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

A Magna Cum Laude és Mezőmiség után jön még egy ikonikus Eurythmics sláger, aztán mutatunk egy friss újdonságot. Hamarosan 9:30-kor jelentkezik a heti programajánló, 10 órakor, illetve 11 órakor pedig jövünk majd az aktuális friss hírekkel. A 11 órai hírek után Podgyász, a műsor szerkesztője Ticsár Ines, és a mai utazás is Magyarország egyik fontos történelmi városába. Ezúttal Székesfehérvárra kalauzolja el önöket, egy város, ami évtizedeken át ugye királyi koronázó város volt, tehát ma a Podgyászban Székesfehérvár érkezik. Délután 3 órakor pedig a Terepjáró, a hétfői hírmagazinban két téma, hiszen tegnap Dobronakon ismét megtartották a jakabnapi vásárt és búcsút, kirakodó vásárral, egyéb szórakozási lehetőséggel, ünnepi szentmisével a vásárba Fehér Ilona is ellátogatott, tőle kapunk majd egy összefoglalót, és lesz egy sportos hírünk is, hiszen a NAFTA megszakította a Bravo győzelmi sorozatát, a Stožicei sportparkban 3-0-ra nyert, a Mura 1-0-ás győzelmet ünnepelhetett az Olimpia ellen, a szlovén első labdarúgó liga második bajnoki fordulóját Göncz Edit kísérte, tőle kapják majd az összefoglalót. Ez a két téma tehát délután 3 órakor a Terepjáróban. Tartsanak velünk, további szép délelőttet kívánunk!

Ez a napi frissén pedig Cseresnyi is Tünde vagyok, és hát nem meglepően jó kombináció Alesso és a One Republic. Most ők újra együtt zenélnek. Ha valami garancia ugyanis a slágerre, akkor ez a kombináció biztosan. A svéd DJ és producer Alesso, valamint az amerikai slágergyáros One Republic már nem először egyesítette erejét, ezúttal az In Your Eyes című dal kedvéért. A feltétel nélküli szerelemről szóló, nosztalgikus, ugyanakkor időtálló track régóta várt kollaboráció, amelyre hosszú 10 évet kellett várni azóta, hogy Ryan Tedder a hangját adta a Scars című kislemezhez. Eltett már egy kis idő, de újra együtt lenni a stúdióban egyszerűen természetes érzés. Az In Your Eyes felejthetetlen kislemez lesz, mondta Alesso. Csak néhány olyan ember van, akivel ennyire gyorsan megtalálom a közös hangot, és akivel azonnal történik valami a stúdióban. Alesso az egyikük, árult el Ryan Tedder, a One Republic frontembere. A közös dal pedig mindkettejük szavait megerősíti, úgyhogy már is érkezik. Itt a napi frissben Alesso és a One Republic, ez pedig nem más, mint az In Your Eyes.

A V-motorok után hoztam néhány programajánlatot erre a hétre. Hát van bőséges választék, bár rögtön az elsőhöz egy kicsit messzebbre kell utazni, egészen Ljubljanáig. Ugyanis a Liszt intézet nyári programjai között egy holnapi rendezvényről, egy kinti helyszínen fellép a Liszt Ferenc Kamara zenekar és ad koncertet. Július 28-án kedden este 8 órakor a helyszín a Grand Hotel Union és a neves magyar klasszikus zenei együttes ünnepi hangversenyéről van szó Ljubljana szívében. Tradicionális és modern fúziós cigányzene az intézet külső partner programjaként valósul meg, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak erre a koncertre. Az est Mozart Figaro esküvője című nyitányával fog majd kezdődni, és ez a koncert a 74. Ljubljana Fesztivál programjának keretében valósul meg. Holnap este 8-kor kezdődik, ha Ljubljanában vagy annak környékén járnak, akkor érdemes őket meghallgatni. Szabadtéri program és ingyenes is. Emellett, ha olvasnának, akkor szintén ingyenesen megtehetik ezt, minden hétvégén, egészen augusztus végéig lendván a Rózsavárosi Parkban, ugyanis péntek, szombat, vasárnap kinyit a könyvtár a Lombok alatt, hagyományos rendezvény, és elvileg jó idő lesz, ráadásul kánikula, úgyhogy nyugodtan kifekhetnek oda a hűsbe egy kicsit lapozgatni. Pénteken és szombaton 17 és 20 óra között, vasárnap pedig 9 és 12 óra között várják azokat, akik olvasni szeretnek, kulturálódni. Nem csak könyvekből lehet válogatni, hanem szakfolyóiratokból, akár bulvár lapokból is, szóval nagyon sok mindenre van lehetőség, de leginkább egy könnyed kikapcsolódásra.

Zalék, a Moreszketoplicei nyári fesztivál is egy fesztivál sorozat egészen augusztus 22-ig a Városközpontban, a zöld övezetben kapnak helyet. Például a tematikus gasztronómiai programok a fesztivál ideje alatt minden csütörtökön és szombaton este 20 órától ingyenes élőzenei koncertekkel, tematikus gasztronómiai estekkel és folklór programokkal szórakoztatják a látogatókat. Július 30-án, tehát most csütörtökön, Abba Mia, látványos Abba Tribute Show a legnagyobb slágerekkel. Aztán augusztus 1-én szombaton Klapa Adria, tradicionális tengerparti hangulatot idéző dalmát dallamok. Augusztus 2-án vasárnap pedig Hajdina Fesztivált tartanak, tematikus gasztronómiai napot, helyi hajdinából készült étel különlegességekkel, mindez Moreszketoplicén, csütörtöktől egészen vasárnapig. Aztán augusztus 1-én Dobronakon a Művelődési Háznál a bor és a perec ünnepét tartják, 16 órakor kezdődik a program, természetesen bor és perec kóstolóval, mi mással, aztán lesznek borászati játékok 17 órától, fellép a Halikánum, és az eseményt jelenlétével természetesen a muravidéki borkirálynő Nusa Horváth is megtiszteli, minden érdeklődőt szeretettel várnak, tehát augusztus 1-én szombaton Dobronakra a bor és perec ünnepére.

Minden szobába kell álom, halott pénz és Kővári Zoli egy közös dallal itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Maradunk a programoknál, hiszen zajlik a Bánfi Nights is. Ugye ez is egy augusztus végéig tartó program, fesztivál sorozatnak a része, és ingyenesen látogatható koncerteket kínál a nagy érdeműnek. Legközelebb július 31-én pénteken a Bánfi Nights koncerten a Musical Trips Trio lép fel. Este 8:30-kor kezdődik a program, a helyszín a Bánfi Központ terasza, és természetesen továbbra is ingyenes a belépés erre a rendezvényre, de mit érdemes tudni magáról a fellépőről? Nos, a Musical Trips Trio műsorában a saját szerzemények mellett ritkábban játszott fülbemászó könnyűzenei dallamok szólalnak meg. A formáció különleges hangzását a fingerstyle gitárjáték, a virtuóz szájharmonika és a tiszta a női énekhang egyedi kombinációja adja. Egy nagyon fantasztikus koncertre várják tehát most pénteken az érdeklődőket. Bánfi Központ, este 8:30 és a Bánfi Nights ezen a hétvégén a Musical Trips Trio csapatát fogadja. Érdemes őket meghallgatni. Aki pedig kedveli vagy szereti a traktorokat, a mezőgazdasági gépeket, meg a jó hangulatot, és a közösségi programokat, azokat várják az első lovászi gép találkozóra augusztus 1-én szombaton, már reggel 7 órakor nyit a program, regisztrációval, a hivatalos megnyitó pedig 9:30-kor lesz. Versenyszámok, amiket végig lehet nézni, gyorsulás, szlalom, erőhúzás és még traktor szépségverseny is lesz. A programokat kirakodóvásár, kézműves foglalkozás várja, kifejezetten gyerekekre is fókuszáltak, lesznek pedálos kis autók, amiket ki lehet próbálni, gyerekeknek ügyességi játékok, happarti, rodeóbika, egész nap programok. Ez az első alkalommal megrendezendő lovászi géptalálkozó augusztus 1-én természetesen Lovásziban.

Az előttünk álló hétvégén nagyon sok településen tartanak úgynevezett falunapokat Tófejen, Csörnyeföldén, és ahova érdemes még ellátogatni emellett, hiszen egy nagyon érdekes program sorozatot raktak össze Szent Gotthárdon, a Szent Gotthárdi Várt kertben. Zajlik a Szent Gotthárdi történelmi napok, ezek a programok is ingyenesen látogathatók, és július 31-én pénteken este 9 órakor ennek a programsorozatnak a részeként a Nox együttes érkezik Péter Szabó szívével az élen, és a Várkertben adnak egy egész estés nagy koncertet, amelyre mindenkit szeretettel várnak. És ha már koncertek, akkor zajlik a 35. Művészetek Völgye Fesztivál augusztus 2-áig, vasárnap estig. Nagyon sok program, egy összművészeti fesztivál, 10 napon át több mint 4000 programmal várják a látogatókat Kapolcson, Talján, Dörögdön, Vígán, Petenden, és ugye az idei jubileumi, így a fellépők is ennek fényében lettek összeválogatva, tehát 35 éves Quimby ad majd koncertet, de természetesen emellett nagyon sok irodalmi, könnyűzenei színház program, népzene, világzene, komoly zene, kiállítások, filmművészet, kortárs, szóval nagyon sok minden várja a látogatókat. Többek között az Ivan and the Parasol lép fel, érkezik

Ákos után tárkányművek, Bájelex és Fredék jönnek, és ugye ne feledkezzünk el a búza adománygyűjtési akcióról. A Magyarok kenyere program még zajlik, augusztus 20-ig, 8 és 15 óra között várják a gyűjtési időpontokban a Muravidéki Mintagazdaságba Bánutára a felajánlásokat.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A demográfiai, családügyi és szociális minisztérium kiemelt célként kezeli az intézményi gondozás kiváltását, a házi segítségnyújtás fejlesztését, valamint a tartós ápolás rendszerének korszerűsítését. A hosszú távú gondozás megváltoztatása azért szükséges, mert a rendszer nem működik, figyelmeztetett Matej Ribics miniszter. Fő feladatként a tárca vezető a hosszú élettartamú társadalom kihívásainak kezelését és a szociális háló erősítését nevezte meg prioritásként. A Telex információi szerint a magyar kormány megszünteti az M86-os és M87-es gyorsforgalmi utak koncesziós pályázatát, így a beruházások a korábban tervezett konstrukcióban nem valósulnak meg. Az M86-os autóút Szombathelyt kötné össze az M1-es autópályával, míg az M87-es Szombathelyt és Kőszeget hivatott összekötni. A tenderre két érvényes ajánlat érkezett, Szíj László érdekelt és Mészáros Lőrinc cége is pályázott. A lap szerint a Mészáros féle konstrukció 30 év alatt összesen mintegy 1700 milliárd forintba került volna, amelyből 360 milliárd forint jutott volna az építésre, miközben a számítások 284 milliárd forintos adózott nyereséggel és 15%-os tőkearányos megtérüléssel kalkuláltak. A cikk azt is kiemeli, hogy a kilométerenként 8,6 milliárd forintos kivitelezési költség jóval meghaladta volna a közép-európai átlagot. A projekt leállítása illeszkedik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábbi lépéseihez, aki több, még az előző kormány által előkészített koncessziós szerződést is felülvizsgál, és az állam számára hátrányosnak tartott megállapodások esetében vizsgálatot rendelt el. Solta szigetétől mintegy 6 tengeri mérföldre vasárnap délelőtt a vízbe esett és eltűnt egy 46 éves osztrák hajóvezető. A spliti kikötő kapitányság szerint a férfi a hajó csavar köré tekeredett köteret ellenőrizte, amikor az erős szélben és a nagy hullámzásban a tengerbe esett. A vitorláson tartózkodók köteret dobtak neki, de nem tudta elérni, és néhány percen belül szem elől tévesztették. A hajón maradt 6 osztrák állampolgár nem sérült meg. A keresésben a kikötői kapitányság és a tengeri rendőrség hajói, valamint a horvát légierő repülőgépe és egy helikopter vett részt. A hatóságok közlése szerint a kutatást addig folytatják, amíg a tengeri és időjárási körülmények lehetővé teszik. Franciaországban már több mint 250 ezer embert kellett kitelepíteni a súlyos erdőtüzek miatt, miközben a lángok Bordeaux irányába terjedve egyre több települést fenyegetnek. Emmanuel Macron hétfőre válságülést hívott össze, mozgósította a hadsereget és Európai Uniós segítséget kért az oltási munkálatokhoz. A tüzek miatt a bordeaux-i repülőtér körüli szállodai övezetet is kiürítették. Sport. A szlovén férfi röplabda válogatott szombat reggel elutazott Kínába, ahol a július 29-e és augusztus 2-a között Ningpóban megrendezésre kerülő Nemzetek Ligája legjobb 8 csapatának tornáján vesz részt. A válogatott Törökországgal csap össze a negyeddöntőben. A találkozóra július 29-én szerdán 9 órai kezdettel kerül sor.
2: Időjárás.
1: Napközben jobbára derült lesz az ég, az időnként megnövekvő felhőzetből délután Notranskon rövid ideig tartó záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet általában 28-32 fok között váltakozik, az alpesi völgyekben 25 fok körül alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral Jutomer körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

Nagyon sokanak a rock az élete, ez volt a Rock My Life Zsenettől, és most 9 perccel vagyunk délelőtt 10 óra után. Ilyen szűrt fénnyel néha-néha sütöget a napocska, 24-25 fok van egyébként, tehát nagyon kellemes, nyárias, meleg napra készülhetünk, ez még olyan elviselhető mérsékelt lesz, szóval tegnapi hidegfront után a hétfő kedd még ezt garantálni tudja. Aztán érkezik az újabb hőhullám, és bár most a hét elején 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, bizony ennek a hétnek a második felétől már 33-38 fok között alakul napközben a hőmérséklet, és az előrejelzésekből az is kiderül, hogy a héten már a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést. Amíg ma-holnap elviselhető lesz az időjárás, szerdától robban is drasztikusan. A hőhullám szerdán már 34 fok lesz napközben, csütörtök 36, péntektől a 38 fok állandósul, szombaton még marad ez a 33-38 fok, és aztán vasárnaptól már helyenként akár 40-42 fok is lehet, és ez még a jövő hét elején is tartja magát. A mostani prognózis szerint ez a hőkupola olyan szépen ráül erre a térségre, hogy egészen augusztus 8-ig, 9-ig velünk is marad. Hát jön valóban augusztus, ugye a hétvégén a nyár utolsó hónapja, és úgy tűnik, hogy megmutatja még, hogy van benne jócskán erő, és az eddigieknél még erősebb hőhullámra lehet készülni. Úgyhogy erre számítsanak önök, tőlünk pedig sok-sok jó zenére Simó Anna Mária érkezik, aztán Csinszka jön, és hamarosan a Carson Coma.

Ez volt az osztálytalálkozó a Carson Comától, Álom élettel, ahogy megénekelték a srácok, egyébként ők is fellépnek a Völgyben. De most, ha már osztálytalálkozó és visszagondolva az elmúlt időszakra, akkor az idei szezon tényleg bővelkedett, és még bővelkedik sporteseményekben. Ugye mondhatjuk a foci VB-t, a Forma 1-et, vagy akár a Tour de France-t is. A foci VB-n pedig remek csapatok mérték össze tudásukat, erejüket, és végül a spanyol válogatott fölényes győzelmet aratott és elvihette a 2026-os trófeát, tehát 2026-ban a világbajnok a spanyol válogatott lett. És ugye annak egyik tagja Cucurella, akiről nagyon gyakran esik szó mostanság, ő frissen a Real Madridhoz igazolt, és azt gondolom, hogy ő már egy világbajnok, de az ő élete sem egyszerű, mert azt gondolnánk, hogy aki az élvonalban van, és rengeteg pénzt keres, annak minden egyszerű, hát közel sem. Ugyanis Cucurella legidősebb fia Matteo autizmussal él. A diagnózist nem sokkal azután kapták meg, hogy Cucurella 2022-ben a Chelsea-hez igazolt. A család számára ez egy rendkívül nehéz időszak volt, új városba költöztek, új klub, új élet, miközben a kisfiúk állapotával is meg kellett tanulniuk, úgymond együtt élni. Egyébként a foci világbajnok Cucurella egy interjúban nagyon őszintén beszélt erről, ahol azt mondta, hogy senki nem tanít meg arra, hogy hogyan legyél szülő. Egy autista gyermek másképp érti a világot, neked kell megtanulnod megérteni őt, mondta Cucurella. Valahányszor egy csapat érdeklődött irántam, az elsők között mindig azt néztük meg, hogy vannak-e megfelelő iskolák vagy terápiás lehetőségek a fiam számára. Azt is elmondta, hogy Matteo kezdetben nagyon nehezen viselte a hagyományos iskolát. Gyakran sírt, nem tudott beilleszkedni, és szülőként az volt a legfájdalmasabb, hogy látták szenvedni a saját gyereküket, de sokáig nem tudták, hogy hogyan segítsenek rajta. Aztán később találtak számára egy megfelelő iskolát Londonban, ami nagyon-nagyon sokat javított a helyzeten, és talán a legszívszorítóbb mondat a Cucurellának ez volt: ha választhatnék, inkább ne lenne pénzem, csak a fiam lenne egészséges. Azt is elmondta, hogy Matteo minden apró előrelépése sokkal többet jelent számára, mint bármilyen futballsiker. Amikor először igazol egy csapathoz, akkor Cucurella számára a legfontosabb az, hogy Matteónak legyen megfelelő iskolája, ellátása a mindennapokhoz. Ezért volt fontos számára az is, hogy újra Spanyolországban tudjon játszani. Egyébként a nyilatkozata jól mutatja, hogy a spanyol bal hátvéd számára a család mindenek felett áll. A pályán hozott döntéseit nem csak a futball, hanem kisfia megfelelő fejlődése és támogatása is meghatározza. És van egy igaz történet Cucurella hosszú hajáról is, mert ugye láthattuk most is a VB ideje alatt, hogy ő sosem fogta össze a haját, nem gumizta föl, hanem úgy lobogott a szélben, és ennek oka van. A hírek szerint ugyanis Cucurella azért nem vágja le, illetve nem köti össze a hosszú haját, hogy autizmussal élő kisfia Matteo könnyebben felismerhesse őt a pályán. Cucurella még gyerekként növesztette meg a haját. Egy korábbi interjúban azt is elmesélte, hogy az édesanyja kérte erre, mert amikor a lelátóról nézte a meccseit, akkor a hosszú göndör hajáról tudta legkönnyebben felismerni a sok gyerek között Cucurellát. Aztán a haja később egyszerűen egyfajta védjegyévé vált, és ahogy ő fogalmazott, az emberek azonnal felismernek róla, és tulajdonképpen már a személyiségem része lett. Hát ezért van neki ilyen loboncos, nagy göndör haja, és hát legfontosabb szempont, hogy ez az a hosszú haj, ami egyfajta nyugalmat ad a kisfia számára is, aki mindennél fontosabb, és valóban ő miatta is igazolt most át a Real Madridhoz, hiszen nemrégiben frissen írta alá az átigazolást, és a következő szezonban már a Real Madrid csapatát erősíti a világbajnok Cucurella.

To beat or not to beat, és hányszor elhangzott ebben a dalban az, hogy vadul. Hát a farkasokról szerintem pont ezt tudjuk mondani, hogy a vadállatok egyik legvadállatobbika. És bizony nem volt ez mindig így, mert hogy a mostani kutatások szerint a farkas volt az őskori ember legjobb barátja. Szinte hihetetlen, ugyanis egy távoli szigeten ősi farkas maradványokat találtak a kutatók, és arra utalnak ezek a maradványok, hogy az őskori emberek már évezredekkel a kutyák teljes megjelenése előtt tartották, és itt a legfontosabb, gondozták a farkasokat. 3000-5000 éves farkas csontokat találtak egy olyan apró balti tengeri szigeten, ahová a ragadozók kizárólag emberi segítséggel, tehát csónakon juthattak csak el. A kutatás szerint ezek az állatok genetikailag valódi farkasok, tehát nem kutyák voltak, mégis szorosan együtt éltek az emberrel. Az izotópos vizsgálatok kimutatták, hogy a farkasok a helyi halászokéhoz és fókavadászokéhoz hasonló étrenden éltek, vagyis a húsmaradványokkal az emberek etethették őket. A kutatás eredményei alapján a farkasok és az emberek kapcsolata már évezredekkel a kutyák kialakulása előtt sokkal szorosabb lehetett, mint ahogy azt eddig gondolták. Tehát elképzelhető, hogy egyes közösségek együtt is éltek a farkasokkal, anélkül, hogy teljesen háziasították volna őket, és ez most egy óriási előrelépés a kutatások szerint.

Hamarosan bekúszik vissza a kánikula meg a hőkupola, viszont most még van két napunk, amikor vehetünk jó, mély levegőt és élvezhetjük a kicsit kellemesebb időjárást. Lendván zárt felhőzet van, alapvetően borús az ég, de 26 fokot mutatnak a hőmérők, és ez ma akár lehet 27-32 fok is, majd kora délután, és ma van esélye egyébként a kialakuló helyi kisebb esőknek, záporoknak, és ez nem csak Muravidékre jellemző, hanem az adás körzetünkben is a legtöbb helyre ez az időjárás várható a következő 24-48 órában. Aztán szerdától indul majd a drasztikus hőmérséklet emelkedés, ami a hétvégén akár 40-42 fokban is kicsúcsosodhat, és még a jövő hét elején is erre számíthatunk. Bő egy hétig el kell viselnünk a nagy meleget, és nyilván nagyon sokan már itt talán ezen a július 27-i hétfőn is azon gondolkodnak, hogy vajon augusztusban véget ér-e a nyár, mert hogy ugye júliusban

0: Egy biztos, hogy egy érkező jövő hétvégi hideg front alakítja át majd időjárásunkat, ami azt jelenti, hogy ez a rekkenő hőség, a 40 fok, ilyen 28-29 fokra mérséklődik, amit mi akkor nagyon kellemesnek fogunk érezni, de az még mindig meleg lesz. Csapadékosságot tekintve nem igazán számíthatunk a következő napokban, hetekben sem jelentősebb mennyiségű csapadékra, tehát a csapadék szegénység még egyelőre folytatódik. Amit lehet tudni, hogy augusztus második fele az hozhat némi felfrissülést. Egyébként a kontinens nyugati északi részén most is vonulnak a ciklonok és azok frontjaik, és ott többfelé több alkalommal alakul ki csapadék. Ezzel szemben a szárazföld nagyobb területén anticiklon alakítja az időjárás, tehát most ebben a térségben nagyon kevés csapadékra számíthatunk, ellenben sok napsütésre és rekord magas hőmérsékletre, és ez a gazdálkodóknak egyáltalán nem jó hír. Amit lehet tudni, hogy 10-e környékén reménykedhetünk egy kis változásban, pontosabban a 7-ei, 9-ei hétvégén, akkor van esély arra, hogy Nyugat-Európa felett vonulnak majd azok a frontok, amik talán térségünket is elérik, hozzák a lehűlést, és ehhez a fronthoz némi csapadék is kapcsolódik, kisebb esők, záporok, helyenként zivatarok, valamelyes csökkentik majd a nappali felmelegedés mértékét, és átmenetileg megszűnik a forróság. Augusztus 10-16-a környékén viszont visszatér a száraz meleg idő, ami azt jelenti, hogy újra eléri a hőmérséklet a 35 fokot, és komolyabb csapadék augusztus 10-e után sem várható. És a hónap második fele, ott már gyökeres változást prognosztizálnak, akkor egy északnyugati ciklon éri el térségünket, és augusztus 17-e után ez a ciklon több napig itt vendégeskedik, így számíthatunk záporokra, zivatarokra és jelentős lehűlésre is. Ezek a ciklonok nem csak nedves, hanem időszakosan hűvös levegőt szállítanak majd fölénk, és egy újabb hidegfront várható 20-a után 24-25-e térségében, ami viszont jelentősen visszaveti majd a nappali felmelegedés mértékét, úgyhogy aki kedveli a nagy meleget, az igazán nagy forróságot, akkor ez a következő két hétben még mindenképpen jellemző lesz térségünkre, augusztus 20-a után pedig jelentősebb hőmérséklet visszaesés lehet, és nyilván a Balaton vízhőmérséklete is akkor visszaesik, a szabad vízekben való fürdés is kellemetlenebbé válik, most azonban érkezik a kánikula, úgyhogy erre készülünk, illetve a folytatásban Sipos F. Tamás és Piero közös dalára. Ők meg pont arról énekelnek, hogy ez egy ilyen nyár, néha kiszámítható, néha meg nagyon kiszámíthatatlan. Az viszont biztos, hogy 11 órakor lesznek friss hírek.
1: Mind on the back,

0: reklám.
1: Közeleg a nyaralás, de még nincs megfelelő túracipője? A Planica Turnisce üzletében szakértő segítséggel választhat lábához, terephez és céljához illő lábbelit, amelyet tesztpályán is kipróbálhat. Július 20-a és 31-e között a Planica és Mendel cipőkre 10% kedvezmény várja Önt. Planica Turnisce. Minőségi szlovén lábbelik 1959 óta.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Itt koronázták meg többek között Szent Istvánt, Szent Lászlót, Könyves Kálmánt, IV. Bélát, Nagy Lajost, Luxemburgi Zsigmondot, Hunyadi Mátyást és II. Lajost is. De nem csak a koronázások helyszíne volt, hanem királyi központ, ahol országgyűléseket tartottak, fontos döntések születtek, sőt, számos uralkodót is itt temettek el.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Székesfehérvárra kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Ilyen. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Újvidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oletin Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén kormány július 24-én pénteken rendkívüli intézkedésként két hónapra felfüggesztette az energetikai hatékonysági hozzájárulást, valamint a CO2 adót, amivel a kormány hivatalos portálja szerint sikerült semlegesíteni a kedre várható jelentős áremelkedést. Így ma éjfélkor nagy valószínűséggel csökkennek az üzemanyagárak Szlovéniában. A Finanza portál számításai szerint a gázolaj literje körülbelül 1-2 centen lehet olcsóbb, hasonlóan a fűtőolajhoz, míg a benzin esetében jelentősebben csökkenhet az ár. Tompánál a közúti határátkelő helyen akadt fenn a vizsgálaton egy 45 millió forintot érő Porsche, írta hétfőn a polisz.hu. A magyar-szerb határátkelő helyen egy német állampolgár jelentkezett kilépésre július 27-én hajnali 3 óra körül az autóval. A német rendszámú Porsche ellenőrzése során kiderült, hogy a kocsit a német hatóságok körözik, és a lefoglalását is elrendelték. Az autó vezetőjét előállították, a gépkocsit pedig a kiskunhalasi rendőrök lefoglalták. Repedések jelentek meg a 4 éve átadott Horvátország déli részét az ország többi területével összekötő Pelješac híd mind a 6 pillérének betonvédő rétegében, ezért októberben megkezdik a javítást, amely várhatóan 8 hónapig tart, tudta meg a Jutarnyi Liszt című horvát napilap. A munkálatok várhatóan 2027. júniusáig tartanak. A forgalmat nem állítják le, de időszakos sávlezárások lehetnek. A költségeket a hidat építő kínai China Road and Bridge Corporation viseli, amely 10 éves garanciát vállalt a kivitelezési hibák kijavítására. A 2,4 km hosszú híd a Pelješac félsziget és a horvát szárazföld között ível át, és lehetővé teszi, hogy a közúti forgalom a bosznia-hercegovinai Neum térségének érintése nélkül haladjon Horvátország déli része felé. 2025-ben az EU-ban a 25-34 éves fiatal felnőttek 30,1%-a élt együtt a szüleivel. A legragaszkodóbb fiatalok inkább Dél-Európában élnek, ahogy megyünk észak felé, egyre szívesebben költözik külön az új nemzedék. A legmagasabb arányok a következők. Horvátországban a fiatal felnőttek 62,3%-a, Görögországban 56,3%-a, Szlovákiában 54,3%-a élvezi a Mama Hotelt, Szlovéniában a 25 évnél idősebb fiatalok 39,9%-a, Magyarországon 34%-a ül a mama szoknyája mellett. A legalacsonyabb arányokat Dániából, Finnországból és Svédországból jelentették. Két ember meghalt és legalább 5 másik pedig megsérült, köztük egy 2 éves kisfiú, miután lövöldözés tört ki a Seattle Centerben megrendezett Bite of Seattle gasztronómiai fesztiválon. A rendőrség 2 gyanúsítottat őrizetbe vett, az eset körülményeit és az indítékokat még vizsgálják. Sport. A magyar férfi vízilabda válogatott szombaton drámai csatában 13-12-re legyőzte a házigazda Ausztráliát a Sydneyben rendezett világkupa szuperdöntő elődöntőjében, így bejutott a vasárnapi fináléba, ahol Görögország várt Varga Zsolt együttesére. A magyarok végső rohamára a görögök emberhátrányból válaszoltak, és 2 másodperccel a játékidő vége előtt végleg eldöntötték a finálét. 14-15 arányban Görögország ezzel megnyerte a 2026-os világkupa szuperdöntőjét.
1: Időjárás.
2: Napközben jobbára derült lesz az ég, az időnként megnövekvő gomoly felhőzetből délután Notranskon rövid ideig tartó záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet általában 28 és 32 fok között alakul, az alpesi völgyekben 25 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön zökkenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség az esti órákig Ljutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
1: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Ez volt a Well Hello slágere, mégpedig Pap Szabival közösen, jön még egy kis Bon Jovi dalocska, aztán pedig megyünk Fehérvár megye székhelyére, a Közép-Dunántúli régiók központjába, és mondhatnám azt, hogy Magyarország egyik legnagyobb múltú városát ismerhetik meg a mai podcastban, ez pedig nem más, mint Székesfehérvár. A műsor szerkesztője, Szicser Ines, tartsanak velünk!

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Mai utazásunk során Magyarország egyik legfontosabb történelmi városába, Székesfehérvárra látogatunk. Egy városba, ahol évszázadokon át királyokat koronáztak, ahol uralkodók nyugszanak, és ahol a magyar történelem emlékei mai szinte minden utcában jelen vannak. De Székesfehérvár nem csak a múltról szól. Hangulatos belvárosa, különleges műemlékei, múzeumai, parkjai és rendezvényei miatt ma is izgalmas úti cél. Mai utitársam és idegenvezetőnk Borsos Flóra. Szia Flóra, köszöntelek a Podgyászban.
2: Szia Inés, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Ha Székesfehérvár nevét halljuk, akkor a magyar királyok jutnak eszünkbe. Nem véletlenül, hiszen ez a város évszázadokon át meghatározó szerepet játszott Magyarország történetében. De hogyan vált Székesfehérvár a magyar királyság egyik legfontosabb központjává?
2: Igen, Székesfehérvár tényleg összeforrt a magyar királyokkal, és ennek nagyon jó oka van, ugyanis már Szent István király idején is kiemelt szerepet kapott. Itt épült fel a koronázó bazilika, és hosszú időn keresztül itt koronázták meg a magyar királyok többségét, ahogy te is említetted. De nem csak a koronázások helyszíne volt, hanem királyi központ, ahol országgyűléseket tartottak, fontos döntések születtek, sőt, számos uralkodót is itt temettek el. Ezért mondják azt, hogy Székesfehérvár a középkori magyar királyság egyik legfontosabb városa volt. Tulajdonképpen évszázadokon át az ország politikai és szimbolikus szíve is volt.
1: Említettük most már többször, hogy itt koronázták meg a magyar királyokat. Mit tudnál erről elmondani?
2: A Székesfehérvár a középkori magyar királyság koronázó városa volt, tehát itt koronázták meg többek között Szent Istvánt, Szent Lászlót, Könyves Kálmánt, IV. Bélát, Nagy Lajost, luxemburgi Zsigmondot, Hunyadi Mátyást és II. Lajost is. És a török elfoglalás után egyébként a koronázások helyszíne elsősorban Pozsony lett. Ugye az Árpád-korban már kialakult az a szokás, hogy a törvényes királyi koronázásnak három feltétele van. Az egyik az az, hogy Székesfehérváron történjen, a Szent István által építtetett székesegyházban. A másik az az, hogy az esztergomi érsek végezze a koronázást. A harmadik pedig az, hogy Szent István koronájával történjen. Érdemes azt is megemlíteni, hogy a középkor második felétől már királyné koronázások is zajlottak Székesfehérváron, annak ellenére vagy amellett, hogy egy másik királyné koronázó városunk is van, illetve főleg azt tartják királyné koronázó városnak, ez pedig méghozzá az előző adásban bemutatott Veszprém.
1: És mit láthat ma ebből a látogató, ha ott jár a városban?
2: Bár a középkori koronázó bazilika ma már romjaiban látható, a helyszín még mindig rendkívül különleges hangulatú. A Nemzeti Emlékhelyen, mert hogy az, a látogatók bejárhatják a bazilika maradványait, megismerhetik a magyar királyok koronázásának és temetkezésének történetét, illetve akár el is képzelhetik azt, hogy milyen lehetett ez a monumentális templom a fénykorában. A közelben található a Szent István Király Múzeum, valamint a belváros számos középkori emléket is őriz. Egyébként Székesfehérváron megtekinthető a Szent Koronának a hiteles másolata is, illetve az országalmának és a koronázási kardnak is a másolata, amelyek mind hozzátartoztak a koronázási ceremóniához.
1: Ha felfedező útra indulunk Székesfehérváron, akkor mit ajánlasz, merre kezdjük ezt az utat?
2: Én mindenképpen a történelmi belvárosban kezdeném a sétát, innen minden fontos látnivaló könnyen megközelíthető gyalog. Elsőként érdemes felkeresni a már említett Nemzeti Emlékhelyet és a koronázó bazilika romjait, hiszen itt elevenedik meg igazán a magyar királyság története. Innen a hangulatos macskaköves utcákon tovább haladva eljuthatunk a Városháza térre, a Püspöki palotához, a Szent István székesegyházhoz és az országalmához is, amely Székesfehérvár egyik legismertebb jelképe.
1: Említetted az országalmát, amely a Városház téren áll, és ugye, ahogy mondtad is, a város egyik legismertebb jelképe. Mit érdemes tudni róla?
2: Amellett egyébként, hogy a város egyik legismertebb jelképe, fontos találkozási pont is, de hát fontos tudni, hogy ez nem egy középkori emlék. Az országalmát azt 1938-ban avatták fel, és a magyar államiságot és a történelmi magyar királyság egységét szimbolizálja. A gránitból készült gömböt három oroszlán, három évszám, valamint kereszt díszíti, oldalán pedig latin felirat olvasható, ami annyit tesz magyarul, hogy Szent István adta Székesfehérvárnak a szabadságjogokat. A három évszám egyébként 1688, a török uralom alól való felszabadulásra emlékeztet, az 1001 Szent István koronázására emlékeztet, míg 1938 pedig Szent István halálának a 900. évfordulójára emlékezik. Érdekesség egyébként, hogy az országa ma most szökőkútként funkcionál, de hajdanán a török idők alatt, illetve a középkorban egy jégverem volt a helyén, és a város odahordta a romlandó ételeket, de a török időkben a lányokat és az értékesebb kincseket is odadugták el. 1945-ben, a második világháború végével lekerült a kereszt az országalma tetejéről, helyette régi hatalmi jelképekkel volt felruházva, végül pedig a rendszerváltás után sikerült visszatenni a keresztet az eredeti helyére, vagyis a tetejére.
1: Az országalmán kívül milyen épületeket érdemes még megfigyelni a belvárosi séta során, illetve mely épületeket vagy mely helyeket érdemes felkeresni, ha ott járunk?
2: A belvárosi séta során érdemes egy kicsit letérni a főútvonalakról is, mert Székesfehérvár szinte minden sarkon tartogat egy-egy történelmi érdekességet. A Városháza tér környékén találjuk például a barokk stílusú városházát és a püspöki palotát, amelyek a város 18. századi újjáépítésének hangulatát idézik. Érdemes felkeresni a Szent István székesegyházat is, amely a középkori koronázó bazilika örökségét viszi tovább, valamint a romantikus hangulatú romkert környékét, ahol a régi királyi bazilika maradványai láthatóak. A belváros egyik különleges épülete a ciszterci templom és rendház, illetve a főutca hangulatos épületsora is, ahol a barokk és klasszicista paloták váltják egymást. Aki pedig igazán szeretné felfedezni a város múltját, annak érdemes benézni a múzeumokba is, hiszen Székesfehérvár története nem csak a nagy királyokról szól, hanem a középkortól egészen napjainkig rengeteg izgalmas történetet őriz.
1: Ezek mellett Székesfehérváron van egy egészen különleges látnivaló, a Bori vár. Mi a története ennek az épületnek?
2: A Bori vár az Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látnivalója, mert tulajdonképpen egyetlen ember álma, kitartása és alkotói szenvedélye öltött benne testet. Az épületet Bori Jenő, szobrász és építész a saját tervei alapján kezdte építeni 1912-ben, és több évtizeden keresztül szinte egy életen át dolgozott rajta. A vár különlegessége, hogy nem egy történelmi korszakból fennmaradt erődítmény, hanem egy 20. századi műalkotás, amelyben az építészet, a szobrászat és a festészet harmonikusan kapcsolódik össze. Bori Jenő a feleségének, Komócsin Ilonának is emléket állított vele. A vár számos részletében jelenik meg a szerelem, a család és a magyar művészet iránti elköteleződés. Úgyhogy a látogatók már romantikus udvarok, tornyok, szobrok, freskók és különleges belső terekben nézelődhetnek. Egyébként ez az épület vasbetonból készült, és a magyar Taj Mahalként is szokták emlegetni, hiszen a feleségének és a felesége tiszteletére emelte ezt a várat, ami a rekordok könyvében is szerepel, hiszen ez a legnagyobb olyan épület a világon, amit egy ember maga épített. A várban található a Hitvesi szeretet kápolnája is, ahol a feleségének mintázott egész alakos szobor is található, ahol Bori Jenő szobrász angyal képébe csókolja a feleségének a lábát, ezzel is kimutatva, hogy mennyire szereti őt, és a háttérben a freskók pedig sárgák, és a világtörténelem nagy múzsái vannak ott megfestve, mint például Mona Lisa, és azért sárgák, mert ugye a sárga az irigység színe, és ők sárgák az irigységtől, hogy Bori Jenő így szereti a feleségét.
1: Akkor ezt mindenképpen érdemes megtekinteni a látogatóknak.
2: Én úgy gondolom, hogy igen.
1: Ha egy kicsit visszatérünk a belvárosba, akkor ott található az órajáték is, amely különlegesen jó családi program lehet. Mit tudsz erről elmondani?
2: Igen, az órát, azt, vagyis az órajátékot azt tényleg szokták kedvelni a családok. Az a különlegessége, hogy hát nem csak egy egyszerű óráról van szó, hanem egy zenével és mozgó figurákkal készített látványosságról, amely a város történelméhez is kapcsolódik. A figurák között több ismert magyar történelmi személyiség is megjelenik, köztük királyok és a magyar történelemnek a fontos alakjai. Úgy, mint Szent István király és Imre herceg, Szent László király, Szent Erzsébet, Szent Margit, Mátyás király és Beatrix királyné. Az óra szerkezet naponta több alkalommal életre kell, a megszólaló dallamok és a mozgó alakok pedig a gyerekek számára különösen izgalmassá teszik a belvárosi sétákat. Egyébként a konkrét időpontok azok 10, 12 óra 4 perc, 2 óra, 4 óra és 6 órakor jönnek ki utoljára ezek a figurák.
1: A történelmi emlékek mellett Székesfehérvár kulturális kínálata is gazdag. Aki szereti a múzeumokat, azoknak melyeket ajánlanád?
2: Székesfehérvár kulturális kínálata nagyon sokszínű, így a múzeumkedvelők is bőven találnak érdekes látnivalókat, amelyeket már részben említettem. Érdemes ellátogatni például a Szent István király múzeum kiállítóhelyeire, amely a város és a térség történelmét, régészeti emlékeit és művészeti értékeit mutatja be. Különösen érdekesek azok a tárlatok, amelyek a középkori királyi múltat és Székesfehérvár történelmi szerepét hozzák közelebb a látogatókhoz. A belvárosi séta során érdemes felkeresni a Heimer ház épület együttesét is, amely a város egyik legszebb barokk műemléke. A gondosan felújított épület ma kiállításoknak, kulturális rendezvényeknek és közösségi programoknak ad otthont, miközben hangulatával a 18. századi Székesfehérvárt idézi meg. Különleges élményt kínál a Fekete-Sas Patika Múzeum is, amely egy egykori jezsuita patika épületében működik. A látogatók megcsodálhatják a gyönyörű barokk berendezést, az eredeti patika hangulatát, és megismerhetik a gyógyszerészet történetének érdekes fejezeteit is. A képzőművészet iránt érdeklődőknek jó választás lehet a Csók István képtár és a Deák gyűjtemény, míg a családok számára a Hetet Hét Játék Múzeum is izgalmas program lehet.
1: Nagyon sok történelmi vonatkozású helyet és múzeumot említettünk most. Ha egy kicsit kiszakadnánk ebből a történelmi belvárosból, akkor merre induljunk, mit érdemes még megtekinteni?
2: Nyilván az egyik kihagyhatatlan úti cél a már említett Borivár, de emellett érdemes felkeresni a Sóstó természetvédelmi területet is, amely remek választás azoknak, akik egy kis nyugalomra és természetközeli élményre vágynak. A tanösvényeken sétálva megismerhetjük a különleges élővilágot, a madár megfigyelő helyek pedig a természetkedvelők számára is izgalmas programot kínálnak.
1: De nem mehetünk el az mellett, hogy Székesfehérvárnak van egy különleges fürdője is, az Árpád fürdő.
2: Így van. Az Árpád fürdő Székesfehérvár egyik különleges helyszíne, amely nem csak a pihenni vágyoknak kínál kikapcsolódást, hanem történetével és a hangulatával is kiemelkedik. A fürdő több mint 100 éves múltra tekint vissza, és ma is őrzi a századforduló elegáns hangulatát, hiszen egy szecessziós műemlékfürdőről van szó. A látogatókat különleges belső terek, gyönyörű mozaikok, díszes részletek és modern wellness szolgáltatások is várják.
1: És mi a helyzet a nyári programokkal? Mert ugye gondolom, hogy itt is ugyanúgy, mint más városokban egymást érik a programok. Mely rendezvényeket emelnéd ki?
2: Így van, Székesfehérvár nyáron különösen pezsgő arcát mutatja, akár csak a többi város. Az egyik legismertebb esemény az a Királyi Napok, illetve a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztivál, amely minden évben megtölti a város zenével, tánccal és hát egy ilyen igazi pezsgő hangulattal. A programok során a látogatók nem csak a magyar néptánc hagyományokkal találkozhatnak, hanem a világ különböző tájairól érkező együttesek kultúráját is megismerhetik. És ugye érdemes kiemelni a Királyi Napokat is, ahogy már említettem, ami a város egyik legnagyobb nyári rendezvénysorozata. Ilyenkor a belváros történelmi terei megtelnek élettel, koncertek, hagyományőrző programok, fényfestések és látványos előadások idézik meg a királyi város múltját, de emellett augusztus 20-ának is fontos szerepe van a város életében.
1: Kellemes városnézős írta után biztosan megéhezik az ember. Milyen ízeket, helyeket ajánlanál Székesfehérváron?
2: A belvárosban számos hangulatos étterem, kávézó és cukrászda várja a látogatókat, ahol akár egy gyors kávé mellett is megpihenhetünk, de egy hosszabb ebéd vagy vacsora során is felfedezhetjük a helyi ízeket. Érdemes itt is megkóstolni a hagyományos magyar ételeket, hiszen egy ilyen történelmi városhoz azok igazán jól illenek. A tartalmas levesek, a különféle húsételek, vagy a házias fogások is akár. De meg kell említeni, hogy a város vendéglátóhelyei a modern konyha kedvelőire is gondolnak, így a nemzetközi ízek és kreatív fogások iránt érdeklődők is találnak kedvükre valót.
1: Mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tippjét. Ha egyetlen olyan helyet ajánlhatnál Székesfehérváron, és még nem említettük az adás során, akkor melyik lenne az?
2: Hát, ha egyetlen olyan helyet kellene választanom, amelyről ma még nem beszéltünk, akkor a Rácz utcát ajánlanám. Ez a belváros egyik legkülönlegesebb, hangulatos kis utcája, amely egy kicsit el is repít minket a múltba. A Macskaköves utca, a régi parasztházak és a megőrzett építészeti értékek egy egészen sajátos hangulatot teremtenek. Egyébként a Rácz utca az a város egykori szerb közösségének emlékeit is őrzi, úgyhogy ez nem csak egy szép látvány vagy turista látványosság, hanem nagyon fontos kulturális örökség is.
1: Székesfehérvár egyszerre őrzi a magyar királyság emlékeit és egy élő, pezsgő város hangulatát. A koronázó bazilikai romjai, az országalma, a borivár, a belvárosi terek, a múzeumok és a természeti látnivalók mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Fehérvár különleges úti cél legyen. Flóra, köszönöm, hogy ma is velünk tartottál. Kedves hallgatóink, ez volt a Podgyász mai adása. Legközelebb újabb magyarországi várost fedezünk fel együtt. Tartsanak velünk akkor is, a viszonthallásra! MMR

Ez a dal pont ilyen lámpás a vaksötétben és szivárvány a viharban. Hát igen, a viharban gyakran láthatunk szivárványt, és ez a természet egyik leglátványosabb kontrasztos jelensége, akár még a mai napon is lehet ebben részünk, mert hogy délutánra újra kialakulhatnak záporok, zivatarok, és egyelőre most mondhatom, hogy füllett a levegő, annak ellenére, hogy nálunk nagyon-nagyon ritka volt a délelőtti napsütés, csak így nagyon rövid időszakokra bukkant elő, és most is viszonylag zárt a felhőzet, ettől függetlenül és szép lassan, így a felhőzet mögött is emelkedett a hőmérséklet, 28 fok van most Lendván, a szintén felhős Muraszombatban 27 fokot mérnek, de lent a tenger melléken sincs. Melegebb lent Portorosban 26 fok van, és ugyanennyi a tengervíz hőmérséklete is. Ma és holnap még elviselhető kellemes időre készülhetünk, szerdától pedig jön a kánikula. Ami pedig nálunk a folytatást illeti, ergo egy régi slágert hoztunk, Szeretlek is, meg Nem is, és természetesen még jövök vissza, de már csak egy elköszönés erejéig.

Amíg van kire várnom, és hát nyilván várják önök is most már a délutáni műsorvezetőt, úgyhogy Hönsz Tamara érkezik hamarosan a stúdióba, és nekem már csak egy dolgom maradt, megköszönni a megtisztelő figyelmüket, és elindítani egy dalt, ami egyenesen a tejútra visz.

bennünket. Legyen szép ez a hétfőjük, és hallgassák a továbbiakban is a Muravidéki Magyar Rádiót. Köszönjük, hogy velünk ébredtek, és a délelőtt folyamán is az MMR-t hallgatták. Györkö Zsolán volt a hangtechnikus, ő válogatta a zenéket is. Nevében köszön el a műsorvezető Cseresnyés Tünde. Holnap délután várom majd önöket. Minden jót!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Az elmúlt 24 óra fontosabb történéseit Gönc Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Györkös Gorán hangtechnikus tart önökkel. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánkban egyebek mellett az alábbi témákról hallhatnak majd részleteket.
2: A Kül- és Európa Ügyi Minisztérium feljelentést tett Tanya Fajon volt külügyminiszter és Barbara Zsvokel volt főtitkár ellen.
1: Új alkotmánybírót választhat ma a magyar parlament.
2: Repedések miatt fel kell újítani a 4 éve elkészült horvátországi Pelješac hidat.
1: Franciaországban már több mint 250 ezer embert kellett kitelepíteni a súlyos erdőtüzek miatt.
2: Ukrajna területén 6 ember halt meg a vasárnapi orosz támadásokban.
1: Részt vesz az ENSZ közgyűlés őszi ülésszakán az izraeli miniszterelnök. Ennyit bevezetül, és már is rátérünk a részletek ismertetésére. Élükön a szlovén vonatkozású hírekkel tartsanak velünk. A Kül- és Európai Ügyi Minisztérium büntető feljelentést tett a szakosított államügyészségen Tanya Fajon volt külügyminiszter és Barbara Zsvokel volt főtitkár ellen.
2: A vádak szerint súlyos törvénysértések történtek Fajon száhelővezeti EU képviselői jelölési folyamata során, jelentette a Planet TV.
1: A demográfiai, családügyi és szociális minisztérium kiemelt célként kezeli az intézményi gondozás kiváltását, a házi segítségnyújtás fejlesztését, valamint a tartós ápolás rendszerének korszerűsítését.
2: A hosszú távú gondozás megváltoztatása azért szükséges, mert a rendszer nem működik, figyelmeztetett Mateja Ribics miniszter. Fő feladatként a tárcavezető a hosszú élettartamú társadalom kihívásainak kezelését és a szociális háló erősítését nevezte meg prioritásként.
1: A szlovén kormány július 24-én pénteken rendkívüli intézkedésként 2 hónapra felfüggesztette az energetikai hatékonysági hozzájárulást és a CO2 adót, amivel a kormány hivatalos portálja szerint sikerült semlegesíteni a holnapra várható jelentős áremelkedést.
2: Egy mai éjfélkor nagy valószínűséggel csökkennek majd üzemanyagárak Szlovéniában. A Finance portál számításai szerint a gázolaj literje körülbelül 1-2 centen lehet olcsóbb, hasonlóan a fűtőolajhoz, míg a benzin esetében még nagyobb mértékben csökkenhet az ár.
1: Kétnapos rendkívüli ülés tart hétfőn és kedden a magyar parlament. A mai ülés 13 órakor kezdődik napi rendelőti felszólalásokkal. Elsőként ismét Magyar Péter miniszterelnök kap szót.
2: A frakciók napirendelőtti felszólalásai és a napirend elfogadása után a képviselők titkos szavazással megválasztják az Alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót a képviselők 2/3 szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Annyi tudható, hogy a Tisza frakció Sonnevent Pál alkotmányjogászt, az ELTE állami és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak. Az ellenzéki Mi Hazánk párt Schiffer András szeretné az alkotmánybírói székben látni.
1: A felújított fehéregyházi Petőfi emlékhely avatásán jelentette be Tar Zoltán, hogy a kormány megvizsgálja az előző évek határon túli magyarokat érintő támogatásait és visszaélések esetén jogi lépéseket tesz.
2: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az előző kormány felhasználta a határon túli magyarokat arra, hogy ideológiai és politikai befolyását kiterjessze.
1: Repedések jelentek meg a 4 éve átadott Horvátország déli részét, az ország többi területével összekötő Pelješac híd, mind a 6 pillérének betonvédő rétegében, ezért októberben megkezdik a javítást, írja a Jutarnyi Liszt című horvát napilap.
2: A munkálatok várhatóan 2027. júniusáig tartanak. A forgalmat nem állítják le, de időszakos sávlezárások lehetnek. A költségeket a hidat építő kínai China Road and Bridge Corporation viseli, amely 10 éves garanciát vállalt a kivitelezési hibák kijavítására. A 2,4 km hosszú híd a Pelješac félsziget és a horvát szárazföld között ível át, és lehetővé teszi, hogy a közúti forgalom a bosznia-hercegovinai Neum térségének érintése nélkül haladjon Horvátország déli része felé. A híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat megépítése 420 millió euróba került, ebből 357 millió eurót az Európai Unió kohéziós alapjaiból biztosítottak. A beruházás Horvátország egyik legnagyobb közlekedési fejlesztése volt.
1: Öt bosnyák hegymászó holttestét találták meg az Elbrusz hegyen, közölték az orosz hatóságok. A hétfős csoport július 24-én mászta meg az Elbruszt. Másnap azonban a gyorsan romló időjárás miatt a csoport letért az előre meghatározott útvonalról.
2: Az egyik túlélő azt közölte, hogy a csoport két tagja 5100 méteres magasságban megbetegedett és meghalt. A mentők egy másik túlélő hegymászót megtaláltak, és mellette volt a csoport három másik elhalálozott tagja. A boszniai média arról számolt be, hogy a mászó expedíció hét tagja Zenicából származott, köztük egy házaspár és egy női orvos, aki a helyi kórházban dolgozott. Nermin Niksic, a Bosznia-Hercegovinai Föderáció miniszterelnöke részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, és közölte, hogy kormánya hétfőre gyásznapot hirdet az öt hegymászó emlékére. Az Elbrus, amely a grúz határtól északra emelkedik, 5642 méterre, hírhett az időjárás és a mászási körülmények hirtelen változásairól.
1: Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. A német rendőrség Berlin nyugati részén végrehajtott razzia során végzett a gyanúsítottal.
2: A 21 éves Abdul Ballaut 2005-ben született Németországban, német állampolgár és libanoni származású. A férfi szombat este nem csak egy autót használt fegyverként, hanem feltehetően egy bozótvágó késsel is rátámadta járókelőkre. Minden arra utal, hogy iszlamista terrortámadással van dolgunk, közölte Alexander Dobrindt belügyminiszter. Az európai országok vezetői és tisztségviselői egyhangulag elítélik a berlini Pride felvonulás résztvevői ellen elkövetett gázolásos és késes támadást. A szlovén külügyi tárca hivatalos csatornáin, így a közösségi oldalain is határozott hangnemben ítélte el a történteket.
1: Franciaországban már több mint 250 ezer embert kellett kitelepíteni a súlyos erdőtüzek miatt, miközben a lángok Bordeaux irányába terjedve egyre több települést fenyegetnek.
2: Emmanuel Macron hétfőre válságülést hívott össze, mozgósította a hadsereget és Európai Uniós segítséget kért az oltási munkálatokhoz. A tüzek miatt a Bordeaux repülőtér körüli szállodai övezetet is kiürítették.
1: Ukrajna területén legalább 6 ember halt meg a vasárnapi orosz támadásokban. Az ukrán hadsereg azt közölte, hogy Oroszország 7 ballisztikus rakétát lőtt ki, és 136 drónnal támadta Ukrajnát az éjszaka.
2: A Kijevtől északra fekvő Csernyihív városában egy áruházat talált el az egyik orosz drón. Két civil meghalt a támadásban, köztük egy 9 éves gyerek is. További 25 ember megsérült, közölte az ukrán katasztrófa védelem. Az ukrán válaszcsapások Oroszország déli részét érték. Hétfőn hajnalban Rostov-on-Don városában egy házaspár halt meg az ukrán dróntámadásban, és ketten megsérültek. Több épület ablaka betört, közölte a régiós kormányzó.
1: A sporthírek előtt még arról, hogy személyesen vesz részt az ENSZ közgyűlés őszi ülésszakán New Yorkban Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök, annak ellenére, hogy az amerikai világváros polgármestere is a letartóztatását szorgalmazta.
2: Az izraeli kormányfő vasárnap a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban erősítette meg szándékát a szeptemberi utazásra, és reagált arra, hogy New York polgármestere nem kívánatos személynek nevezte őt a városban, valamint háborús bűnösként emlegette. Benjamin Netanyahu a tervek szerint kedden látogat Washingtonba, ahol a Fehérházban tárgyal Donald Trumppal a kétoldalú kapcsolatokról és Iránról. Kedden Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök szintén találkozhat az amerikai elnökkel.
3: Sport.
1: Tadej Pogacsár vasárnap Párizsban megszerezte 5. Tour de France győzelmét. Az összetettben 6 perc 26 másodperces előnnyel diadalmaskodva a belga Remco Evenepoel előtt. Harmadik helyen végzett csapattársa, az UAE Team Emirates sorában versenyző mexikói Isaac Del Toro, aki 22 évesen élete első Tour de France-án állhatott dobogóra. A 26 éves szlovén versenyző ezzel olyan legendák sorához csatlakozott, mint Eddie Merckx, Miguel Indurain, Jacques Anguel és Bernard Hinault. Ők az egyetlenek, akik rajta kívül ötször diadalmaskodtak a Tour de France-on. Több mint 3 milliárd forintot kaptak az erdélyi futballklubok a magyar államtól a 2025-26-os szezonban, tudta meg a Transtelex. A lap a belügyminisztérium sportért felelős államtitkárságát kereste meg kérdéseivel. Erre válaszul derült ki, hogy az előző idényben az FK Csíkszereda 699 millió 937 ezer forintot, a Sepsi OSK 494 millió forintot, A Partium Labdarúgó Akadémia 1 milliárd 722 millió forintot, míg a Marosvásárhelyi Akadémia 238 millió forintot kapott. A minisztérium a pontos összegek ismertetése mellett azt is elárulta, hogy a többi határon túli labdarúgó akadémiák finanszírozását is felülvizsgálják, azt követően adnak majd további tájékoztatást.
2: Időjárás. Jobbára derült lesz az ég, az időnként megnövekvő felhőzetből délután Notranyskon rövid ideig tartó záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A csúcsfőmérséklet 28-32 fok között, az alpesi völgyekben 25 fok körül alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön zökkenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség Lutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
1: Kedves hallgatóink, egyebek mellett ezekkel az eseményekkel kezdődött július hónap utolsó hete idehaza és a nagyvilágban. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép napot, jó MMR rádiózást!

0: MMR.
1: Szép jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak, ez itt továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió, hát hétfő van, megkezdtük a legújabb munkahetet, és egyben beléptünk július hónap utolsó hetébe is, ugyebár július 27-e van teljesen pontosan, fél egy, és a délutáni csapattal mi már ismételten egy újabb, kellemes délutánra készülünk az önök társaságában, és ahogy azt már megszokhatták, jobbnál jobb zenék társaságában is, amiket egyébként ma a zenei szerkesztő Király Boglárka válogat. A hangtechnikus kollégát a stúdióban Torma Robert, a délutáni hírszerkesztő Farizs Doris, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi leszünk itt önökkel egészen 7 óráig, úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban is, hallgassanak Muravidéki Magyar Rádiót, ahogy említettük, jobbnál jobb zenékből nem lesz hiány. Egyébként Lendván egész kellemes az időjárás, jelenleg 27 fok, de úgy tűnik, hogy a nap folyamán talán lesz részünk valamennyi esőben, hogyha nem csap minket be az időjárás jelentés, ugyebár, de a részletekkel majd a pontban 1 órakor érkezünk. Amivel pedig még számítani lehet a mai nap folyamán, ugye a terepjáró nem maradhat el, és ajánlunk majd programokat is erre a hétre, illetve az elkövetkezendő napokra, hogyha esetleg szeretnének valahova kilátogatni, akkor tudni fogják, hogy ezt hol tehetik meg, ugyebár addig is érkeznek a zenék. Robbie Williams-től fog szólni a Love Somebody, ha tehetik, ahogy említettük, tartsanak velünk, hallgassanak MMR-t, pontban 1-kor friss információkkal várjuk majd önöket.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Középhullámon a 648-as kilóhertz.
2: Ilyen volt régen.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en.
1: És középhullámon az 558-as kilohertzen.
2: Meg volt ilyen is.
3: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en.
2: Mostantól digitálisan is. A Muravidéki Magyar Rádió DAB-on is hallható.
4: Ezt is jó tudni.
5: Időjárás.
6: Július 27-e van, hétfő, 13 óra hajszál pontosan, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a mai hétfő délutáni legfrissebb információkat hallhatják, ami a hazai időjárást illeti első kép. Na lássuk is, hogy mit jósolnak a meteorológusok mára és a következő napokra. Ma délután változóan felhős, részben derült időre számíthatunk országszerte. Szlovénia belső területein elszórtan rövid záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A nappali csúcshőmérséklet pedig 28 és 32 fok között, az alpesi völgyekben 25 Celsius fok körül alakul. Holnap reggel változóan felhős lesz felettünk az égbolt, napközben azonban többnyire napos idő várható. Néhol megélénkül a keleti szél. A reggeli minimum hőmérséklet 13 és 19 fok, a nappali maximum pedig 26 és 31 fok között alakul, Goriskón akár a 33 Celsius fokot is elérheti. A hétvégéhez közeledve tovább melegszik időjárásunk, szerdán és csütörtökön napos időre lehet számítani, érdemes felkészülni egy újabb hőhullámra, egyben pedig egy kicsivel több figyelmet szentelni a bőrünk egészségének is. Ugye jó dolog kiélvezni a napsugarak melegét, de a naposabb területeken tartózkodjunk inkább az árnyékban, ugyanis 16 óráig erős lesz az UV-sugárzás. Illetve ha árnyék hiányában vagyunk esetleg egy kültúri eseményen, akkor ajánlott a naptáj használata is. Na de akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket. Itt nálunk Lendván 27 fokot mérnek jelenleg, és ahogy azt már említettük, fél egykor nem kizárt, hogy a délutáni órákban a csapadék Muravidék térségét is eléri majd, és akkor egyben ugye Lendvát is. Egyébként Muraszombatban 28 fok van jelenleg, Ljubljana is 28 fokos, ez Mariborban sincs másképp, Koper 27 fokos, Celje 29, Novo Mesto 28, Gradarecán pedig 12 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk még a magyarországi előrejelzéseket is. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható Magyarország felett, kevés helyen kisebb eső, zápor, északkeleten akár egy-egy intenzív zivatar is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megélénkül, illetve megerősödik. A csapadékkócok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 29 és 33 fok között várható, késő estére pedig többnyire 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Aztán holnap, azaz kedden a délnyugati tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, ott is gomoly felhős, napos időre lehet majd számítani, csapadék nem valószínű, az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig általában 27 és 32 fok között várható majd. Szerdán túlnyomóan derült időre van kilátás, csapadék nélkül, csütörtökön pedig megint csak túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, és egyébként hajnalban 12-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik fel a levegő. De akkor még lessünk rá gyorsan a jelenlegi hőmérsékletekre Magyarországon is. Lenti 29 fokos jelen pillanatban, Zalaegerszeg is 29 fokos, Nagykanizsa 30, Szentgotthárd 29, Szombathely 28, Budapesten pedig megint csak 30 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
7: Közlekedési hírek.
6: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, távolabbra viszont vannak balesetek, illetve autó meghibásodások, ami miatt aztán kialakultak a forgalmi dugók. Többek között a Krasznik-Marno-Rimszke-Toplice regionális utat Belovo közelében pont baleset miatt lezárták. Ljubljanában szintén baleset miatt akadozik a Dolenszka cesta forgalma a Peruzzieva és Lorenzova cesta között, illetve jármű meghibásodása miatt akadozik a forgalom a tengermelléki autópályán, méghozzá Logátec és Unec között Koper felé, ahol lezárták a belső sávot, Gabörk és Senozsecse között Ljubljana felé, itt a lassú sáv van lezárva, valamint Divacsa és Gabörk között Ljubljana felé, illetve Senozsecsenél Ljubljana felé és Nanosz előtt Koper felé is akadozik a forgalom. A Podrai autópályán is találkozhatnak forgalmi dugókkal, Láncova Vász és Podlehnik között Gruskója felé, ott is jármű meghibásodás okozta torlódás alakult ki egyébként. Aztán további forgalmi dugókkal a Steyr autópályán találkozhatnak, Domžale és Zadobrova között Ljubljana felé, Slovenska Bystrica dél és Kolorebro között Ljubljana felé. Itt több mint fél órás késéssel kell számolniuk az autósoknak. Drámlja és Pletovária között Maribor felé is akadozik a forgalom, Celje nyugat és Péter között Ljubljana felé, valamint a ljubljanai nyugati elkerülő úton Koszezetől a tenger mellék felé, és a ljubljanai déli elkerülő úton Rudniktól a tenger mellék felé. A tenger melléki autópályán is alakultak ki forgalmi dugók. Unec és Posztolna között Koper felé, Posztolna előtt Ljubljana felé, Kozárja és Vrhnika között Koper felé, valamint a Menges Törzin, Posztolnára Zdörto, Ljubljana Brezovica, Smárje Koper, Lucia Izola és Lesce Bled utakon is, sok helyen, mindkét irányba. Illetve ezen kívül több helyen ugye munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni, már csak ezért is. Ami pedig a rendőröket illeti, ők ma Ljutomeri rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez, ahogy tudjuk, nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, még így is találkozhatnak bárhol radarral. Úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, legyenek figyelemmel másokra is a forgalomban, hogy aztán akkor mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek!

A következő dal kivételesen ínyenségnek számíthat, főleg akkor, ha tudunk angolul. A története ugyanis nem specifikusan, de erősen utalva írja le Diana hercegnő és Camilla történetét, ugyebár pont ezért is ez a címe, ugye Camilla, Judy Gork dala, már beszéltünk magáról a dalról, amikor megjelent kb. 3 hónappal ezelőtt, és azóta is egész ügyesen szerzi a megtekintéseket, azóta már 522 000 megtekintés van a dalon, és 11 000-en be is lájkolták, vagyis elég jó és tetszik is az embereknek. Na, mi csak azt tudjuk remélni, hogy egyébként az előadóból, Judy Gorkból még látunk majd a következő években, ugyanis nagyon jó zenéket ír, meglehetősen fülbemászóak ezek. Talán már egy-egy reklámban is találkoztunk az ő dalaival. Ha pedig mégsem, akkor érdemes ellátogatni a YouTube csatornájára, Judy Gork néven van fent, és megmutatja azt is, hogy nem csak felvételen, hanem élőben is legalább ugyanolyan jól szólnak a dalai, mint ahogy ugye a hivatalos megjelenéskor. Na de, ha már egyszer hozzáértés, akkor érdemes megemlíteni, hogy Judy Gork azért ért a zenéhez, ugyanis a szüleitől sokat tanulhatott az évek során, édesanyja ugyanis opera énekesnő, édesapja pedig reklámzeneszerző, illetve zeneszerző volt, és már gyermekkorában sokszor fellépett édesanyja oldalán, jazzbárokban és helyi rendezvényeken, illetve a családi környezet is táplálta ugye a dalszerzés és a zenei produkciók iránti korai érdeklődését, úgyhogy ha szeretnének egy fiatal zenész támogatni, akkor érdemes ellátogatni a művész YouTube csatornájára, bekövetni Instagramon, Facebookon és hasonló oldalakon, akár Spotify-on is. Ha pedig mégsem, akkor nálunk minden esetre szólni fog most a legfrissebb dala, érkezik Judy Gork és a Camilla.

A bombontól szólt a Pia Olimpia, és bár olimpia nem, ugye volt egy FIFA világbajnokság 2026-ban, amit végül Spanyolország nyert. Ez már ugye nem friss hír senkinek sem, de érdemes azt megemlíteni, egy kicsit így elvétve, hogy volt egy félidei show is a Super Bowl után szabadon, ami nem sikerült olyan jóra, mint amilyen jó lehetett volna. Na de erről majd később. Egyelőre viszont most foglalkozzunk egy picit a friss koffein párnával, ugyanis a Refresher oldalán írtak egy cikket, ami a következő címre hallgat: pörgés zuhanás nélkül kipróbáltuk a friss koffein párnát. Megérkezett a friss koffein párna, így kezdik magát a cikket. Egy új típusú koffein tartalmú termék, amely első ránézésre akár a nikotinpárnákat is eszünkbe juttathatja. Valójában azonban egészen másról van szó. A friss koffeinpárnák kizárólag koffeint, cellulózt, sót és vizet tartalmaznak, hatásukat pedig a fáradtságérzet kialakulásában szerepet játszó adenozin receptorainak blokkolásával fejtik ki. A termék működése több szempontból is eltér az energiaitalokétól, míg az energiaitalok rövid idő alatt nagyobb mennyiségű koffeinnel árasztják el a szervezetet, ami hirtelen energialöketet, zizegést, majd erőteljes visszaesést okozhat, a friss fokozatosan szívódik fel. Így alacsonyabb, de stabilabb energiaszintet biztosít, ami a fókusz fenntartásában is segíthet, hirtelen felpörgés és bezuhanás nélkül. Ráadásul az energiaitalok tömegének mindössze körülbelül 0,05% a koffein, a többi jellemzően cukor, víz és különböző adalékanyag, míg a friss egy letisztultabb alternatívát kínál. Na de először lássuk is, hogy hogyan alakult ki maga friss ötlete. Na az ötlet eredetileg az Egyesült Államokban született, az ötletgazda viszont magyar. Santa Abel ugyanis az USC, azaz a Dél-Kaliforniai Egyetem hallgatója volt. Abel nem akármilyen területen végezte tanulmányait, hiszen agykutatónak tanult. Az új termék ötletét pedig a hosszú egyetemi napjai ihlették, amelyek során egyszerre próbált tanulni, sportolni és szociális életet élni, amihez néha már kevésnek bizonyult a lendülete. Ahelyett, hogy folyamatosan drága kávéköltemények vagy energiaitalokat fogyasszon, kitalálta a frisst, amely a már ismert párnás formátumot használja egy koffein tartalmú termékhez. Bár a márka még nagyon fiatal, már is komoly együttműködéseket tudhat magáénak. Fő nagykövetük Ryan Lochte, aki pályafutása során 6 olimpiai aranyérmet szerzett úszásban, amivel minden idők harmadik legsikeresebb úszója lett. A mezén hordozza a frisst az AF Course autóversenyző csapat is, amely háromszor nyerte meg a legendás Le Mans-i 24 órás versenyt. Ezekben az együttműködésekben a partnerek nem csupán a márka arcai, hanem a friss aktív használói is egyébként. Legyen szó élsportolókról, autóversenyzőről, vagy a csapatok versenymérnökeiről, a fokozott teljesítmény mellett mindannyiuk számára elengedhetetlen, hogy a döntő pillanatokban is szabályozottan hosszan fent tudják tartani a koncentrációjukat, olvashatjuk. Na de, egyébként a cikk írója Jókai Kristóf is kipróbálta ezt a terméket, így egy dal után az ő személyes tapasztalatait fogjuk idézni, ha érdeklik önöket a részletek, és hogy mit tud nyújtani az új, friss koffeinpárna, akkor tartsanak velünk a folytatásban, egyelőre most szóljon Azariától a Figyelj!

Figyelj, ez volt Azaria dala, mi pedig már vissza is tértünk a friss nevezetű koffein párna tesztjéhez, ahol a Refresher cikkében Jókai Kristóf összegzi nekünk az egy hetes tapasztalatait, amikor ugye a friss koffein párnát használta. Na, a teszt során a Strong Mint, Energy és Kóla ízű termékeket próbálta ki egyébként, amelyek 75 mg koffein tartalmaznak. Viszonyításképpen ez a mennyiségű koffein körülbelül egy dupla eszpresszónak felel meg. A legjobban egyértelműen a kólás íz tetszett, talán azért, mert hasonlított a kóla ízű gumicukorhoz, ami az egyik kedvencem, olvashatjuk. Mielőtt bemutatnám, mire és milyen szituációkban használtam a frisst, fontos leírnom a szokásos koffein fogyasztási szokásaimat. A környezetemen végignézve én egyértelműen a kevesebb koffeint fogyasztó emberek közé tartozom, otthon egyáltalán nem is kávézom. Többnyire társasági helyzetekben iszom kávét, vagy az irodában ebéd után, amikor nagyon beüt a kajakóma. Koffeinhez leginkább késő esti munka, vagy tanulás közben nyúlok, illetve akkor, ha hétvégén bulizni megyek. Ilyenkor általában szénsavas mateüdítőt, vagy valamilyen energiaitalt választok. De kezdődik a hét, reggel 9-re pedig bent is vagyok az irodában. A munkanap nem teljesen szokványos, hiszen 2-re megyünk egy videós kollégámmal forgatni Meringer Marcival a 7. kerületi stúdiójába. Mielőtt elkezdődne az interjú, berakok egy friss párnát magamnak, mert kezdem érezni, hogy a pincehelyiség hangulatának és az elfogyasztott ebédnek köszönhetően lankad a figyelmem. A fő tapasztalatom a frisssel kapcsolatban az, hogy egy pofonként üt be, mint egy kávé vagy egy energiaital, hanem egyszerre csak azon kapod magad, hogy már nem vagy annyira fáradt, és ezt itt is így éreztem. Az interjú után hazamentem, majd átöltöztem, hogy elmenjek edzeni. Az adóúton visszatettem a friss párnát, hogy igazán élénken tudjak nekikészülni a falmászó sessionnek. Az utak jól mentek, és miután kellően elfáradtam, még ott maradtam a teremben kicsit kondizni, majd beültem szaunázni. Kedden szintén sportolás előtt használtam a frisst, miután egész nap otthonról dolgoztam. Jól esett egy kis plusz serkentés a délutáni futás előtt. A tapasztalataim alapján a friss azért is tud jól működni a sportolással kapcsolatban, mert a kávé vagy az energiaitalok lökete bizonyos esetekben már sokak lehetnek. Plusz a párnák kevésbé terhelik a gyomromat, írja a folytatásban Jókai. Szerdán nagy nap volt, hiszen aznap védtem a portfóliómat és a szakdolgozatomat a Moholy Nagy Művészeti Egyetem Design és Művészetmenedzsment szakán. Izgulni nem annyira izgultam, nagyjából tisztában voltam a munkám erősségeivel és hiányosságaival, viszont sajnos elég korán kellett kelnem, hogy időben beérjek a kampuszra, így elég álmos maradtam. A prezentációm előtt kis időre még bedobtam egy párnát, és rögtön fókusz álltabban tudtam hozzáállni a feladathoz. A prezentációm véleményem szerint ennek köszönhetően is összeszedett volt, és mindent elmondtam a bizottságnak, amit szerettem volna. Egyébként itt még leírja a csütörtöki és pénteki napot is, de összességében, ahogy azt ő is írja, a tapasztalatom elég pozitív. A hivatalos információkkal egybehangzóan tényleg laposabban hatnak a párnák, tehát lassabban szívódnak fel, és a hatást nem követi úgynevezett zuhanás sem. Szintén megnyugtató volt, hogy nem jelentkeztek azok a kellemetlen hatások, mint egy nikotintartalmú párnánál. Nincs maró érzés, nincs rossz íz. A friss arra is jó, hogy pontosabban tudjunk szabályozni, mennyi koffeint szeretnénk bevinni a szervezetünkbe. Egy kávé koffein tartalma rengeteg mindentől függhet, még egy koffein párnában mindig annyi lesz a hatóanyag, amennyi a dobozra van írva. A friss előnye szerintem leginkább a könnyű használhatóságában és a sokoldalúságában rejlik. A kis méretű dobozoknak köszönhetően bárhova magaddal is viheted, és diszkréten használhatod, legyen szó sportról, munkáról, tanulásról, vagy egy olyan döntő pillanatról, amikor különösen fontos, hogy végig megőrizd a fókuszodat. Ha esetleg az önök érdeklődését is felkeltette a friss, akkor a cikk végén bevigyeztettek egy linket is, amin keresztül el lehet látogatni a weboldalukra, vagyis a frisslabs.hu weboldalra teljesen pontosan. Itt meg is lehet vásárolni magát a terméket. Egy hármas csomag egyébként 1710 forintba kerül
csomagra, vagyis hát darabonként ugyebár. Úgyhogy lehet, hogyha látnak valakit egy kis párnácskát bedobni a szájukba, akkor lehet, hogy az nem nikotinpárna lesz, hanem egy új, friss koffeinpárna, illetve akár önök is kipróbálhatják, lehet, hogy pont ennek a segítségével fognak leszokni például a kávézásról, vagy a klubmátéről. Minden esetre ennyit a frissről, ami viszont nálunk nem marad el, az a jobbnál jobb muzsika, érkezik Harry Styles és a Watermelon Sugar.

beszéltük a friss koffeinpárnáról, hát nálunk is van friss, igaz nem koffeinpárna, hanem műsor, méghozzá a legfrissebb zenei hírekkel, úgyhogy a TNT dala már szól a háttérben, ezután pedig akkor Cseresnyi és Tünde friss című műsora várja majd önöket. Ha érdeklik önöket a legfrissebb zenei hírek, akkor mindenképpen érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi is Tünde vagyok, és hát nem meglepően jó kombináció Alesso és a One Republic. Most ők újra együtt zenélnek. Ha valami garancia ugyanis a slágerre, akkor ez a kombináció biztosan. A svéd DJ és producer Alesso, valamint az amerikai slágergyáros One Republic már nem először egyesítette erejét, ezúttal az In Your Eyes című dal kedvéért. A feltétel nélküli szerelemről szóló, nosztalgikus, ugyanakkor időtálló track régóta várt kollaboráció, amelyre hosszú 10 évet kellett várni azóta, hogy Ryan Tedder a hangját adta a Scars című kislemezhez. Eltett már egy kis idő, de újra együtt lenni a stúdióban egyszerűen természetes érzés. Az In Your Eyes felejthetetlen kislemez lesz, mondta Alesso. Csak néhány olyan ember van, akivel ennyire gyorsan megtalálom a közös hangot, és akivel azonnal történik valami a stúdióban. Alesso az egyikük, árult el Ryan Tedder, a One Republic frontembere. A közös dal pedig mindkettejük szavait megerősíti, úgyhogy már is érkezik. Itt a napi frissben Alesso és a One Republic, ez pedig nem más, mint az In Your Eyes.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány úgy véli, hogy a parlamenti választásokon a relatív preferenciális szavazás alkotmányos rendelkezése jelentősen szűkíteni a törvényhozó mozgásterét a szavazási mód megválasztásában. A javasolt szabályozás változtatásokat diktálna a választási jogszabályokban, ezért nem támogatja az ellenzék azon javaslatát, hogy megindítsák az alkotmány 80. cikkének módosítására irányuló eljárást. A kormány nemrégiben levelezési ülésen véleményt fogadott el az említett cikk módosítására irányuló eljárás megindítására vonatkozó javaslatról, amely a parlament összetételét és választásait határozza meg. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat szerint a parlamenti választásokat 18 választókerületben tartanák, mindegyikben 5 képviselővel, és bevezetnék a relatív preferenciális szavazást. A kormány nem támogatja az alkotmány 80. cikkének módosítására irányuló eljárás megindítására vonatkozó javaslatot, magyarázta a Belügyi és Közigazgatási Minisztérium. A külügyminisztérium büntető feljelentést tett Tanya Fajon volt miniszter és Barbara Zsvókel volt főtitkár ellen. A vádak szerint súlyos törvénysértések történtek Fajon Száhel övezeti EU képviselőjévé jelölése kapcsán. A Planet TV szerint a minisztérium jelenlegi vezetése az államügyészséghez benyújtott büntető feljelentésben szinte teljes mértékben a kormánytörvényhozási szolgálatának jogi véleményére támaszkodik. Ez utóbbi szerint Barbara Zsvókel volt főtitkárnak nem volt felhatalmazása arra, hogy hivatalosan a kormány megkerülésével jelölje felettesét. A Planet TV szerint a büntető feljelentés azt is állítja, hogy a jelöléssel kapcsolatos összes eljárás és kommunikáció közvetlenül Tanya Fajon és Barbara Zsvókel között zajlott e-mailben, a szokásos diplomáciai csatornák használata és a szlovén köztársaság diplomáciai és konzuli képviseleteinek bevonása nélkül. A miniszterelnök felszólalásával kezdődött a Magyar Országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A frakciók napirend előtti felszólalásai és napirend elfogadása után megválaszthatják Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt az Alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Megvitatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot is, amelynek célja, hogy a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás ne maradhasson következmények nélkül. Továbbá 2 javaslatot is tárgyal a parlament Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervével összefüggésben, és megvitatják a kriptoeszköz átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést is. Sport. Slavko Vincsics hivatalosan is lezárta játékvezetői karrierjét, és egy héttel az Egyesült Államokban rendezett világbajnokság fináléját követően a 46 éves Vincsics a lehető legmagasabb szinten búcsúzott a hivatásától. A Nemzetközi Labdarúgó Történeti és Statisztikai Szövetség a 2026-os világbajnokság legjobb játékvezetőjének választotta meg, emellett Olaszországban elnyerte a rangos Giulio Campanati játékvezetői díjat is, mint a legjobb bíró. Vincsics 2010-ben került fel a FIFA nemzetközi játékvezetői listájára. Időjárás. Délután részben derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A középső ország részben kisebb záporzivatar is előfordulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Szlovenska Bistrica Jug és Golorebra között a főváros irányában, Dramlje és Pletovarje között Maribor felé, valamint Celje Zahod és Szent Rupert között Ljubljana felé.

3 után vagyunk, egy perccel el is érkeztünk a hétfő délutáni programajánlónkhoz, és ahogy említettük, a következő napokban, illetve az e-hét folyamán, hát nem lesz hiány érdekes programokból, amire ugye érdemes is lesz ellátogatni. A Bánffy Nights-szal kapcsolatban, vagyis hát a Bánffy Nights-szal kezdjük, ugyanis hátra maradt még 2 koncert a már bejelentett koncertekből, méghozzá július 31-én 20 óra 30-kor a Musical Trips Trio fog koncertezni a Bánffy Központban, illetve augusztus 14-én megint csak 20:30-kor a Marcello and the Flaming Boppers fogja nagy szórakoztatni az odalátogató nagy közönséget. Egyébként előbbi világzenét játszik, még utóbbi rock and rollt, úgyhogy érdemes utána nézni a részleteknek. Esetleg a Bánffy Nights vagy a lendvai KKK oldalán, ott ugye megtalálják ezeknek az előadóknak a leírását is, úgyhogy kicsit utána lehet nézni, hogy melyik előadó kelti fel az önök figyelmét, illetve hogyha valamelyik fel is kelti, akkor érdemes ellátogatni ugye a Bánffy Nights koncertekre, ismételten július 31-én 20:30-kor Musical Trips Trio, augusztus 14-én megint csak 20:30-kor pedig Marcello and the Flaming Boppers fog szólni. Aztán továbbra is tart a búzaadomány gyűjtési akció. Ugye a Moravidéki Magyarok 2026-ban is megszervezik a búzaadományok gyűjtését. A központi gyűjtés helyszíne továbbra is a Moravidéki Mintagazdaság Bánután. A gyűjtési időpontok már június 29-től tartanak, és még augusztus 20-áig lehet elmenni adományozni, méghozzá reggel 8 és délután 3 óra között. Ha érdekli önöket ez a lehetőség, akkor mindenképpen érdemes megtenni. Egyébként bővebb információt is szerezhetnek ezzel kapcsolatban, méghozzá a 031 201 188-as telefonszámon. Tehát ismételten búzaadomány gyűjtési akció Bánután a Moravidéki Mintagazdaságnál 8 órától 15 óráig, bővebb információt pedig a 031 201 188-as telefonszámon szerezhetnek. Aztán lesz a Bor és a Perec ünnepe is, méghozzá augusztus 1-én a Dobronaki Művelődési Háznál. 16 órától bor és perec kóstoló várja önöket, 17 órától pedig borászati játékok, illetve a borászok és a nemes nedű kedvelőinek társalgása is ígéretes program, méghozzá a Duo Halicanum társaságában. Ők fogják szórakoztatni az ott lévő nagy közönséget. Az eseményt jelenlétével megtiszteli egyébként Nusa Horvát, a Moravidéki borkirálynő is. Az ételről és az italról pedig gondoskodnak a szervezők. Mindenkit nagyon sok szeretettel várnak, ha tehetik, akkor látogassanak el augusztus 1-én, tehát Dobronakra, a Dobronaki Művelődési Házhoz, hogy önök is megünnepeljék a bor és a perec ünnepét. Mi pedig most érkezünk egy dallal, a Bridge-ről fog szólni a Balaton Vár című muzsika, aztán mi is visszatérünk még néhány érdekes programmal az e-hétre, na meg a következő napokra.

A Balatonvár és a könyvtár a Lombok alatt is vár, igaz, ma hétfőn még nem, de pénteken és szombaton újra várják a könyvmolyokat. A könyvtár a Lombok alattra, Lendvára, a Rózsavárosi Parkba, teljesen pontosan egyébként pénteken és szombaton 17 óra és 20 óra között lehet olvasgatni, különféle könyveket, illetve folyóiratokat lapozgatni, ha pedig valakinek közben jönne valami és nem sikerülne, sem pénteken, sem pedig szombaton ellátogatnia erre a kis közös olvasgatásra, akkor ezt bepótolhatja vasárnap, ugyanis reggel 9-től egészen déli 12 óráig látogatható még a könyvtár a Lombok alatt. Egyébként a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ szervezi ezt az eseményt immár sokadik alkalommal, és mindenképpen érdemes ellátogatni rá, hanem minden egyes héten legalább egyszer, mert tényleg egy különféle, egy különleges élményről van szó. Nem mindennapi dolog, hogy társaságban lapozgathatunk a természet lágyölén, és ugye különféle könyvekből is lehet válogatni, különféle folyóiratokból, nincs kötött téma, úgyhogy bátran kilátogathatnak, leülhetnek, és olvasgathatnak egy picit önök is. Ismételten pénteken és szombaton 17 óra és 20 óra között várják az érdeklődőket, vasárnap pedig a könyvmolyok 9 és déli 12 óra között látogathatnak ki még ide. Aztán Moravskoje-Toplicen bőven tart még a Moravskoje-Toplicei nyár című program, vagyis hát program sorozat mondhatjuk inkább úgy, augusztus utolsó, vagyis hát július utolsó előtti napjában, hogy kijavítsuk magunkat, július 30-án teljesen pontosan, 20 óra és 23 óra között az Abba szerelmeseinek, illetve a nosztalgiázni vágyóknak szerveznek egy koncertet, méghozzá az Abba Mia fogja szórakoztatni a nagy közönséget. Aztán augusztus első napján, azaz elsején a Klapa Adria fog szólni, augusztus 6-án a Blue Planet koncertezik, augusztus 8-án a U2 Tribute Band, illetve augusztus 13-án az Ensemble Opoly, hogy pontosabbak legyünk, és mindegyik koncert 20 és 23 óra között lesz megszervezve, úgyhogy semmiképp sem kell külön gondolkodni, hogy melyik napokon, mikor kezdődik egy-egy koncert. 20 és 23 óra között lesz megszervezve, mindegyik érdemes ezekre is ellátogatni, főleg, hogyha szeretik az ilyesmi zenéket. Ugye, ahogy említettük, 30-án az Abba szerelmeseit várják, illetve a nosztalgiázni vágyókat az Abba Mia koncertjével. Aztán érdemes megemlíteni még egyébként, hogy a napokban fog kezdődni, és teljesen pontosan két nap múlva szerdán fog kezdődni az idei úgynevezett porciunkolova, vagyis Csáktornyán a búcsú, ami már szokás szerint egy ötnapos programsorozatot ölel magába, és olyan különféle témákkal várják az érdeklődőket, mint például egy spirituális zóna, hagyományőrző zóna, a Zrínyi ekkora, ugye ott van a Zrínyi vár is, és különféle érdekes előadásokkal készülnek. Van egy parkzóna, pihenőzóna, szőlőültetvény, illetve hát ilyen borzóna is, és sport és rekreációs terület, valamint kereskedelmi, innen is, onnan is zóna, és egy vendéglátó helyeket összefoglaló program is, ugye, hogy melyik vendéglátó helyen milyen események, esetleg kvizek, koncertek várják önöket. Egyébként a visitcakovec.hr weboldalon megtalálják az egész, hát mondhatni heti programot, egy ötnapos programot, szerdától július 29-től egészen augusztus 2-áig, vagyis vasárnapig lesz ez megtartva, illetve ugye a legfontosabb koncertek, amikre legtöbben fognak kilátogatni valószínűleg, azok sötétkék jelzéssel vannak bejelölve. Egyébként szerdán a Pörlyavo Kezaliste kezdi meg ezt a programsorozatot, vagyis hát ami a nagy koncerteket illeti. Aztán csütörtökön Mladen Gördovics fog szólni, pénteken július 31-én Szergej Csetkovics zenél majd, szombaton augusztus 1-én Matija Cvek, és végül augusztus 2-án nem más, mint Neda Ukraden zárja majd a csákoveci porciunkolovot, vagy ugye a csáktornyai búcsút,
Hogyha esetleg érdeklik Önöket a részletek, illetve a teljes program, mit lehet melyik napon megtekinteni, milyen programok, DJ-k, koncertek várják Önöket, ahogy akkor említettük, visitcakovec.hr a weboldal címe, itt minden információt megtalálnak, időpontokat, milyen program várja Önöket, mikor és hol. Érdemes ide is ellátogatni. És hát ennyi a programokból, amit ajánlani tudunk, arra az esetre, hogyha esetleg valaki lemaradott volna a mai programajánló elejéről. Július 31-én Musical Trips Trio, augusztus 14-én Marcello and the Flaming Whoppers a Banffy Nights keretein belül, 20:30-kor kezdődik mind a kettő koncert, augusztus 20-áig még lehet búzaadományokat vinni a bánutai muravidéki mintagazdasághoz, reggel 8 és 15 óra között, illetve bővebb információt a 031-201-188-as telefonszámon szerezhetnek. Augusztus 1-én a Bor és a Perec ünnepét ünneplik Dobronakon a Művelődési Háznál, 16 órakor Bor és Perec kóstoló, 17 órakor borászati játékok, Duo Halicanum szórakoztatja a nagy közönséget az ételről és az italról pedig gondoskodnak a szervezők, ide is érdemes ellátogatni, illetve pénteken és szombaton 17 óra és 20 óra között érdemes kilátogatni a könyvtár a Lombok alatra, vasárnap pedig ezt megtehetik 9 és déli 12 óra között. Ennyit a programajánlókról, ha valamelyik felkeltette az érdeklődésüket, érdemes utána nézni alaposabban, mi pedig folytatjuk továbbra is zenével, érkezik a Republik és a Soha ne menj oda!

Csavargó, ez volt a Bohémien Betyársz dala. Önök azért ne legyenek csavargók, ugyanis itt a Muravidéki Magyar Rádiónál a folytatásban is szólni fognak a jobbnál jobb zenék, és az érdekesnél érdekesebb témák, illetve összefoglalók, de hogy melyek is ezek pontosan. Július 25-e ugye Jakab napja, július 26-án vasárnap, pedig Dobronakon idén is megtartották a Jakab napi vásárt és búcsút. A Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség vasárnap kirakodó vásárt és más szórakozási lehetőséget szervezett. Az ünnepi kétnyelvű szentmisét Monsignor Dr. Janesco Zinc, muraszombati püspök celebrálta. Egyébként pedig a vásárban kézműves és házi termékeket kínáltak. Az érdeklődők, mint valamikor mézes bábót vagy mézes szíved vásároltak búcsúfiaként. A gyerekeknek volt fakörhinta és lovas hintó. A dobronaki öte tagjai, azaz önkéntes tűzoltóegyesület tagjai pedig durranós kolbászt, lángost és finom dobronaki fröccsöt kínáltak. A vásárban egyébként Fehér Ilona is ellátogatott. Erről szóló összeállítását hallhatják a mai terepjáró kezdő témájában. Aztán második és egyben záró témánkban pedig akkor arról, hogy a NAFTA megszakította a Bravo győzelmi sorozatát. A Stozsicei Sportparkban 3-0-ra nyert. A Mura 1-0-ás győzelmet ünnepelhetett az Olimpia ellen. A szlovén első labdarúgó liga második bajnoki második fordulójáról pedig Göncz Edit készített összefoglalót. A részletekért tartsanak velünk háromkor is, várjon önöket a mai terepjáró.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Szent Jakab a dobronaki plébánia templom védőszentje. Egykor, július 25-én, Jakab napján, szentmisével egybekötött nagyvásár kísérte a dobronaki búcsúnapját. A Dobronak községi magyar önkormányzati nemzeti közösség kezdeményezésére 11 évvel ezelőtt kezdtek el dolgozni a hagyományos vásárok felelevenítésén. A búcsút idén július 26-án, vasárnap tartották meg, amely kétnyelvű ünnepi szentmisével kezdődött. A vásárban kézműves és házi termékeket kínáltak. Az érdeklődők mind valamikor mézes bábot vagy mézes szíved vásároltak búcsú fiaként. A gyerekeknek volt fakörhinta és lovashintó. A dobronaki öte tagjai pedig durranós kolbászt, lángost és finom dobronaki fröccsöt kínáltak. A vásárba Fehér Ilona is ellátogatott.
1: Dobronakon a forgalom előtt lezárt Templom utcában megszervezett vásárban kézműves és házi termékek, finomságok és frissítő italok álltak a látogatók rendelkezésére. A Jakab-napi búcsú és vásár megszervezése már több mint egy évtizede a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség programja. Varga Edit tanácselnököt kérdeztük, hogy miért tartják fontosnak a vásárhagyomány fennmaradását.
2: Egy régi hagyomány visszahozatala, ez volt a mi célunk, mivel Dobronakon valamikor is a búcsú nap, a vásár, ez egy nagy esemény volt a lakosság számára, az ide látogatók, vendégek számára, és ezt szerettük volna újra felidézni, és most már sikerült 11. alkalommal, eljönnek a szentmisére is a látogatók. Most már kétnyelvű szentmisénk van, aztán az árusok, akik a portékájukkal megszólítják az ide látogatókat. Az idei évben próbáltunk egy kicsit hangulatosabbá tenni ezt az ünnepséget, ami itt a Templom utcában van. Az egyesületek által a program folyik, és például mondjuk a tűzoltók segítkeznek a kínálatban, és ott a nótázók egy kis hangulatot teremtenek magyar nótákkal, aztán van ilyen, hogy kosár hinta a kisebb gyermekek számára, kicsit nagyobbaknak pedig itt van egy hintalovas, és azzal lehet így kicsit körül kocsikázni, és a búcsú napot ünnepélyesebb megélni, utána meg persze, ami nálunk szokás volt, hazamenni, és a családi körben a rokonok, a komák, a vendégek között megélni a délutánt egy finom ebéddel.
1: Az előételről a vásárban a Dobronaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai gondoskodtak. Bürmen István egyesületi elnököt kérdeztük a hagyományos kínálatról.
3: Kolbászt árulunk, meg lángost, sima lángost, tejfölös sajtos lángost, és a többi italokat. Szeretettel várunk mindig minden vendéget. A régi vásárokban is mindig a kolbász és a lángos szoktak árulni.
1: Miért nevezték el Dobronakon a kolbászt durrantus kolbásznak?
3: Azért, mert a tűzoltó gyűlésökön, vagyis a közgyűlésökön mindig kolbász szoktak annyi vacsorára, és akkor valamikor a kolbász alá volt, hogy mikor belebögted a villát, akkor jó, nagyot durrant.
1: Az idősebb generációhoz tartozók körében az iránt érdeklődtünk, hogy a valamikori Jakab-napi vásárok milyenek voltak, milyen emlékeket ébreszt fel bennük ez a hagyomány. Varga József.
4: A valamikori Jakab-napi vásár az másképp volt, mint most. Én visszaemlékszök, mint gyerek, sok nép, sok minden volt, de akkor jött egy olyan korszak, hogy megint megváltozott minden, és annak megint örülök, hogy egy újbú meg van szervezve. Az biztos olyan nem lesz, mint volt, de azért mégis van, ugye?
1: Mi az, amit kínál a Jakab-napi vásár a dobronakiaknak? Tehát miért jó?
4: Lehet vásárolni többfajta mindenfélét, és megint annak örülni, hogy a tűzoltó élet így megszervezte, mindenki jól érezheti magát, csak ez egy rövid időre van, mert megint a családnak mindig akkor mennek haza, vendégek vannak, ugye? De azt a 1-2 órát azért mégis
1: És valamikor mit kínáltak a vásárba?
4: Valamikor ennyi ilyen kínálat nem volt, mint most van, jobban kézi munkák. Jó, most is vannak, de hát azért mit én tudom, akkor más világ volt, még nem is bírtunk annyit vásárolni, mert nem volt pénz, ugye?
1: Nem is az volt a lényeg, hogy vásároljanak, hanem hogy találkoznak és jól érezzék magukat.
4: Igen, a akkori szentmise után, akkor gyerekeknek mindenkinek muszáj volt szentmisére menni, azután, amikor kijöttünk, valami kis kínálat volt, akkor mentünk haza, mert már akkor otthon az ebéd el volt készítve a családnak, és akkor egybe jött a család.
1: Biztos minden háznál vendégek voltak.
4: Persze.
1: És manapság ez már megint nincs.
4: Manapság ez már nagyon nincsen, ugye? Megváltozott nagyon a világ, ugye?
1: Így az idősebb generáció. És vajon mit jelent a Jakab-napi vásár a dobronaki fiatalok számára? Miért jó, hogy újra van Jakab-napi búcsú? Szomi Évivel és Toplak Annával beszélgettünk.
5: Mindenképpen szerintem azt, hogy megtartsuk a hagyományokat, meg hogy az idősebbek is talán mesélnek, hogy milyen volt akkor, amikor még az az igazi vásár szokott lenni. Meg hát igazából az is, hogy találkozik a falu apraja nagyja, ha sikerül, vagy ha jó az idő, és sokan eljönnek, úgyhogy remélem, hogy idén is így lesz.
6: Igen, egy kis tradíció. Egy kis vásári nap, ami ritkán van már Dobronakon, de azért igyekszünk megtartani ezt.
5: Én igazából a tűzoltóknak segítek, pincéreskedünk, segítünk a konyhában, meg szerintem aki szeretne, az biztos, hogy be tud segíteni bárhol.
6: Én mézes kalácsot árulok, mert ugye ennek is hagyománya van, mert nincs búcsú mézes kalács nélkül, úgyhogy ezt is minden éven elhozzuk, hogy az öregek visszaemlékeznek, a fiatalok egy kis édeset vásárolnak egymásnak, és így szebb lesz a napjuk.
1: Valamikor úgy volt, ugye, hogy a fiúk a lányoknak szoktak mézes szívet venni.
6: Így van, mostanában inkább ritkán vesznek szívet, de mindig vesznek valami kis finom töltött mézes kalácsot, vagy valami új ízt, amit éppen a vásárra készítünk.
1: Mondták a fiatalok. Az ünnepi kétnyelvű szentmisét Janez Kozinc, muraszombati püspök celebrálta Stihec Simon plébános közreműködésével. A szentmise után a püspök úr megáldotta a részben felújított plébánia épületét. A búcsújárók a kínált portékák között válogattak. Lovas hintóval utaztak, a legkisebbek pedig kipróbálhatták a fakörhintát, illetve más fából készült régi játékszereket.
0: A lendvai csapat 3-0-ra nyert a Bravo ellen, és ezzel megszakította a ljubljanai csapat zsinórban 8 bajnokin át tartó győzelmi szériáját. Az európai Bravo, amely a nyitó fordulóban a városi derbin legyőzte az olimpiát, egyértelműen esélyese volt az első minőségi osztályba visszatérő lendvai csapattal vívott párharcnak. A vendéglátó szakvezetője a héten csütörtökön Skopjében a Scandia elleni konferencia liga visszavágó miatt több kulcsjátékos pihentetett. Így a kezdőcsapatban 6 új játékos kapott szerepet. Göncedit összefoglalója.
7: Az első félidő a naftájé volt. Jesa Rágic először távolról próbálkozott, majd a 7. percben vezetés szerzett a lendvai gárda. A ljubljanai védelem nem tudta megállítani Kambicsot. A 16-oson belül megtalálta Luka Pichlert, aki 15 méterről erős lövéssel mattolta Maticsicsot. A siskái csapat ekkor ötlettelenül játszott. A naftás Dragonair a 23. percben egy szabadrugás után olyan helyzetbe került, hogy 2-0-ra módosíthatta volna az állást. A hazai csapat kapusának nem volt sok dolga, egészen a 32. percig, amikor a 16-os széléről próbálkozott, de Erjaušek szögletre ütötte a labdát. A másik oldalon Maticsics olvasta le Jasa Rágicsot, tehát a félidő hajrájában megélénkültek a történések, az eredmény azonban nem változott. A Bravo a térfélcsere után átvette a kezdeményezést, komolyabb helyzetet azonban nem dolgozott ki, egészen a 64. percig, amikor Simonics veszélyeztetett. A 77. percben Arinze, aki mindenki mindössze 6 percet volt a pályán, Dragoner feletti szabálytalanságáért piros lapot kapott. Megtört a meccs, a Bravo ember hátrányát már a következő támadásban kihasználták, Zorica felt Jasa Rágics elé, aki megszökött a baloldalon és a kapu elé befutott Márosához passzolt, aki nem tévedett. Ez volt a melinci futballista 50. gólja az első szlovén ligában. A játékvezetői hosszabbításban a vendéggyőzelem 3-0-ás végeredményét Ferreira állította be, aki mindössze néhány perccel korábban lépett pályára. Baldomero Hermoso Herrera mere kiemelte, nagy az öröm, elsősorban a játékosok körében, akik keményen dolgoztak a héten, készülve a Bravo elleni összecsapásra. A gyakorlottak visszaköszöntek a mérkőzésen.
8: We are very happy, especially for the players. They are working very well during the week, and that was reflected in the competition, in the game.
7: A mutatott játékkal, a hozzáállással és a küzdőszellemmel elégedettek lehetnek, főleg a nyitófordulóban elkönyvelt veresség után, mere hangoztatta a legénység hatékonyságát, ami hiányzott a Koper elleni játékképből. Most előjött az akaraterő, a csapat karaktere. Játékban fejlődést, előrelépést mutatott a csapat, ami biztató jel. A fontos győzelem után a NAFTA hálóőre sem titkolta elégedettségét. Lukasz Erjaosek elmondta, a 3 pont megszerzése céljából léptek játékba, amit meg is valósítottak. Kemény, nehéz párharcot vívtak, de sikerült uralni a mezőnyt. Helyzeteket alakítottak ki, amelyekből 3-at értékesítettek. Megérdemelt győzelem.
8: Schlussmann a tékma, dobom az előszájtri tocske, én toszma tud szégel. Tékma je bila kar čvrsta, težka. Mislim, da smo kontrolirali celo tekmo, imeli smo šanse, mislim, da smo zasluženo zmagali.
7: A vezető gól szerzője, Luka Pichler pedig hozzátette, elégedett lehet a csapat, eltekintve attól, hogy volt időszak, amikor szenvedtek, de a NAFTA összességében kiváló előadást mutatott, megérdemelten nyertek. Pichler szerint, aki gólt rúg, az örül, de a győzelem a csapat munka eredménye.
9: Mislim, hogy lehet zadovolni, sicer mes smo malo trpeli, ampak mislim, da smo pokazali eno odlično predstavo in pa na konci zasluženo zmagali. Vsak je vesel gola, ampak najbolj važno je, da smo zmagali.
7: A ljubljanai győzelem fontos mentális erő a NAFTA számára a következő fordulóban. Augusztus 1-én szombaton 18 órakor a Lendvai Városi Sportparkban Muravidéki derbi. Érkezik a Mura, amely a hétvégén 1-0-ra nyert az Olimpia ellen. Teltház várható, ezért időben szerezzék be a belépőjegyet.
0: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fehér Ilona és Göncz Edit összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

Véget ért, ez volt a dal címe egyébként. 15 óra 17 perc a pontos idő, és a mai terepjáró első témájában ugye volt szó arról, hogy június 25-e Jakab napja volt. És hát ma is vannak névnaposaink, méghozzá fő névnaposból kettő is. Július 27-én ugyanis az Olgák és a Liliánák azok, akik fő névnaposok, ők ünneplik a mai napon a névnapjukat. Egyébként az Olga germán orosz eredetű név, a Helga orosz formájából származik, jelentése pedig egészséges, boldog. A Liliana pedig angol, latin eredetű név, jelentése pedig lilium. Rajtuk kívül egyébként még vannak bőven névnaposok így július 27-én, például Bertold, Krisztián, Ajtony, Rudolf, György, Hugo, Konstantin, Aurél, Natália, Keresztély. Ők ugye még mind azok, akik szintén ma ünnepelhetik meg nevük napját. És hát mi abbat tudunk tenni, mint boldog névnapot kívánni nekik, itt az Olga név jelentésével élve, csak azt tudjuk kívánni, hogy legyenek egészségesek, boldogak, és ugye nagyon boldog névnapot kívánunk mindenkinek, aki ma ünnepli, illetve boldog születésnapot a születésnaposoknak is. No, ennyit a névnapokról, egyébként ha már egyszer július 27-e, akkor érdemes megemlíteni, hogy ma pontosan 40 éve annak, hogy Budapesten a Népstadionban 70 ezer néző előtt lépett fel a Queen együttes, úgyhogy ez egy ilyen kis érdekes évforduló a mai hétfői nap alkalmából. Minden esetre folytatjuk továbbra is, jobbnál jobb zenékkel érkezik a Machine Mouse és a Felhőn jársz című daluk.

A kora délutáni órákban már elejtve említettük az idei FIFA világbajnokság félidei műsorát, ami egyébként a 444.hu cikke szerint is totális kagyfasz volt, de legalább nem fogunk rá emlékezni 5 perc múlva, ahogy azt ők is írják. Hogy rövidre zárjuk annak a kérdését, hogy volt-e értelme megszakítani félidei műsorral az idei futball világbajnokság döntőjét? Arra az egyszerű válasz az, hogy nem, egyáltalán semmi értelme sem volt ennek. Az egész ugye onnan indult, hogy az idei világbajnokságból a FIFA tényleg minden egyes centet igyekezett kipréselni. Felpimpelték a létszámot 48 csapatra, hogy irdatlan mennyiségű töltelékmeccsre tudjanak túlárazott jegyeket eladni. Bevezették a félidő közepére a dehidratációs szüneteket, hogy az amerikai sportfogyasztási szokásoknak megfelelően ezekben is lehessen értékesíteni néhány reklámot. A döntőre pedig már jó előre belengedték a halftime show-t, azaz a félidei műsort, mintha amúgy a világ foci iránt érdeklődő részének nem lenne bőven elég, hogy Messit és vagy Jamalt láthatja ezen az eseményen. Az már tényleg csak a FIFA torz világképét demonstrálja, hogy előzetesen azt sem nagyon akarták elárulni, hogy milyen hosszú lesz a műsor, ugyanis az IFAB szabályai szerint a két félidő közti szünet legfeljebb 15 percig tarthat, és ettől csak a játékvezető engedélyével lehet eltérni. Ennél bármennyivel hosszabb leállás pedig a játékosoknak és az edzőknek is szokatlan helyzetet teremthet. A félidei műsor mellett szóló érvek egyébként nem voltak túl szofisztikáltak, mivel az amerikaiak nem annyira gerjednek a focira, kellett valami olyat nyújtani nekik, ami érdekelheti őket, és megszokott milliót teremt. Ez lett a sportesemények közti zenés, táncos produkció reprodukálása, ugye amit a Super Bowlból ismerhetünk már. Mondván, ez aztán a fiataloknak is kedves program, mi baj lehet belőle, máshol is próbálkoztak már vele egyébként. A bajlós előjelek már a meccset megelőző másfél órás program során gyülekezni kezdtek. A programban olyan előadók jelentek meg, mint az iShow Speed nevű streamer, aki kivételesen nem Orbán Viktort élőzte le véletlenül, hanem a saját fantáziadús című Champions számát adta elő. Ha valaki ellenállhatatlan vágyat érez, hogy meghallgassa, akkor a cikkben talál egy linket is, arra kattintva ezt megteheti. Őt az a Post Malone követte, aki Sway Lee segítségével előadta az Irány a pókverzum című film betétdalát, azaz a Sunflower-t, ami nyilván rendkívül jól passzolt a futball világbajnokság profiljába. Egyébként ezen a ponton akkora volt az érdeklődés az élő műsor iránt, hogy a helyszíni beszámolók szerint nagyjából félig telt meg a stadion. Tulajdonképpen teljesen érthetetlen volt a műsor koncepciója, hogy például a FIFA himnusznak kikiáltott Desire című számot miért az amerikai Nicole Scherzinger, az angol Robbie Williams és az olasz Laura Pausini adta elő. Az amerikai himnuszt miért Jennifer Hudsonnal énekeltették el? Miért a spanyol teniszező Carlos Alcaraz és Hoyon dél-koreai színésznő modell mutatta be a Louis Vuitton által készített ládát, amiben a VB trófeát kivitték a pályára, és legfőképp mi a morgós bánatért, ahogy azt a cikk írója is írja, mondott megható beszédet a világbajnokság nagyszerűségéről pont Tom Cruise. Hát ezt egyébként a cikk írója sem tudná megmondani, de valószínűleg senki más sem. Minden esetre az első félidő hidratációs szünetében a ketchup szang szólt, ezzel legalább valószínűleg sokan tudtak azonosulni hotdog majszolás közben, és így fordultunk rá a félidei műsorra, amiről előzetesen annyit lehetett tudni, hogy a szereplőit a Coldplay énekese Chris Martin válogatta össze. De hogy a névsor kiket is sorakoztatott fel, azt megtudhatjuk egy dal után, addig is viszont szóljon Chris Reától a Since I Found You.

Krisz Rádala után már vissza is térünk a 444 weblapjára, ezen belül pedig a VB félidei műsorához, amiben ugye, ahogy tudhatjuk már, a névsor impozánsra sikerült. Madonna, Shakira, Justin Bieber, a BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, venezuelai karmester és a PS22 gyermekkórus is feltűnt rajta, ahogy a Szezám utca és a Muppet Show figurái is egyébként. A FIFA produkciót eredetileg a sport, a zene és a globális társadalmi szerepvállalás találkozásaként hirdette. De egyébként a műsor végül olyan lett, hogy mindenből daráltak bele egy keveset, hogy aztán végül egy ilyen kis rózsaszín masszává álljon össze. Kezdésként Madonna megidézte a music korszakot Ronaldinhoval és Ronaldoval a nyakában egy síppal, hogy tudjuk, ez mégiscsak a foci VB-re készült produkció. Ezt követte, vagyis hát ezt követve rögvest ráfordultunk a Seven Nation Army-ra, ami a lelátók szellemét idézte meg. Dudamel karmester foci mezre hajazó smokingban, a Muppet Show figuráival megtámogatva nyomta szintén nagyjából egy percig a műsort. Ezután jött a BTS és a jól ismert Dynamite, majd Ted Lassoval felvezetve kiandalgott a gyepre a lírai módon gitározó Justin Bieber, aki igazi buligyilkos produkciót nyomott, World Cup hallelujázással, hogy tuti mindenki bealudjon, írja a folytatásban a cikk írója. Alig pár perc múlva viszont már Shakira dájdájozott. Nem vicc, tényleg. A dájdáj az idei VB hivatalos slágere, ahogy már tudhatjuk, Shakira ezzel pedig azon kevesek egyike, aki két világbajnokságnak is adott már dalt. A Waka Waka volt a másik, még 2010-ben. Egyébként az etalon ebben a műfajban természetesen Ricky Martin, ő azért egy fokkal maradandóbbat alkotott ebben a műfajban a La Copa de la Vidával 1998-ban és a Vidával 2014-ben, de persze ez nem verseny. Shakira után már csak a PS22 gyerekkórus maradt, Pelé vezette fel egy sablon üzenettel, a Love-val a produkciót, és ők kapták meg a vendég előadónak Miss Ruffit és Brekit, hogy aztán a műsor végén jöjjön a nagy üzenet, Love, azaz szeretet a gyepre terítve, és mindenki őrült nagy bulizásba fogjon. Vuvuzelával megtámogatva, amit egyébként pont a FIFA tiltott ki a világbajnokság meccseiről. Ha elolvasni fárasztó ezt a katyfaszt, akkor gondoljunk bele, hogy milyen lehetett leírni, írja a cikk írója megint csak a folytatásban. Az egész műsor nagyjából 12 perces volt, amivel még így is sikerült jócskán megakasztani a játékot. Ellenben egyetlen olyan momentuma sem volt, ami igazán emlékezetesre sikerült volna. Mindenből volt benne egy kicsi, másfél perc a legikonikusabb élő poplegendától, ugyanannyi a világ legnagyobb karmesterétől, a legismertebb K-pop, azaz korai pop bandától, a legszívhez szólóbb fiú énekestől, a legenergikusabb táncoló énekesnőtől, a legcukibb gyerekektől, éve, hangulata, értékelhető momentuma az egész egyveleknek igazából nem volt. És hogy ebbe a vegyes felvágottba, hogy fért bele a társadalmi felelősségvállalás, amiről a FIFA rage regélt, abba igazán jobb nem belemenni, ha csak annak nem vesszük, hogy a szeretet a focit is áthatja, és a sokszínűség a gyerekek mezén a való világban is sokszínűséget teremt. Vagy nem, ki tudja. Annyiban viszont tökéletesen illeszkedett a műsor a meccsbe, hogy pont annyira felejthető volt, mint az első félidő. Na hát ennyit a 444 cikkéből. Egyébként a cikk írójának véleménye egész nyilvánvalóra sikerült, az viszont nem titok, hogy nagy átlagban osztoznak ezen a véleményen az emberek. A nevek alapján egy óriási, eddig soha nem látott műsorra számíthattunk, és egy felejthető összevisszaságot kaptunk helyette. Sokat elárul, hogy egy ismert tartalomkészítő, Jian Kang, aki egyébként zenei tehetségéről, illetve arról ismert, hogy szinte tökéletesen utánoz le egy-egy ismert előadót, vagy énekel ki egy meglehetősen nehezen megvalósítható magas hangot, egymagában jobb félidei műsor víziót hozott össze, mint amit a FIFA végül színpadra állított. Gian verziójában a bejelentett előadók nem külön-külön, hanem egy remixhez hasonlóan lépnek fel. A műsor Shakira kezdte volna a Dájdájjal, amit a BTS Body to Body egy részlete szakított volna meg, és egyben Rap Monsterrel vezette volna fel Madonna produkcióját, aki a Vogue című dal egy rövidke részletével lépett volna színpadra. Vissza a BTS-hez szólt volna még az Idol, ami aztán észrevehetetlen módon
módon egybeolvad volna Madonna Like a Prayer-jével, az Idolba még Madonna száma alatt csatlakozott volna Shakira is, így végül lassacskán visszatérve a Die Die dal előadásához. Egy tökéletes, fületgyönyörködtető zenei kavalkád, ahol még így egybefolyva sem ütik egymást a dalok, hanem egy újfajta harmóniát alakítanak ki. Tekintve, hogy a bejelentett előadók között ott volt még a Coldplay és Justin Bieber is, konkrétan csak egy Kánkhoz hasonló zenéhez értő, jó zenei hallással rendelkező személy fantáziája kellett volna, és a határa csillagoség. Olyan előadást lehetett volna összehozni kevesebb, mint 10 percben, hogy a valaha szervezett összes Super Bowl félidei műsor eltörpült volna mellette. A leírt szenárió ugyanis kevesebb, mint 50 másodpercben meg lett volna valósítható. Vagyis egy perc alatt fellépett a bejelentett előadók háromnegyede, egyes előadók már több dallal is. Egy ilyen produkció aranyat ért volna. Aki még esetleg nem látta volna egyiket sem, én csak ajánlani tudom, hogy nézzék meg a foci VB félidei műsorát, de Jian Kang rövid short formátumú videóját is, mindkettő elérhető YouTube-on. Első a FIFA hivatalos csatornáján, még utóbbi a J-I-A-N-N-E-K-N-E-A-N-G nevű csatornán, a short fül alatt teljesen pontosan. Ha tehetik, akkor ebben a sorrendben, mert én már a VB döntő előtt láttam GM videóját, így még annál borsódzott a bőröm attól a bizonyos wow érzéstől, ami sokakat Bad Bunny félidei showja láttán kerülgetett, addig kétszer akkorát zuhantam a VB halftime showjával. A kettő meg sem közelíti egymást, és tényleg csalódottan néztem végig azt a majdnem 12 percet, amiben belesűrítették az előadást. A GM videója alatti komment szekcióban pedig megint csak ezzel a véleménnyel voltak rengetegen, úgyhogy átlagban ki kell jelentenünk, hogy a FIFA ezt bebukta. Jobb meghagyni ezt az eseményt olyannak, amilyen, a szuperbolkodást, nagy alakításokat és félidei műsorokat pedig inkább hagyjuk meg az amerikaiaknak. Ők legalább minden 2-3 évben jól is csinálják. Na de ha már egyszer zene, nálunk ebből nem lesz hiány a folytatásban sem, érkezik Bársony, Bálint és Juhász Attila közös dala, a Csiga és a Zsiráf.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: A hét zeneszáma.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Ignácia Friedl Járc kulturális miniszter felfüggesztette a februári nyilvános felhívást az újságírói fizetések költségeinek társfinanszírozására és az éves digitális előfizetések megkötésére. Ahogy a határozatok indoklásában írta, ezt azért teheti meg, mert a határozatokat még nem hozták nyilvánosságra. A döntést a megváltozott pénzügyi helyzet miatt hozta meg, magyarázta a miniszter. A nemzeti és regionális általános tájékoztatási nyomtatott sajtó és digitális média kiadóinál az újságírói fizetések költségeinek társfinanszírozására vonatkozó 2026-os és 2027-es nyilvános felhívásra 13 pályázat érkezett, de döntés még nem született. A miniszter a kulturális közérdek érvényesítéséről szóló törvény alapján felfüggesztheti a nyilvános felhívási eljárást a döntések meghozataláig, írta a miniszter. A nemzeti és regionális általános tájékoztatási nyomtatott sajtó kiadóinál 6 pályázat érkezett az éves digitális előfizetések megkötésének társfinanszírozására vonatkozó 2026 és 2027-es nyilvános felhívásra. A Gibanye Svoboda parlamenti csoport egy törvényjavaslatot nyújtott be a fiatalok kulturális javakhoz való hozzáférésének pénzügyi támogatására. Tamara Vonta, a Svoboda képviselője kifejtette, hogy a törvényjavaslatot többek között a kulturális minisztérium legújabb lépései diktálják, amely felfüggesztette a kulturális ösztöndíjakat. Véleménye szerint ez nem a minisztérium megszorító intézkedései, hanem inkább támadás azok ellen, akik a legkevesebb erőforrással alkotnak a kultúrában. A fiatalok kulturális javakhoz való hozzáférésének pénzügyi támogatásáról szóló törvényjavaslat elfogadásának erős érveként a képviselő néhány európai ország gyakorlatát hozta fel, amelyekben már bevezették az utalványokat. Horvátország nemrégiben bevezette a kulturális bérletet minden olyan állampolgára számára, aki idén betölti a 18. életévét. Már több mint 250 ezren írták alá azt a petíciót, amelynek célja, hogy többé ne legyen drága és környezetszennyező tüzijáték augusztus 20-án Budapesten. Az A Hang pénteken adta át a petíciót az élő környezetért felelős minisztériumnak. Szalóki Viktor, az A Hang politikai igazgatója elmondta, a mi álláspontunk az, hogy augusztus 20-át meg lehet büszkén és méltóság teljesen ünnepelni, de úgy gondoljuk, hogy a tüzijátékra fontos és lehetséges, hogy különböző alternatívákat találjunk, és erről szól maga a petíció. A minisztérium átvette a petíciót, és azt a tájékoztatást adták, hogy ezen a héten Gajdos László miniszter úr felé elé fog kerülni az ügy, és ha szükséges, akkor tárcaközi egyeztetésre is beviszik, ha nem csak az élő környezetért felelős minisztérium érintett az ügyben, mondta Szalóki Viktor, aki szerint a Duna felett a korábbi években már megszokott drone show, az állami ünnep helyszínein pedig díszes fényfest is kísérhetni a rendezvényeket, amely sokkal olcsóbb és környezetkímélőbb megoldás. Sport. Tadej Pogácsár sorozatban harmadszor pályafutása során ötödször nyerte meg a Tour de France országúti kerékpáros körversenyt. A túron idén a második, az olimpiai bajnok belga Remco Evenepoel lett, a harmadik helyet pedig Pogácsár mexikói csapattársa Isaac del Toro szerezte meg, aki ezzel a legjobb fiatalként fehér trikósként zárt. Az országúti kerékpársport legendás belga alakja, Eddy Merckx szerint Tadej Pogácsár hamarosan meg fogja dönteni az összetett győzelmek csúcsát a francia túron.
2: Időjárás.
1: Délután részben derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A középső ország részben kisebb zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Szlovenska Bistrica Jug és Gola Rebra között a főváros irányában, valamint Drámlje és Pletovárje között Maribor felé. Baleset miatt akadozik a forgalom Drámlje és Szlovenske Konyice között Maribor felé, a tenger melléki sztrádán pedig a Nános leágazáson Koper felé.

Kökény Attila és Takács Nikolász Egyszerre dobban a szívünk című dala után érkezik azonnal Bari Laci. Na meg negyedkor a zöld zóna is, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval tartani, ugyanis nem csak negyedkor lesz érdekes műsor, hanem félkor is, méghozzá a gyerek gondolatok várják majd önöket, ha tehetik, akkor tartsanak velünk.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. A rizs első ránézésre nem tűnik drámai főszereplőnek. Nem morog, nem villant agyarakat, nem vonul látványos csordákba, és még csak nem is olyan, mint egy orchidea, amelyik képes úgy kinézni, mintha titokban divat bemutatóra készülne. A rizs szerény. Ott van a tányéron, a boltok polcain, a világkonyháiban, és közben emberek milliárdjainak alapélelmiszere. Pont ezért ijesztő, amikor a kutatók arról beszélnek, a rizs alkalmazkodási határához közelíthet a gyors melegedés. Erről beszélünk ma. A rizst évezredek óta termesztik. Ázsia sok térségében nem egyszerű köret, hanem kultúra, gazdaság, táj és a mindennapi élet alapja. Teraszos rizsföldek, vízzel elárasztott parcellák, monszunokhoz igazított gazdálkodás. A rizs története összefonódik az emberi leleménnyel. A termesztett növények sokat változtak az ember kezében. A fajták alkalmazkodtak különböző éghajlatokhoz, talajokhoz, vízellátáshoz, termesztési módszerekhez. De az alkalmazkodás nem varázslat. Idő kell hozzá. Nem lehet egy növénynek odaszólni, hogy a jövő héttől legyél szíves mediterrán sivatagi üzemmódba kapcsolni. Mert a növény ilyenkor legfeljebb megsárgul. A hőstressz nem látványos, de alattomos. A növényeknek is van hőkomfortjuk. Ha a hőmérséklet túl magas, romolhat a fotoszintézis, sérülhet a virágzás, csökkenhet a termékenyülés, gyengülhet a szemképződés. A rizsnél különösen kritikusak a fejlődés bizonyos szakaszai. Ha ekkor éri túl nagy hőség, a termés komolyan visszaeshet. Ez nem úgy néz ki, mint egy hollywoodi katasztrófa. Nincs robbanás, nincs menekülő tömeg, csak kevesebb szem, gyengébb termés, nagyobb bizonytalanság. A baj csendes, de nagyon is valós. Könnyű lenne azt mondani, hogy a rizs probléma távoli ügy, csak hogy a globális élelmiszerrendszerben kevés dolog marad helyben. Ha egy fontos alapélelmiszer termelése bizonytalanná válik, annak ára, ellátása, kereskedelme és társadalmi hatása is messzire érhet. Ráadásul a rizs története figyelmeztetés más növényekre is. A búza, kukorica, burgonya, szója, zöldségfélék és gyümölcsök szintén érzékenyek a szélsőségekre. Magyarországon nem a rizs a mindennapi kert főszereplője, de a hőstressz a paradicsomnál, paprikánál, uborkánál, gyümölcsfáknál és szántóföldi kultúráknál is ismerős probléma. A kertész pontosan tudja, van az a nyári nap, amikor a növény már nem nő, csak túlél. A rizs vízigényes növényként él a köztudatban, bár a termesztési módok sokfélék. A melegedés és a vízhiány együtt különösen nehéz helyzetet teremt. A magas hőmérséklet fokozza a párolgást, a csapadék eloszlása szélsőségesebbé válhat, a vízkészletekért pedig egyre nagyobb a verseny a mezőgazdaság, az ipar, a városok és a természet között. A majd döntözünk válasz sok helyen nem elég. Miből? Mikor? Mennyiért? Milyen vízzel? És mi történik azokkal az élőhelyekkel, amelyeknek ugyanarra a vízre lenne szüksége? A jövő mezőgazdasága nem csak új fajtákról szól, hanem vízgazdálkodásról, talajvédelemről, tájhasználatról és fogyasztói szokásokról is. A kutatók világszerte dolgoznak hőtűrőbb, szárazságtűrőbb, ellenállóbb rizsfajtákon. Ez fontos, de nem gyors csoda. A fajták fejlesztése, tesztelése, bevezetése időigényes, és nem minden régióban működik ugyanaz a megoldás. Az alkalmazkodás ráadásul nem jelentheti azt, hogy minden más változatlan marad. Ha a klíma gyorsan melegszik, akkor a termesztési naptár, a vízhasználat, a talajművelés, a táj szerkezete és az élelmiszerpazarlás kérdése is előkerül. A rizs tehát nem csak rizs. Egy aprószemű nagyító, amelyen keresztül látszik, mennyire sérülékeny az élelmiszerbiztonságunk. Amikor egy növény termése bizonytalanabbá válik, az nem marad agrárszakmai lábjegyzet. Hatása lehet árakra, importfüggőségre, szegényebb közösségekre, élelmezési programokra, sőt, migrációs és társadalmi folyamatokra is. Ezért a rizs hőtűréséről szóló kutatások nem távoli laborhírek. Azt üzenik, az éghajlatváltozás nem elvont grafikon, hanem egyszer csak ott ül a konyhaasztalon, vagy éppen hiányzik róla. Kedves hallgatóink, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.

0: az, aki takarítja a ti szobátokat?
1: Én kitakarítom a saját szobámat, amikor az öcsém kibújtja a legókat, bármint azokat az építőkockákat, akkor mindig nekem kell összepakolni, kell, hogy nincs akkor a hely benne, akkor minden kidobnék a kukába, kell, hogy nincs akkor a kukánk, és akkor csak az élőasztalon meg pár játék lenne ott. Semmi más, semmi szekény, amiben ruhák vannak, semmi játékos poszt, se radiátor, se ablak, mert hát azon dobom őket ki, és az kitörik, úgyhogy hát semmi nem lesz benne.
0: De akkor mindent kidobnál, Levente?
1: Hát igen, akkor lesz elég helyem játszani, csak az ágyat nem. Meg a sok-sok játékot.
0: Akkor úgy képzelem el, hogy neked inkább csak egy tornaterem kellene. Egy matraccsal?
1: Igen, az jó lenne.
0: Zöld színű falakat festenél akkor?
1: Aha, bármit festenék a falra, a két lenyomatokat, befestem magamat, aztán azt is lenyomatom. Aztán akkor még nézzük, lefesteném mindennel, festettem a falat, rádobok egy festékes dobozt, aztán akkor az zöld lesz, és pacákat, meg befesteném a falat, aztán akkor ennyi.

Nobrádi Ákos szerint a kevesebb néha többet ér. Hát mondhatni, hogy igaza is van. Egyébként 16 óra 41 perc a pontos idő, és így a dal után hát fontos megemlíteni, hogy valós volt az időjárás jelentés. Kb. Egy órája lassan megérkezett Lendvára is az eső. A radarkép alapján pedig most az utóbbi két órában, főleg itt a Muravidék térségét érte a csapadék. Ez ugye nem azt jelenti, hogy a folytatásban az ország többi pontját nem fogja. Ha hihetünk az előrejelzéseknek, akkor még itt Szlovénia északkeleti, illetve északnyugati részét is érni fogja még valamennyi csapadék, valamint ugye az északi részét is, illetve viharos estére is számíthatunk. Ugye ez nem 100%-os, tudjuk, hogy azért szokott az árszó néha tévedni is, de azért jobb félni, mint megijedni, ugye számíthatunk még a folytatásban is valamennyi esővel, záporokkal, zivatarokkal, és akár akkor az esti órákban talán egy-egy viharosabb széllökéssel is. De ez egy jó dolgot is hoz magával, mégpedig azt, hogy a holnap reggel meglehetősen friss lesz, vagyis olyan 17 fok körül fognak mozogni a hőmérsékletek, 16, 17, 18 lesz a reggeli hőmérséklet átlagban, úgyhogy a kedd reggel kellemesen friss időjárással fog indulni. Egyébként Lendva jelenleg 23 fokos, ahogy említettük, esik az eső, és egyébként Muraszombatban és Mariborban sincs ez másképp, Muraszombat 22 fokos, Maribor 24, aztán ha hihetünk az árszónak, akkor ugye Celje, Kredarica, Novo Mesto, Ljubljana és Koper egyelőre derült időjárással büszkélkedhetnek, ott egyelőre még nem ért oda a csapadék, de lehet, hogy még elfog így a mai délután, illetve esti órákban. Minden esetre ez még a jövő zenéje, hogyha valahova készülnek, azért érdemes eltenni egy esernyőt, ugye jobb félni, mint megijedni, és ha az eső eláll, akkor is számítani kell azzal, hogy még a folytatásban újra eleredhet. És ugye ez az utakra is bőven hatással van. Jelenleg baleset miatt akadozik a tengermelléki autópálya forgalma, méghozzá Kozárja és Brezovica között Koper felé, és Rodica és Menges közötti úton is van forgalmi dugó, méghozzá a vasúti lezárás nem működik úgy, ahogy kéne, ezért teljesen lezárták ezt az útszakaszt. Ha errefelé közlekednek, akkor csak óvatosan figyeljenek oda ugye másokra is a forgalomban, hogy aztán akkor mind önök, mind pedig mások is biztonságban érkezzenek meg úti céljukhoz. Ennyit az időjárásról, ennyit az útviszonyokról, folytatjuk továbbra is jobbnál jobb zenékkel, méghozzá grunge vonalon érkezik a Nirvana és az In Bloom.

Nirvana in Bloom, egyébként a dal az 1991-es Nevermind albumról származik, aminek mind a történetét, mind ugye a borítóját talán nem kell bemutatni senkinek, mert mindenki látta, ha nem máshol, akkor a lemezboltokban legalább egyszer, ugye ez az a bizonyos kék borító, amin egy baba a medencében egy dollár után úszik, mondván. És egyébként 2022-ben a férfi, aki annó még 1991-ben ez a baba volt, hát feljelentette a zenekart, méghozzá az miatt, mert ő úgy vélte, hogy az album borítója gyermekpornográfiának minősült, és ezért akkor gyermekpornográfia árusítás vágyával próbálta feljelenteni a zenekart, illetve hát fel is jelentette. Végül viszont ez a próbálkozás a kudarcba fulladt, a pert elvesztette, viszont az sem titok, hogy egyébként az urat a pénz érdekelte és motiválta arra, hogy ezt a lépést megtegye. Egy jelentős összeget próbált kicsikarni az akkoriban már jó pár éve frontember nélkül maradt zenekarból, akik ugye már több évtizede nem is működtek. Szóval ezt a pert elvesztette, és ezen kívül a legújabb hírek alapján már nincs a Nirvánának hasonló problémája. Ami viszont biztos, hogy Dave Grohl, aki utána megalapította a Foo Fighters-t, azóta is sikeresen muzsikál, úgyhogy ha bárki is a grunge zene kedvelője, akkor a Nirvana után a Foo Fighters szabadon a második legjobb opció, amit hallgatni tud, és körülbelül hasonló a hangzása is. Minden esetre ebben az órában zenéből nem lesz hiány. A dal a miénk, ez a muzsika fog szólni, és ne csak a miénk legyen a dal, legyen az önöké is, élvezzék ki még ezt a néhány muzsikát, ugyanis pontban 5 órakor itt lesz önökkel Faris Doris a legfrissebb hírekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Éjféltől csökken a kőolajtermékek szabályozott ára Szlovéniában. A 95-ös benzinliterenkénti ára 4,6 centtel, 1,63 euró. A gázolaj literje 2,7 centtel, 1,82,8 euró, míg a fűtőolaj ára 2,8 centtel lesz olcsó.

0: €1,43 literenként. Az árak augusztus 3-áig maradnak érvényben, jelentette be az Infrastrukturális és Energiaügyi Minisztérium. A kőolajtermékek árának csökkentése a kormány pénteki döntését követi, amely az üzemanyag árak növekedésének mérséklése érdekében 2 hónapra befagyasztotta a környezetvédelmi adó megfizetését a benzin, a dízel és a fűtőolaj esetében. Ha nem szabályozzák az árakat és az említett adókat, a minisztérium becslése szerint a 95-ös benzin literenként körülbelül 1,80 €, a gázolaj literje 2,43 €, a fűtőolaj pedig 1,65 € kerülne. Horvátországban holnaptól 1,75 €-ra nő a dízel, még a benzin literje 1,62 € lesz a következő 2 hétben. Kedden Nyugat-Szlovéniában, szerdán pedig keleten újabb hőhullám várható. Az Arso előrejelzése szerint a hét első felében a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 Celsius fok között, a második felében pedig 33 és 38 fok között alakulhat. A hőhullám végén a hőmérséklet higanyszála megközelítheti a 40 fokot is. Ahogy az Arso bejelentette, a hőhullám várhatóan legalább 10 napig tart. A legmagasabb hőmérséklet július 31-e és augusztus 6-a között várható. Leon Behin, a Védelmi és Mentési Igazgatóság főigazgatója az STA-nak elmondta, hogy ma ismét ellenőrzik a tűzveszélyt. Az elmúlt napokban némi csapadék esett, ugyanakkor a következő napokra intenzív hőhullámot jósolnak, ami miatt bizonyos területeken viszonylag gyorsan újra magas tűzveszély áll be, tette hozzá. Szerdán keleti irányú szél mellett először változóan borult időre van kilátás, napközben jobbára napos időre kell számítani. A magyar képviselők 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztották Zonnenwendt Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a magyar parlament. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a választásban. Zonnenwendt Pál a szavazást megelőzően a bizottsági meghallgatásán hangsúlyozta, azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az Alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. Mint mondta, a jó alkotmánybíró független és pártatlan feladatának kell tekintenie az egyéni jogvédelmet és a demokrácia tényleges működésének biztosítását. Sport. Kínába utazott tegnap a szlovén férfi röplabda válogatott, ahol július 29-e és augusztus 2-a között rendezik a Nemzetek Ligája záró tornát. A vendéglátók mellett további 7 csapat vesz részt a rangos versenyen. Szlovénia szerdán 9 órakor játszik Törökország ellen a torna negyed döntőjében. Szlovénia eddig 3-szor mérkőzött az elődöntőben, 2021-ben, 24-ben és 25-ben, és a 4. helyen kötött ki.
1: Időjárás.
0: Délután részben derült időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A középső ország részben kisebb záporzivatar is előfordulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 32 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Szlovénska-Bisztrica Jug és Golorebro között, a főváros irányában, valamint Drámlya és Pletovárje között Maribor felé. Akadozik a tengermelléki stráda forgalma Kozárje és Brezovica között Koper felé.

A Carson Coma után az imént szólt a kávészünettől az Anyám fekete rózsa című dala, ami egyébként Sóri Sándor verse, és 2011-ben dolgozta fel a zenekar. És ha már kávészünet, akkor ők legutoljára 2024. szeptemberében jártak itt a Muravidéken. Akkor is sajnos zárt körű rendezvény keretein belül léptek fel méghozzá a muravidéki diákok számára. Talán kijelenthetjük, hogy azért szeretettel várjuk őket vissza, most talán egy nem zárt körű rendezvényen, hanem egy olyan koncertre, ahova bárki ellátogathat, azért mégiscsak jó hallani ilyen féle zenét is élőben néha. A folytatásban pedig egy olyan zenekar fog szólni, vagyis hát olyan zenekar dala fog szólni, amit ismerünk, szeretünk, ez nem más, mint a Snow Patrol, és bár nem a legismertebb daluk a Chasing Cars, de azért az Open Your Eyes az szólni fog itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Aztán kb. Negyedkor érkezik a természetjáró ismétlése is. Ha érdeklik önöket a részletek, akkor mindenképpen tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Természetjáró.
1: Tegyünk egy sétát a természetben.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Természetjáró című műsorunkban olyan vidékekre kalauzoljuk el Önöket, ahol a természetvédelem nem csupán elvont fogalom, hanem mindennapi kézzelfogható cselekvés. Ma két olyan különleges szlovéniai helyszínt látogatunk meg, ahol elszánt szakemberek és civilek fogtak össze a jövőnk érdekében. Először a Szlovén Dombság, a Szlovenske Gorice lankája közé utazunk, ahol a Pesnica folyó live csoportja mutat példát abból, mekkora ereje van a helyi összefogásnak a vizeink újjáélesztésében. Ezt követően pedig a Goricskoi Naturparkba látogatunk, ahol a Life for Seeds projekt munkatársai szó szerint a jövő magvait gyűjtik össze, hogy megmentsék a vadvirágos réteket az inváziós fajoktól. Tartsanak velünk a vízparttól a virágzó rétegig! A Pesnica folyó live csoportja olyan természetkedvelőkből áll, akik nem csak beszélnek a környezetvédelemről, de tesznek is a folyó és a teljes vízgyűjtő terület újjászületésért. Céljuk egyértelmű: megóvni a vidék biológiai sokféleségét és beindítani a fenntartható turizmust. Itt állunk a folyóparton, ahol a helyiek a kezükbe vették a sorsukat. Az alapítók között van a Lenárti Robert Siskó is, aki elkötelezett természetvédő és amatőr ornitológus. Már a folyó hivatalos kezelése állami feladat. Ez a csapat a tökéletes bizonyíték arra, mekkora ereje van a helyi összefogásnak. Mert a valódi, pozitív változások bizony lent a vízparton kezdődnek. Robert Siskó.
3: Elkezdtem foglalkozni a természettel, a maga teljességében. Engem a környezetbarát, tiszta folyók, a bennük élő halak és a többi négylábú vadállat is érdekel. Lényegében minden fontos.
2: Munkájuk hatalmas területét ölel fel, hiszen a folyórendszer határokon is átível. De pontosan mekkora feladatról van szó?
3: A közös fonalat természetesen a Pesznice folyó, annak teljes vízgyűjtő területe és az összes mellékfolyója jelenti. Ez a vízgyűjtő terület rendkívül változatos és nagyon hosszú. Az osztrák határtól Svečina mellől indul és egészen Ormozsig tart, ahol a Pesznice a Drávába torkolik. Mi a Pesznice folyó egyfajta revitalizációjáért, pontosabban a folyó menti élet sokszínűségének, a biodiverzitásnak az újraélesztéséért küzdünk.
2: A feladat azért is nehéz, mert a múlt sebei mélyek. A Pesznice az 1960-as években Szlovénia egyik leginkább szabályozott folyója volt. Akkoriban ez volt a legnagyobb folyóparti építkezés az országban, amely mintegy 5-6 évig is tartott. Kungotától szinte Ormozsig a teljes szakaszt átalakították. A korábbi 100 kilométernyi kanyargós meandert egyetlen 70 kilométer hosszú egyenes mederbe kényszerítették. Ezzel felerősítették és felgyorsították a folyó sodrását, hasonlóan ahhoz, amit a Ledava vagy a Štavnica folyókkal tettek a Muravidéken. A beavatkozás ára azonban hatalmas volt.
3: Ezzel a mesterséges csatornával azonban talajmosódást idéztek elő. A meder mélyebb lett, a környező talajvízszint pedig drasztikusan visszaesett. Valójában épp az ellenkezőjét érték el annak, amit szerettek volna. A szabályozást azért végezték, mert néhány ezer hektárnyi termékeny, megművelhető földhöz akartak jutni. Emiatt viszont az elmúlt 10-15 évben súlyos aszályok kezdtek jelentkezni. Ezt követően pedig az árvizek is megszaporodtak, mivel a kemény, kiszáradt föld nem képes jól elnyelni a vizet. Hevesebb esőzésekkor a víz megállíthatatlanul hömpölyög tovább, és valahol máshol pusztító árvizet.
2: Mit lehet tenni ilyen helyzetekben a biológiai sokféleség, vagyis a biodiverzitás megőrzéséért?
3: Vissza szeretnénk állítani a biodiverzitást, de a folyómedvet már nem tudjuk megváltoztatni. Ez egyszerűen lehetetlen, mivel a korábban lecsapolt területek már a beépültek és lakottak lettek. Így már nem tudunk újra teret adni a folyónak, vagy legalábbis ez rendkívül nehéz lenne, mert azzal gyorsan veszélybe sodornánk bizonyos településeket. Ugyanakkor egy kicsit természetközelibb gazdálkodással és az állam jó indulatával, vagyis politikai akaratával igenis elérhetjük a biológiai sokféleség növelését. Ez azt jelenti, hogy a patakok és a folyómedrének egyik partját hagyni kellene visszavadulni, benőni növényzettel, ahogyan azt egyébként a törvény is előírja. A vízfolyások egyik oldalának kötelezően dús növényzetének kell lennie.
2: A megtisztított, tulontúl szabályozott medrek tehát globális problémát okoznak. Nem egyedi esetről van szó. A mura is mélyül, mert bár nincsenek rajta vízi erőművek, a kőszorások és az egyenes meder miatt ott is süllyed a talajvíz. Szlovénia gyors vízelvezetése ráadásul lejjebb. Horvátországban, Boszniában és Szerbiában is növeli az árvíz kockázatot. A LIVE csoport ezért dolgozik együtt a Revivo intézettel, hogy ahol csak lehet, természet alapú megoldásokkal adjanak újra teret a folyóknak. A gazdasági érdekek azonban sokszor szembe jönnek a realitással.
0: A háttérben
3: viszont a Pesnica folyó esetében már folynak a tárgyalások egy öntözőrendszer kiépítéséről. Ebből a költségvetési pénzből a természet semmit sem fog nyerni. Csak azok a nagy gazdaságok, mezőgazdasági vállalatok járnak majd jól, amelyek több mint 1000 hektár földet kezelnek. A többieknek semmi haszna nem lesz belőle. A vízfolyások állapota pedig még tovább fog romlani, mivel ki fogják szivattyúzni belőlük a vizet. Ismét csak a mederből veszik el azt. Így az olyan időszakokban, mint a mostani, túl kevés víz marad majd benne.
2: A helyzet tehát kritikus, és a megoldáshoz nem elég a nagy politika. A szemléletváltásnak minden egyes patakparton, minden egyes földtulajdonosnál meg kellene kezdődnie.
3: A természetes rendszert már meglehetősen tönkretettük. Ilyenkor a szárazabb időszakokban mindössze 2 újnyi víz lesz a Pesnicában. Amikor viszont megérkezik az áradás, a víz mindent tarol maga előtt, mivel már az összes mellékfolyó és patak is szabályozva van. A teljes vízgyűjtő terület minden egyes lakójának tudatosítania kellene, hogy még ha a legkisebb a saját földjén lévő patakmedve szabályozza is le, azzal azt éri el, hogy a víz sokkal gyorsabban folyik el. Nem szívódik fel ott a talajba, hanem rohamosan zúdul le a következő kilométerre.
2: A szlovén dombság tehát egy nagyon érdekes tájegység. Magában foglalja a Muravidék vízgyűjtőjéhez tartozó Ščavnica folyót, valamint a Dráva vízgyűjtőjéhez tartozó Pesnica folyót is. A szlovén dombvidék, így a Muravidék és a Štajerskoi régió találkozásának az eredménye. A Pesnica folyó sorsa tehát a mi kezünkben van. Robert Siško, a Pesnica folyó LIVE csoport természetvédője, egy nagyon tiszta képet festett a dombvidékről. Gorjicsko területén maradt fenn a legfajgazdagabb száraz réteg, így a térség kiemelten fontos a maggyűjtés szempontjából. Műsorunk második felében erről hallhatnak részletesebben. A Gorjicskoi Naturparkban végzett maggyűjtési és réthelyreállítási munkálatok a biodiverzitás megőrzését szolgálják. A szakemberek célja, hogy megmentsék a fajgazdag, vadvirágos réteket az elgyomosodástól és az inváziós fajoktól. A maggyűjtésről Monika Matyasec, a Gorjicskoi Naturpark és a Life for Seeds projekt munkatársa nyilatkozott.
4: Gorjicsko területén szerencsések vagyunk, hogy fennmaradt a leginkább fajgazdag, változatos és száraz réteg közül néhány. Ezért ez a térség rendkívül fontos a maggyűjtés szempontjából. A magbank valójában egyfajta biztosítási kötvény a jövőnkre nézve. hiszen lehetővé teszi számunkra az őshonos növényfajok magjainak megőrzését, amelyeket aztán szükség esetén a réteg helyreállításánál használhatunk fel.
2: A maggyűjtés a teljes vegetációs időszakon át tart, mivel az egyes növényfajok eltérő időben érnek be. Így egyesek korábban, mások pedig később.
4: A magok gyűjtése kézzel és rendkívül tudatosan történik. Egy-egy növényről mindig csak a magok egy részét gyűjtjük be, sohasem az egészet, hogy a termőhelyen elegendő maradjon a további szaporodáshoz. Minden begyűjtött mintát gondosan megjelölünk egy vonalkóddal. E kód alapján az alkalmazásban megtekinthető a magok gyűjtési helyszíne, a gyűjtés dátuma, valamint egyéb adatok. Például, hogy veszélyeztetett-e a növény, hány egyedről történt a mintavétel, illetve a gyűjtést végző személy neve.
2: Miután a magokat begyűjtötték, a mezőgazdasági intézethez szállítják azokat, mivel ez az intézet a Life for Seeds projekt egyik partnere. Ők felelnek a magok tisztításáért, szárításáért és tárolásáért, mégpedig különleges körülmények között. A hűtőszekrények meghatározott paraméterek alapján működnek, azt a helyiséget pedig, ahol ezeket a gyűjteményeket tárolják, magbanknak nevezzük. A maggyűjtés azonban nem csak az egyes növényfajok miatt fontos. A réteg számos pillangó, méh és egyéb beporzó, valamint madár, illetve természetesen más organizmus és nagyobb testű állat életterét jelentik. Amikor elveszítünk egy ilyen rétet, a biológiai sokféleség egy jelentős részét is elveszítjük. Sajnos a hagyományos, extenzív művelési rétek napjainkban egyre ritkábban válnak, intenzív mezőgazdaság, a cserjesedés, a nem megfelelő, sok esetben túl gyakori kaszálás, valamint amint aktuálisabbá vált éghajlatváltozás miatt. Miért olyan jelentősek a begyűjtött magok?
4: A begyűjtött magvak nem kizárólag a hosszú távú megőrzést szolgálják. Jelentős szerepet játszanak a leromlott állapotú rétek helyreállításában, amelyekhez helyi származású magokat használnak fel. A helyreállítás során rendkívül fontos a helyi szaporító anyag alkalmazása, mivel ezek a növények már alkalmazkodtak az adott terület környezeti feltételeihez, így nagyobb eséllyel fejlődnek sikeresen.
2: Így módon olyan a természetes hasonló réteket lehet helyreállítani, amelyek számos faj számára biztosítanak életteret. Maga a Life for Seeds projekt így összeköti a természetvédelmet, a tudományos ismereteket és a gyakorlati intézkedéseket. A magok megőrzésével nem csupán egyes növényfajokat védünk, hanem a goricskó teljes természeti örökségét. Ez egy valódi befektetés a jövőbe. Az idei év valamivel kedvezőtlenebb a maggyűjtés szempontjából, mivel kora tavasszal igen nagy volt a szárazság. Azok a növények, amelyeknek már akkor virágozniuk kellett volna, csak most, a napokban hullott eső után borultak virágba, aminek következtében a magok begyűjtése is kitolódott. A maggyűjtés valójában már megkezdődött. Milyenek az adatok?
4: Goricskon eddig mindössze 26 mintát gyűjtöttünk be, mivel a növények döntő többsége még csak most virágzik. A projektben célul tűztük ki a 12 000 minta begyűjtését. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezt a célt már szinte elértük, hiszen szlovéniai szinten már több mint 11 800 a minták száma. A goricskon pedig a projekt teljes időtartama alatt 2022 óta több mint 1000 mintát gyűjtöttünk össze. Így a goricskói rétekről származó növényeink meglehetősen szép számban képviseltetik magukat a magbankban.
2: A terveik közt szerepel az is, hogy legalább 300 különböző növényfaj magjait gyűjtsék be. Ezt a célt azonban már jócskán túlszárnyalták, mivel eddig több mint 500 különböző növényről vannak magok. Vajon a nagy melegre való tekintettel melyik napszakban zajlik a maggyűjtés?
4: A korai reggeli órák nem alkalmasak a gyűjtésre, mert a növények még harmatosak, így a magok nedvesek maradnak a maghéjban vagy a toktermésben. Ha túl korán gyűjtjük be a mag mennyiségét, a magokat utólag szárítani kell. Ezért a legmegfelelőbb a délelőtti időszak. A délutáni nagy hőségben a gyűjtő szakemberek egészsége miatt már nem ajánlott a munka. A növényeknek ugyan nem árt a meleg, de az emberre nézve veszélyes.
2: Szlovéniában a Goričkoj Naturpark területén több mint 40 védett növényfajt regisztráltak a szakemberek.

Kedves hallgatóink, mai adásunkban két egészen különböző, mégis ezer szállal összekapcsolódó témaköröket hallhattak. A Pésznica folyó partján tevékenykedő civil összefogás és a Goricskói Naturpark tudományos magmentő munkája egyaránt arra figyelmeztet minket, hogy a természet védelme nem várhat a távoli megoldásokra. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Óvják és járják a természetet a következő hetekben is. A viszonthallásra!

Figyelem, figyelem, naptárakat elő, ugyanis augusztus 12-én 27 év után ismét teljes napfogyatkozás lesz látható Európából. Magyarországon és Szlovéniában csak részleges lesz a jelenség, de egyébként a Refresher cikkje alapján Budapesten közvetlenül napnyugta előtt éri el a maximumát. Na de lássuk a részleteket. Közel napra pontosan 27 évvel az 1999-es napfogyatkozás után ismét teljes napfogyatkozás lesz látható Európa egy részéről. A ritka csillagászati jelenségre augusztus 12-én kerül sor, a hold árnyéka pedig Oroszországtól Grönlandon és Izlandon át egészen Spanyolországig halad majd. Magyarországról és Szlovéniából ezúttal nem láthatjuk a teljes napfogyatkozást, de részlegesen is eltakarja majd a hold a napot. Magyarországon, méghozzá Budapesten a jelenség maximuma várhatóan 19 óra 56 perc körül lesz, alig néhány perccel napnyugta előtt, írja az időkép. A teljes napfogyatkozás sávja Észak-Oroszország felől indul, majd Grönlandot, Izlandot és az Atlanti-óceánt érintve eléri az Ibériai félszigetet. Spanyolország több részén, valamint Portugália északnyugati csücskében is teljesen eltakarja majd a holdanapot. A teljesség fázisa a legtöbb helyen kevesebb, mint 2 percig tart. Reykjavikban késő délután következik be, Spanyolországban pedig már közvetlenül naplemente előtt. Valenciában például este 8:30 körül takarja el teljesen a holdanapot. A jelenség azért is különleges, mert Európából 1999. augusztus 11-e óta nem lehetett teljes napfogyatkozást megfigyelni. Akkor Magyarország is a teljesség sávjába esett, a Szombathely és Szeged között húzódó területen több mint 2 percre teljesen eltűnt a nap. A hold Magyarországról nézve is jelentős részt akar majd ki a napból. Budapesten, ahogy említettük, 19 óra 22 perc körül kezdődik a részleges napfogyatkozás, 19 óra 56 perc környékén éri el a maximumát, majd a napnyugta ved véget a látványnak. Az időkép számítása szerint ekkora nap felszínének nagyjából 56%-a lesz takarásban, nyugatabbra azonban nagyobb arányban lesz fedésben a nap. Sopronban 81%-os, Győrben 73%-os napfogyatkozás várható. A látványhoz persze az is kell, hogy a nyugat horizonton ne legyenek felhők. A jelenség különlegességét fokozza, hogy már nagyon alacsonyan jár majd a nap, így tiszta idő esetén egy részlegesen elfogyó napkorongot lehet látni, közvetlenül a horizont felett. Teljes napfogyatkozás akkor alakul ki, ahogy tudhatjuk, amikor a hold éppen a Föld és a nap közé kerül, és látszólag teljes egészében eltakarja a napkorongját. Ehhez különösen szerencsés geometriai helyzet szükséges, a nap átmérője körülbelül 400-szorosa a holdénak, de nagyjából 400-szor távolabb is van tőlünk, ezért a két égitest közel azonos méretűnek látszik az égbolton. A teljesség keskeny sávjában rövid időre nappal is szürkületszerű sötétség alakul ki, és láthatóvá válhat a nap külső légköre, a korona. Magyarországon végig csak részleges napfogyatkozás lesz, ezért a jelenséget kizárólag megfelelő napfogyatkozás néző szemüveggel, vagy erre alkalmas napszemüveggel, vagyis hát napszűrővel szabad közvetlenül megfigyelni. A hagyományos napszemüveg erre nem alkalmas. Ugyanez vonatkozik a fényképezőgépekre, távcsövekre és binokulárokra is. Megfelelő szűrő nélkül ezekkel sem szabad a nap felé nézni. Aki viszont újra teljes napfogyatkozást szeretne Magyarországról látni, annak jóval tovább kell várnia. A következő ugyanis a 2081 évben, vagyis évében fog bekövetkezni. Szeptember 3-án érkezik teljesen pontosan az következő országot érintő teljes napfogyatkozás. Úgyhogy, ha a 2081-es évet még megéljük, akkor szeptember 3-át is érdemes felírni a naptárakba, és akkor majd várni a teljes napfogyatkozást. Minden esetre egyelőre ennyit a friss hírekről. Folytatjuk továbbra is zenével, méghozzá egy hamarosan, már hát lassan 10 éves dallal. Érkezik Pink és a What About Us, aztán még sok jó más muzsika is.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Torma Robi. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, ime néhány részlet az adás tartalmából.
2: A kormány nem támogatja az alkotmány 80. cikkének módosítására irányuló eljárás megindítására vonatkozó javaslatot.
1: A Gibanye Svoboda parlamenti csoport egy törvényjavaslatot nyújtott be a fiatalok kulturális javakhoz való hozzáférésének pénzügyi támogatására.
2: A külügyminisztérium büntető feljelentést tett Tanya Fajon volt miniszter és Barbara Zsvokely volt főtitkár ellen.
1: Éjféltől csökken a kőolajtermékek szabályozott ára Szlovéniában, Horvátországban pedig emelkedik az üzemanyagára.
2: A magyar képviselők 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztották Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. A kormány úgy véli, hogy a parlamenti választásokon a relatív preferenciát

0: speciális szavazás alkotmányos rendelkezése jelentősen szűkíteni a törvényhozó mozgás terét a szavazási mód megválasztásában. A javasolt szabályozás változtatásokat diktálna a választási jogszabályokban, ezért nem támogatja az ellenzék azon javaslatát, hogy megindítsák az alkotmány 80. cikkének módosítására irányuló eljárást.
1: A kormány nemrégiben levelezési ülésen véleményt fogadott el az említett cikk módosítására irányuló eljárás megindítására vonatkozó javaslatról, amely a parlament összetételét és választásait határozza meg. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat szerint a parlamenti választásokat 18 választókerületben tartanák, mindegyikben 5 képviselővel, és bevezetnék a relatív preferenciális szavazást. A kormány nem támogatja az alkotmány 80. cikkének módosítására irányuló eljárás megindítására vonatkozó javaslatot, magyarázta a belügyi és a közigazgatási minisztérium.
0: Agi Banye Svoboda parlamenti csoport egy törvényjavaslatot nyújtott be a fiatalok kulturális javakhoz való hozzáférésének pénzügyi támogatására. Tamara Vonta, a Svoboda képviselője kifejtette, hogy a törvényjavaslatot többek között a kulturális minisztérium legújabb lépéseit diktálják, amely felfüggesztette a kulturális ösztöndíjakat.
1: Véleménye szerint ez nem a minisztérium megszorító intézkedése, hanem inkább támadás azok ellen, akik a legkevesebb erőforrással alkotnak a kultúrában. A fiatalok kulturális javakhoz való hozzáférésének pénzügyi támogatásáról szóló törvényjavaslat elfogadásának erős érveként a képviselő néhány európai ország gyakorlatát hozta fel, amelyekben már bevezették az utalványokat. Horvátország nemrégiben bevezette a kulturális bérletet minden olyan állampolgára számára, aki idén betölti a 18. életévét.
0: Ignácia Fridl-Járc kulturális miniszter felfüggesztette a februári nyilvános felhívást az újságírói fizetések költségeinek társfinanszírozására és az éves digitális erőfeszítések megkötésére. Ahogy a határozatok indoklásában írta, ezt azért teheti meg, mert a határozatokat még nem hozták nyilvánosságra.
1: A döntést a megváltozott pénzügyi helyzet miatt hozta meg, magyarázta a miniszter. A nemzeti és regionális általános tájékoztatási nyomtatott sajtó és digitális média kiadóinál az újságírói fizetések költségeinek társfinanszírozására vonatkozó 2026-os és 2027-es nyilvános felhívásra 13 pályázat érkezett, de döntés még nem született. A miniszter a kulturális közérdek érvényesítéséről szóló törvény alapján felfüggesztheti a nyilvános felhívási eljárást döntések meghozataláig, írta a miniszter. A nemzeti és regionális általános tájékoztatási nyomtatott sajtó kiadóinál 6 pályázat érkezett az éves digitális előfizetések megkötésének társfinanszírozására vonatkozó 2026-os és 2027-es nyilvános felhívásra.
0: A külügyminisztérium büntető feljelentést tett Tanya Fajon volt miniszter és Barbara Zsvokel volt főtitkár ellen. A vádak szerint súlyos törvénysértések történtek Fajon Száhel övezeti EU képviselővé jelölése kapcsán. A Planet TV szerint a minisztérium jelenlegi vezetése az államügyészséghez benyújtott büntető feljelentésben szinte teljes mértékben a kormány törvényhozási szolgálatának jogi véleményére támaszkodik.
1: Ez utóbbi szerint Barbara Zsvokel volt főtitkárnak nem volt felhatalmazása arra, hogy hivatalosan a kormány megkerülésével jelölje felettesét. A Planet TV szerint a büntető feljelentés azt is állítja, hogy a jelöléssel kapcsolatos összes eljárás és kommunikáció közvetlenül Tanya Fajon és Barbara Zsvokel között zajlott e-mailben. A szokásos diplomáciai csatornák használata és a szlovén köztársaság diplomáciai és konzuli képviseleteinek bevonása nélkül.
0: Éjféltől csökken a kőolajtermékek szabályozott ára Szlovéniában. A 95-ös benzin literenkénti ára 4,6 centel, 1,603 €, a gázolaj literje 2,7 centel, 1,82,8 €, míg a fűtőolaj ára 2,8 centel lesz olcsóbb, 1,43,6 € literenként. Az árak augusztus 3-áig maradnak érvényben, jelentette be az Infrastrukturális és Energiaügyi Minisztérium.
1: A kőolajtermékek árának csökkentése a kormány pénteki döntését követi, amely az üzemanyagárak növekedésének mérséklése érdekében 2 hónapra befagyasztotta a környezetvédelmi adó megfizetését a benzin, a dízel és a fűtőolaj esetében. Ha nem szabályozzák az árakat és az említett adókat, a minisztérium becslése szerint a 95-ös benzin literenként körülbelül 1,80,2 euró, a gázolaj literje 2,43 euró, a fűtőolaj pedig 1,65,1 euró kerülne. Horvátországban holnaptól 1,75 euróra nő a dízel, míg a benzin literje 1,62 euró lesz a következő 2 hétben.
0: És most külföld híreivel, azaz pontosabban magyar hírekkel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. A magyar képviselők 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztották Zonnenwendt Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a magyar parlament.
1: A Fidesz és a KDNP nem vett részt a választásban. Zonnenwendt Pál a szavazást megelőzően a bizottsági meghallgatásán hangsúlyozta. Azért fogadta el a jelölést, mert most lehetőséget lát az alkotmánybíróságba vetett bizalom helyreállítására, illetve arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság visszatérjen az Európai Alkotmánybíróságok közösségébe. Mint mondta, a jó alkotmánybíró független és pártatlan. Feladatának kell tekintenie az egyéni jogvédelmet és a demokrácia tényleges működésének biztosítását.
0: Már több mint 250 ezren írták alá azt a petíciót, amelynek célja, hogy többé ne legyen drága és környezetszennyező tűzijáték augusztus 20-án Budapesten. Az A Hang pénteken adta át a petíciót az élő környezetért felelős minisztériumnak. Szalóki Viktor, az A Hang politikai igazgatója elmondta, a mi álláspontunk az, hogy augusztus 20-át meg lehet büszkén és méltóság teljesen ünnepelni, de úgy gondoljuk, hogy a tűzijátékra fontos és lehetséges, hogy különböző alternatívákat találjunk, és erről szól maga a petíció.
1: A minisztérium átvette a petíciót, és azt a tájékoztatást adták, hogy ezen a héten Gajdos László miniszter úr elé fog kerülni az ügy, és ha szükséges, akkor tárcaközi egyeztetésre is beviszik. Ha nem, csak az élő környezetért felelős minisztérium érintett az ügyben, mondta Szalóki Viktor, aki szerint a Duna felett a korábbi években már megszokott drónshow, az állami ünnepi helyszínein pedig díszes fényfestés kísérhetni a rendezvényeket, amely sokkal olcsóbb és környezetkímélőbb megoldás.
2: Sport.
0: Tadej Pogácsár tegnap sorozatban 3. pályafutása során pedig 5-ször nyerte meg a Tour de France országúti kerékpáros körversenyt. A Touron idén a második, az olimpiai bajnok belga Remco Evenepoel lett, a 3. helyet pedig Pogácsár mexikói csapattársa Isaac del Toro szerezte meg, aki ezzel a legjobb fiatalként fehér trikósként zárt. Az országúti kerékpársport legendás belga alakja Eddy Merckx szerint Tadej Pogácsár hamarosan meg fogja dönteni az összetett győzelmek csúcsát a francia túron. Slavko Vincsics hivatalosan is lezárta játékvezetői karrierjét, és egy héttel az Egyesült Államokban rendezett világbajnokság fináléját követően a 46 éves Vincsics a lehető legmagasabb szinten búcsúzott a hivatásától. A Nemzetközi Labdarúgó Történeti és Statisztikai Szövetség a 2026-os világbajnokság legjobb játékvezetőjének választotta meg. Emellett Olaszországban elnyerte a rangos Giulio Campanati játékvezetői díjat is, mint a legjobb bíró. Vincsics 2010-ben került fel a FIFA nemzetközi játékvezetői listájára. Kínába utazott tegnap a szlovén férfi röplabda válogatott, ahol július 29-e és augusztus 2-a között rendezik a Nemzetek Ligáját záró tornáját. A vendéglátók mellett további 7 csapat vesz részt a rangos versenyen. Szlovénia szerdán 9 órakor játszik Törökország ellen a torna negyed döntőjében. Szlovénia eddig 3-szor mérkőzött az elődöntőben, 2021-ben, 24-ben és 25-ben, és minden útra a 4. helyen kötött ki.
3: Időjárás.
1: Este mindenütt eláll az eső, éjszaka a középső országrészben mérsékelten borult lesz az ég. Holnap először még változóan borult időre van kilátás, délután felszakadozik a felhőzet. Helyenként megélénkül a keleti irányú szél. Reggel 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adrián 33 fok várható.
2: Közlekedési hírek.
1: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt hajnali 5 óráig zárva lesz a tenger melléki stráda, Posztolyna leágazása a főváros irányában. Akadozik a Steyr pályaforgalma, Drámlye és Pletovárja között Maribor felé.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Torma Robi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép az estéjük, a viszonthallásra!

0: zenében otthon. Hírek a zenevilágából.
1: Ez a zenében otthon, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal is sok-sok jó zenét hoztam, és aktuális friss híreket a zenei világból. Nos, 16 éve ismerte meg Bruno Mars nevét a világ. 2010. július 20-án ugyanis Bruno Mars piacra dobta a Just the Way You Are című debütáló kislemezét. Bruno Mars bemutatkozó száma elsőprő sikert aratott, a többi pedig már zenetörténelem. A bemutatkozó kislemez 11 országban lett number one siker, Bruno Mars-t pedig egy csapásra világsztárrá avanzsálta, akit a dalnak köszönhetően a következő évben a legjobb férfi pop énekes teljesítményért járó kategóriában Grammy-díjjal is jutalmaztak. A zenész azóta bebizonyította, hogy nem egy slágeres előadó, hanem napjaink egyik legsikeresebb énekes dalszerzője és producere, akinek világszerte hatalmas rajongó tábora van, és persze a szakma is értékeli a zenéjét, amit számtalan díjjal elismertek. Bruno Mars többek között 11 Grammy-díjjal is büszkélkedhet.

0: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine.
1: 9 éve halt meg Chester Bennington, a Linkin Park énekese, egészen pontosan 2017. július 20-án. Bennington évek óta drog és alkohol problémákkal küzdött, és korábban azt is elmondta, hogy már foglalkozott az öngyilkosság gondolatával.

Napokban ünnepelte 32. születésnapját az amerikai színész, énekesnő Selena Gomez. Mi elsősorban énekesnőként ismertük meg, és nagyon szeretjük a munkásságát, ám a mexikói származású Selena Gomez, aki már kiskorában is a Rivalda fényben élt, először nem a mikrofon mögött, hanem a kamerák előtt teljesített. Énekesnőként 3 albumának és 17 kislemezének köszönhetően ma már több mint 20 millió streammel büszkélkedhet. Selena néhány évvel ezelőtt egy interjúban azt nyilatkozta, hogy fontolgatja zenei karrierje lezárását, hogy teljes egészében a filmezésre tudjon koncentrálni, ahol a kamera mindkét oldalán el tudja képzelni magát. A filmezés és a zene mellett Selena Gomez a pandémia alatt beleszeretett a gasztronómiába is, ma már saját főzőműsora is van. Az énekes színésznő igazi filantróp, számára mindig is fontos volt, hogy a jó ügyek mellé álljon, és ez az élete fontos része. Az évek során számos jótékonysági szervezettel dolgozott együtt.

15 éve nincsen velünk Amy Winehouse sem. 2011. július 23-án a fantasztikus tehetségű Amy Winehouse-t holtan találták Londonhoz közeli otthonában. Mindössze 27 éves volt. A különleges hangú énekesnő nevét 2006-ban ismerte meg a világ, amikor piacra dobta Back to Black című második nagylemezét. Winehouse zenei és énekstílusa, valamint előadásmódja számos követőt inspirált, és rendkívül fontos szerepe volt abban, hogy a 2000-es évek második felében ismét Nagy-Britannia váljon a világ egyik legfontosabb könnyűzenei központjává.

Isten éltesse J-Lo-t, Jennifer Lopez, aki puertorikói bevándorlók gyermekeként Bronxból indulva meghódította a zene, film és divatvilágot is, nemrég ünnepelte 57. születésnapját. Kevesen tudják róla, hogy diákévei alatt rendkívül aktív sportoló volt, softballozott, tornázott és atlétikai versenyeken is indult. Rövid ideig New Yorkban ügyvédi irodában dolgozott titkárnőként, esténként pedig továbbra is kitartóan táncórákra járt. Később manhattani klubokban lépett fel, ezzel kereste a kenyerét. J-Lo ma már a világ egyik legismertebb pop és filmsztárja, akinek a szerelmi élete sem unalmas. We'll be right back.

Augusztus 6-a és 8-a között Paloznak ismét a Balaton zenei fővárosává válik. Jön a 14. Jazz Picnic, a nyár kihagyhatatlan fesztiválja. A háromnapos eseményen több kontinens jazzvilága és a kortárs zene csúcs előadói találkoznak magyar kedvencekkel. A koncertek mellett pedig gasztronómiai élmények és divatbemutatók is várják a látogatókat. A nagy színpadon fellép többek között a legendás Rick Astley, a Grammy-díjas Gregory Porter, a brit jazz-pop Matt Bianco zenekar és a brit énekesnő Ella

Éppen 40 éve volt a generációk nagy koncert élménye. Vannak pillanatok, amelyek beleégnek a generációk lelkébe. Ilyen volt az a bizonyos Queen koncert is. Napra pontosan 40 éve, 1986. július 27-én Budapesten. 1986-ban a 26 állomásos turné fő eseménye kizárólag, egyébként a filmforgatás miatt, a budapesti koncert volt. Jellemző módon a Népstadiont megelőző két bécsi koncertre csak fele annyi hangtechnikát vittek, Budapestre viszont mindent elhoztak, ami hozzájárult az igazi showhoz. Mi persze azt gondoltuk, ez nekünk szól, és nekünk is szólt valahol, mert Freddie Mercury nyugodtan megelégedhetett volna annyival is, hogy Hello Budapest, ám helyette tényleg megtanulta a Tavaszi szél vizet árasz című dal néhány sorát, és elő is adta. 70 ezer ember énekelte vele. Ez volt a koncert, napra pontosan 40 éve rendezték, és aki ott volt, sosem feledi, aki meg nem jutott el, örökké bánja. Főleg, hogy már esélyünk sincs rá. Freddie Mercury a budapesti fellépés után 5 évvel már halott volt, és magával vitte azt a Queent, amely nélküle már nem lehet.

0: Ez volt a Zenében otthon, legközelebb egy hét múlva várom Önöket.
1: Zenében otthon. Hírek a zene világából.
2: MMR. A zene összeköt.
3: 18 óra 55 perc a pontos idő, ez itt a folytatásban is, továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió. Egyébként itt Lendván 26 fok van jelenleg, odakint elállt az eső, de ugye az esti órákban még azért lehet számítani majd némi csapadékra. A délutáni csapat pedig búcsúzik, illetve köszönjük az egész délutáni figyelmüket, na meg azt, hogy velünk tartottak, és annak ellenére, hogy mi ugye, ahogy említettük, búcsúzunk, azért érdemes lesz a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádió hullám hosszain maradni, ugyanis érkezik az esti mese, aztán magyar nóták és csárdások válogatása, majd ahogy megszokhatták, már 8-tól a terepjáró ismétlése és az esti műsor folyamán rengeteg jobbnál jobb zene várja még itt Önöket az MMR társaságában, úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak továbbra is, vagyis hát maradjanak továbbra is a készülékek mellett, pedig akkor köszönjük szépen a figyelmüket. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtanikus kollégáit a stúdióban Torma Robert, a hírszerkesztő Faris Doris, a műsorvezető pedig Gönc Tamara. További kellemes estét és további kellemes rádiózást kívánunk. Tartsanak a folytatásban is az MMR-rel, na meg holnap reggel a délelőtti csapat.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

Benedek Elek, a szegény ember és a róka. Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek két ökröcskéje és egy kicsi szántóföldje volt minden gazdagsága. Ez a föld is messze, kint az erdő szélén volt, mikor termett gabonát, hát mikor nem. Elmegy egyszer a szegény ember szántani, és amint szántogat, valami szörnyű ordítást meg keserves vinnyogást hall. Beszalad az erdőbe, hadd lássa, mi van ott. Hát, uram teremtőm, még ilyet se látott világon való életében. Egy lompos medve verekedett egy kicsi nyulacskával. Nagyot kacagott a szegény ember, hogy kacagásától zengett az erdő. Hát, no, mondta a szegény ember. Kenyerem javát megettem, de ilyet se láttam, hogy a medve a nyullal verekedjék. Hely, szörnyű haragra lobbant a medve, azt mondta a szegény embernek. Megállj, te hitvány, azért, hogy kikacagtál, megölöm mind a két ökrödet, megöllek téged is. Persze a szegény embernek elment a kedve a kacagástól, könyörgött a medvének, csak estig ne bántsa, estigre megszántja a földjét, beveti búzával, legalább maradjon valami a gyermekeinek. No, jól van.

0: mondta a medve. Meghagyom az életedet estig, de csak eredj szántani. Visszament a szegény ember az ekéhez, de majd felvetette a nagy búbánat, olyan szomorú volt, mint a háromnapos esős idő. Történetesen arra vetődik egy róka, köszönti a szegény ember, s kérdi. Miért búsulsz, földi? Aj, ne is kérdezd, róka, koma nagy az én bánatom. Mikor a szántást elvégzem, idejön a medves, megöl engem is, meg az ökreimet is. Mondja a róka. No hát azért ne ereszd búnak a fejedet, majd segítek én rajtad, hanem aztán mit fizetsz? Hát én mit tudjak fizetni? Kesergett a szegény ember. Mikor semmim sincs az égvilágom. Na hát azért mégiscsak van valamid, mondja a róka. Ahol van ökör, hát ott van tyúk meg kakas is. Na az ám, gondolja magában a szegény ember. Van a feleségemnek 9 tyúkja meg egy kakasa, azt a rókának akkor ígérhetem. Na hát egyszeriben kezet csaptak, megegyeznek, hogy a szegény ember 9 tyúkot s egy kakast ad a rókának, ha megmenti az életét. Azt mondja most a róka. Hallgass ide, szegény ember, én elbújok egy bukor mögé, s mikor jő a medve, kürtölök. A medve megijed, azt hiszi, hogy vadászok jönnek, míg ő kér téged, hogy rejtsd majd el valahová. De míg estére kerekednék az idő, hozok én neked egy szenes zsákot a szénégetőktől, s abba a medvét belebújtatod. Akkor én előjövök a bokor mögül, s kérdem tőled. Mi van abban a zsákban, te szegény ember? Mondjad, hogy szenes tőke. De már azt nem hiszem, mondom én. Nod, ha nem hiszed, hát mindjárt elhiszed. Mondja te, s vágj a fejszéddel, ahogy csak tudsz, olyan erővel a medve fejéhez, amennyire csak tudsz. Azzal a róka elszaladt, s egy óra sem telt belé, hozott egy szenes zsákot a szegény embernek, aztán elbújt a bokor mögé, s várta a medvét. Hát amikor a szegény ember elvégezte a szántást, jött csak ugyan a medve, s messziről morogta. No, szegény ember, most vége az életednek. De bezzeg egyszeriben inába szállott a bátorsága, mert a róka a bokor mögül elkezdett kürtölni. Jaj, jaj, szegény ember, hát nem bátlak, csak bújtass el valahová. Hát én nem tudom, mondja a szegény ember. Hát hová bújtassalak, ha csak ebbe a szenes zsákba be nem bújsz? Ó, de jó, mondta a medve, itt nem találnak majd meg a vadászok. Hirtelen belebújt a szenes zsákba, szegény ember bekötötte a zsák száját, ekkor jött a róka, s úgy, ahogy megegyeztek, kérdezte, mi van a zsákban. A róka nem hitte, a szegény ember pedig fogta a fejszéjét, úgy rácsapott a szenes tőkére, vagyis hát akarom mondani a medve fejére, hogy az egyszeriben szörnyet halt. Na te szegény ember, mondotta a róka, megmentettem az életedet. Ne felejtsd el, hogy mit ígértél. Holnap elmegyek a 9 tyúkért, meg a kakasért. Csak gyere, róka koma, csak gyere, mondotta a szegény ember. Gondolta magában, hiszen ha neked van eszed, hát van nekem is, hát tanultam tőled valamit. Hazamegy a szegény ember, vacsorázik, lefekszik, de jó hajnalban, mikor a kakas elkezdett kukorékolni, már jött a róka, kopogtatott az ajtón. Itt vagyok, szegény ember. Eljöttem a 9 tyúkért, s a kakasért. Jaj, várj, várj csak, komán, várj, kiáltott a szegény ember. Egyszeriben felöltözöm. De esziben sem volt, hogy felöltözzék, hever tovább az ágyban, s egyszerre csak elkezdett csaholni, mint egy kopó. Bekiált a róka. Ej, talán bizony kopó van nálad, szegény ember. Jaj, lelkem, komám, hát én nem tudom honnét nem, hát 2 kopó az este besompolygott a szobámba, s most nem bírok velük. Hát megszagoltak téged, s reád akarnak törni. Megijedt a róka, bekiáltott. Jaj, csak addig tarts vissza, míg elszaladok. Na bezzeg, nem kellett neki sem tyúk, sem kakas. Szaladott, mintha szemét vették volna ki árkon, bokron keresztül. Még talán most is szalad. Itt a vége. Fuss el véle.
1: Itt a vége, fuss el véle.

felénk tűnnek hosszú sorban, akit úgy szerettem, mint ahogy a

rózsa. Volt egyszer egy régi.

Elmennék én gondorosra, ott olyan csárda volna, amilyen a betyároknak réges-régen volt. Elvinném a bánatomat gondorosi csaplárosnak, adjon érte bor. Oda szólnék a cigánynak, gyere bajnár, régen várnak, kulatunk egy sor. Addig iszunk, míg a pince, meg a hordó, meg a tordunk, győzi még a por. Oda szólnék a cigánynak, gyere bajnár, régen várnak, kulatunk egy sor. Addig iszunk, míg a pince, meg a hordó, meg a tordunk, győzi még a por. Sokai jó bor a pincében, helyne mégis kevés néken, mert szívemben sok a bánat, húf szomorúság. Égő házra pohár vizet, szégyen szemre, minek vigyek, égjen a világ.

Kifekszem a bőrös partra, hármas vize a torkomról mossa le a bor. Oda skúrgom a cigánynak, húzd el hajtás a világnak, meguntam a bor. Kifekszem a bőrös partra, hármas vize a torkomról mossa le a bor.

Hiszem, hogy könnyű lesz majd elfeledni téged. De úgy látszik, mást mond a szív, és mást mond az élet. Foszladozik

gyakorlat is a Magyarországban. De mivel a vasút drága, nem mehetek el hozzájak. Az eredünk Dunán túli, gyakorlat is a Magyarországban. Nehéz az én sóhajtásom, elszalad a magas égig. De oda le Dunán túlig, el se hat meg nem is értik.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Szent Jakab a dobronaki plébánia templom védőszentje. Egykor, július 25-én, Jakab napján, szentmisével egybekötött nagyvásár kísérte a dobronaki búcsúnapját. A Dobronak községi magyar önkormányzati nemzeti közösség kezdeményezésére 11 évvel ezelőtt kezdtek el dolgozni a hagyományos vásárok felelevenítésén. A búcsút idén július 26-án, vasárnap tartották meg, amely kétnyelvű ünnepi szentmisével kezdődött. A vásárban kézműves és házi termékeket kínáltak. Az érdeklődők mind valamikor mézes bábot vagy mézes szíved vásároltak búcsú fiaként. A gyerekeknek volt fakörhinta és lovashintó. A dobronaki öte tagjai pedig durranós kolbászt, lángost és finom dobronaki fröccsöt kínáltak. A vásárba Fehér Ilona is ellátogatott.
1: Dobronakon a forgalom előtt lezárt Templom utcában megszervezett vásárban kézműves és házi termékek, finomságok és frissítő italok álltak a látogatók rendelkezésére. A Jakab-napi búcsú és vásár megszervezése már több mint egy évtizede a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség programja. Varga Edit tanácselnököt kérdeztük, hogy miért tartják fontosnak a vásárhagyomány fennmaradását.
2: Egy régi hagyomány visszahozatala, ez volt a mi célunk, mivel Dobronakon valamikor is a búcsú nap, a vásár, ez egy nagy esemény volt a lakosság számára, az ide látogatók, vendégek számára, és ezt szerettük volna újra felidézni, és most már sikerült 11. alkalommal, eljönnek a szentmisére is a látogatók. Most már kétnyelvű szentmisénk van, aztán az árusok, akik a portékájukkal megszólítják az ide látogatókat. Az idei évben próbáltunk egy kicsit hangulatosabbá tenni ezt az ünnepséget, ami itt a Templom utcában van. Az egyesületek által a program folyik, és például

0: mondjuk a tűzoltók segítkeznek a kínálatban, és ott a nótázók egy kis hangulatot teremtenek magyar nótákkal. Aztán van ilyen, hogy kosár hinta a kisebb gyermekek számára, kicsit nagyobbaknak pedig itt van egy hintalovas, és azzal lehet így kicsit körükocsikázni, és a búcsú napot ünnepélyesebb megélni. Utána meg persze, ami nálunk szokás volt, hazamenni, és a családi körben a rokonok, a komák, a vendégek között megélni a délutánt egy finom ebéddel.
1: Az előételről a vásárban a Dobronaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai gondoskodtak. Bürmen István egyesületi elnököt kérdeztük a hagyományos kínálatról.
2: Kolbászt árulunk, meg lángost, sima lángost, tejfölös sajtos lángost, és a többi italokat. Szeretettel várunk mindig minden vendéget. A régi vásárokban is mindig a kolbászt és a lángost szoktak árulni.
1: Miért nevezték el Dobronakon a kalbászt durrantus kolbásznak?
2: Azért, mert a tűzoltó gyűlésökön, vagyis a közgyűlésökön mindig kolbászt szoktak annyi vacsoráról, és akkor valamikor kolbász alá volt, hogy mikor belebögted a villát, akkor jó, nagyot durrant.
1: Az idősebb generációhoz tartozók körében az iránt érdeklődtünk, hogy a valamikori jakabnapi vásárok milyenek voltak, milyen emlékeket ébreszt fel bennük ez a hagyomány. Varga József.
3: A valamikori jakabnapi vásár az másképp volt, mint most. Ilyen visszaemlékszök, mint gyerek, sok nép, sok minden volt, de akkor jött egy olyan korszak, hogy megint megváltozott minden, és annak megint örülök, hogy egy újból meg van szervezve. Az biztos olyan nem lesz, mint volt, de azért mégis van, ugye?
1: Mi az, amit kínál a jakabnapi vásár a dobronakiaknak? Tehát miért jó?
3: Lehet vásárolni többfajta mindenfélét, és megint annak örülni, hogy a tűzoltó élet így megszervezte, mindenki jól érezheti magát, csak ez egy rövid időre van, mert megint a családnak mindig akkor mennek haza, vendégek vannak, ugye? De azt a egy-két órát azért mégis.
1: És valamikor mit kínáltak a vásárba?
3: Valamikor ennyi ilyen kínálat nem volt, mint most van, jobban kézi munkák. Jó, most is vannak, de hát azért mit ért tudom, akkor más világ volt, még nem is bírtunk annyit vásárolni, mert nem volt pénz, ugye?
1: Nem is az volt a lényeg, hogy vásároljanak, hanem hogy találkoznak és jól érezzék magukat.
3: Igen, a akkori Szentmise után, akkor gyerekeknek mindenkinek muszáj volt Szentmisére menni, azután, amikor kijöttünk, valami kis kínálat volt, akkor mentünk haza, mert már akkor otthon az ebéd el volt készítve a családnak, és akkor egybe jött a család.
1: Biztos minden háznál vendégek voltak.
3: Persze.
1: És manapság ez már megint nincs.
3: Manapság ez már nagyon nincsen, ugye? Megváltozott nagyon a világ, ugye?
1: Így az idősebb generáció. És vajon mit jelent a jakabnapi vásár a dobronaki fiatalok számára? Miért jó, hogy újra van jakabnapi búcsú? Szomi Évivel és Toplak Annával beszélgettünk.
4: Mindenképpen szerintem az, hogy megtartsuk a hagyományokat, meg hogy az idősebbek is talán mesélnek, hogy milyen volt akkor, amikor még az az igazi vásár szokott lenni. Meg hát igazából az is, hogy találkozik a falu apraja nagyja, ha sikerül, vagy ha jó az idő, és sokan eljönnek, úgyhogy remélem, hogy idén is így lesz.
5: Igen, egy kis tradíció, egy kis vásári nap, ami ritkán van már Dobronakon, de azért igyekszünk megtartani ezt.
4: Én igazából a tűzoltóknak segítek, pincéreskedünk, segítünk a konyhában, meg szerintem aki szeretne, az biztos, hogy be tud segíteni bárhol.
5: Én mézes kalácsot árulok, mert ugye ennek is hagyománya van, mert nincs búcsú mézes kalács nélkül, úgyhogy ezt is minden éven elhozzuk, hogy az öregek visszaemlékeznek, a fiatalok egy kis édeset vásárolnak egymásnak, és így szebb lesz a napjuk.
1: Valamikor úgy volt, ugye, hogy a fiúk a lányoknak szoktak mézes szívet venni.
5: Így van, mostanában inkább ritkán vesznek szívet, de mindig vesznek valami kis finom töltött mézes kalácsot, vagy valami új ízt, amit éppen a vásárra készítünk.
1: Mondták a fiatalok. Az ünnepi kétnyelvű szentmisét Janez Kozinc, muraszombati püspök celebrálta Stihec Simon plébános közreműködésével. A szentmise után a püspök úr megáldotta a részben felújított plébánia épületét. A búcsújárók a kínált portékák között válogattak. Lovashintóval utaztak, a legkisebbek pedig kipróbálhatták a fakörhintát, illetve más fából készült régi játékszereket.
6: A lendvai csapat 3-0-ra nyert a Bravo ellen, és ezzel megszakította a ljubljanai csapat zsinórban 8 bajnokin át tartó győzelmi szériáját. Az európai Bravo, amely a nyitó fordulóban a városi derbén legyőzte az Olimpiát, egyértelműen esélyese volt az első minőségi osztályba visszatérő lendvai csapattal vívott párharcnak. A vendéglátó szakvezetője a héten csütörtökön Skopjében a Scandia elleni konferencia liga visszavágó miatt több kulcsjátékos pihentetett. Így a kezdőcsapatban 6 új játékos kapott szerepet. Göncedit összefoglalója.
7: Az első félidő a naftáé volt. Jesa Rágics először távolról próbálkozott, majd a 7. percben vezetés szerzett a lendvai gárda. A ljubljanai védelem nem tudta megállítani Kambicsot. A 16-oson belül megtalálta Luka Pichlert, aki 15 méterről erős lövéssel mattolta Maticsicsot. A siskái csapat ekkor ötlettelenül játszott. A naftás Dragonér a 23. percben egy szabadrugás után olyan helyzetbe került, hogy 2-0-ra módosíthatta volna az állást. A hazai csapat kapusának nem volt sok dolga, egészen a 32. percig, amikor Okbo a 16-os széléről próbálkozott, de Erjaušek szögletre ütötte a labdát. A másik oldalon Maticsics olvasta le Jasa Rágicsot, tehát a félidő hajrájában megélénkültek a történések, az eredmény azonban nem változott. A Bravo a térfélcsere után átvette a kezdeményezést, komolyabb helyzetet azonban nem dolgozott ki, egészen a 64. percig, amikor Simonics veszélyeztetett. A 77. percben Arinze, aki mindössze 6 percet volt a pályán, Dragonér feletti szabálytalanságáért piros lapot kapott. Megtört a meccs, a Bravo ember hátrányát már a következő támadásban kihasználták. Zorica felt Jasa Rágics elé, aki megszökött a bal oldalon és a kapu elé befutott Márosához passzolt, aki nem tévedett. Ez volt a melinci futballista 50. gólja az első szlovén ligában. A játékvezetői hosszabbításban a vendéggyőzelem 3-0-ás végeredményét Ferreira állította be, aki mindössze néhány perccel korábban lépett pályára. Baldomero Hermoso Herrera mere kiemelte, nagy az öröm, elsősorban a játékosok körében, akik keményen dolgoztak a héten, készülve a Bravo elleni összecsapásra. A gyakorlottak visszaköszöntek a mérkőzésen.
8: We are very happy, especially for the players. They are working very well during the week, and that was reflected in the competition, in the game.
7: A mutatott játékkal, a hozzáállással és a küzdőszellemmel elégedettek lehetnek, főleg a nyitófordulóban elkönyvelt veresség után, mert hangoztatta a legénység hatékonyságát, ami hiányzott a Koper elleni játékképből. Most előjött az akaraterő, a csapat karaktere. Játékban fejlődést, előrelépést mutatott a csapat, ami biztató jel. A fontos győzelem után a NAFTA hálóőre sem titkolta elégedettségét. Lukasz Erjaušek elmondta, a 3 pont megszerzése céljából léptek játékba, amit meg is valósítottak. Kemény, nehéz párharcot vívtak, de sikerült uralni a mezőnyt. Helyzeteket alakítottak ki, amelyekből 3-at értékesítettek. Megérdemelt győzelem.
9: Schlussmann a tekma, dobom a zelusai 3 točke, in to smo tudi dosegel. Tekma je bila kar čvrsta, težka. Mislim, da smo kontrolirali celo tekmo, imeli smo šanse. Mislim, da smo zasluženo zmagali.
7: A vezető gól szerzője, Luka Pichler pedig hozzátette, elégedett lehet a csapat, eltekintve attól, hogy volt időszak, amikor szenvedtek, de a NAFTA összességében kiváló előadást mutatott, megérdemelten nyertek. Pichler szerint, aki gólt rúg, az örül, de a győzelem a csapat munka eredménye.
10: Mislim, hogy lehozott volna. Sicer vmes smo malo trpeli, ampak mislim, da smo pokazali eno odlično predstavo in pa na konci zasluženo zmagali. Vsak je vesel gola, ampak najbolj važno je, da smo zmagali.
7: A ljubljanai győzelem fontos mentális erő a NAFTA számára a következő fordulóban. Augusztus 1-én szombaton 18 órakor a lendvai Városi Sportparkban Muravidéki derbi. Érkezik a Mura, amely a hétvégén 1-0-ra nyert az Olimpia ellen. Teltház várható, ezért időben szerezzék be a belépőjegyet.
6: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fehér Ilona és Göncz Edit összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7.
1: Tappancs és társai.
2: Állatbarátok műsora.

0: Jó napot kívánok mindazoknak, akik tappancsal és társaival együtt pihennek és nyaralnak, de közben legalább fél füllel odafigyelnek az állatbarátoknak, illetve az állatokról szóló műsorra. Július végén az augusztusi Muravidéki Vágtához igazodunk, majd ismét bemutatunk egy muravidéki állatorvosi rendelőt. Pontosabban az egyik téma a lóki képzés, a másik pedig a lendvai állategészségügyi rendelő tevékenysége lesz. Tartsanak velünk! Horváth Krisztinát a Muravidéki Magyar Rádió hallgatói ismerik, főleg azok, akik rendszeresen kijártak a Muravidéki Vágtára, hiszen ha jól tudom, a hetedik vágtán Krisztina is itt volt, mint versenyző. Ki Horváth Krisztina? Honnan a lószeretet? És honnan került a vágtára?
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Horváth Krisztina vagyok, Szent Margit falváról érkeztem. 8 éves korom óta lovagolok. Ezt elsősorban a szüleimnek köszönhetem, mert ők mindig szántak időt arra, hogy kivigyenek engem a lovakhoz, az istállóba, illetve Novák Amáliának, ami néninek, ő tanított engem lovagolni. A vágtára kaptam meghívást 2023-ban. Egy fantasztikus élmény volt. Minden egyes lovaglás új tanítást ad nekem. Itt a lovat úgy kaptam, nem volt még saját lovam. Csak pár alkalom volt, hogy megismerkedhettünk, közös munkát végezhettünk együtt, viszont a tapasztalataimnak köszönhetően nagyon gyorsan kialakult egy bizalmi kapcsolat, és így a pályára állva, ahol egyértelmű, hogy nagyon sok stressz van, az ajok, a lónak, idegen helyszín, ezt mind legyőzte a bizalom, és az, hogy jó érzéssel induljunk el a vágtán, és csak élvezzük. Tehát a legfontosabb mindig a lovaglásnál, hogy élvezettel töltsön el bennünket is, és a lovat is. A ló fantasztikusan szerepelt, mert a lelke vitte előre, mint engem, és nem nyomás hatására történt ez a munka.
0: Azt mondta, hogy 8 éves kora óta lovagolt. Ha jól tudom, úgymond főállásban lovakkal foglalkozik, lóki képzéssel.
1: 11 évig Angliában galoplovakat lovagoltam. Végzettségem szerint lótenyésztő, lótartó, belovagló vagyok, és túravezető. Tehát a mindennapjaim része volt a lovaglás. Most jelenleg már nem ezzel foglalkozom, mint munka.
0: Mi mégis a Tappancs és Társai című magazin műsorban azért látjuk vendégül Horváth Krisztinát, hogy nekünk elmondja tapasztalataiból, és úgy, hogy mindenki megértse, hogy mit jelent az, hogy lókiképzés.
1: A köznyelben elterjedt az, hogy a lovakat

0: betörik a csikókat. Én ezt javítanám arra, hogy a saját lovamat nem szeretném betörni. Egy kölcsönös munkát szeretnék vele végezni, ami a bizalomra épül. Egy lónál nem tudunk csak dominanciával, agresszióval előrelépést hosszú távon elérni. Tehát fontos az, hogy egy bizalom kialakuljon, fontos a lovaknál a következetesség, az alázat, hogy képes legyek én is tanulni. Minden ló egy új történet, egy új élet, egy külön személyiség. Tehát kell ahhoz, hogy legyen az embernek alázata, türelme, hogy megismerje azt a lovat, aki éppen előtte van.
1: Krisztina, emlékszik-e még az első lóra, amellyel próbálkozott, a nevére, hogy nézett ki, és milyen volt ez a kapcsolat, és mit csináltak együtt?
0: Igen, Hókásnak hívták, egy szürke póni volt, és nagyon-nagyon sok mindent tanított nekem. Hát, mint kezdőként nem tudtam azt sem, hogy hogy bánjak a lóval, és ő megmutatta, hogy igen, legyek vele türelmes, és hogyha én odafigyelek, akkor ő is tanít nekem, hogy mi a megfelelő bánásmód, ő mit igényel, és hogy tudunk boldogan, felszabadultan együtt dolgozni, hogy az ne legyen kellemetlen egyikünk számára sem. Figyelni kell a lónak a nonverbális kommunikációját, tehát ezt hívják a köznyelben lósuttogásnak. Érdemes odafigyelni a testbeszédére, mert a ló nem kommunikál szavakkal. A füleit megfigyelem, hogy előre, hátra, az izmai, hogy vannak merevek, meg van-e feszülve, mert a ló, ő egy menekülő állat. Tehát, hogyha van tere, akkor ő elsősorban megpróbál elmenekülni. Ha nincsen tere, akkor támad. Az embereknél is ezt ugyanígy felfedeztem. Tehát elsősorban nem azért támadnak, mert ők rossz indulatúak, hanem félelemből. És hogyha ezt megértem, és figyelem a lovat, hogy milyen nonverbális testbeszéddel kommunikál felém, és adok neki időt, akkor ő ezt meg fogja hálálni a bizalmával.
1: Találkozott-e pályafutása során agresszív lóval, akit ugye nem lehetett kiképezni?
0: Van egy ilyen személyes történetem, Angliában történt, egy 2 éves arab kancerról beszélünk, Szalama névre hallgatott, és ő úgy került oda az istállónkba, hogy azonnal támadott mindenkit, nem lehetett megközelíteni. Önála több mint 1,5 éves mindennapi rendszeres munka hozott egy eredményt, türelemmel, idővel, alázattal, és hogy biztonságban érezze magát. Ez volt a legfontosabb, hogy megteremtsük. És ő nagyon hirtelen egyik napról a másikra fordult át, és egy csodálatos ló lett belőle, aki pár verseny után kikerült Dubajba, és képzeljék el, hogy az arab lómagazin lehozta címlapon a lovat, annyira fantasztikus ló lett belőle. Onnantól semmi rossz indulat, semmilyen támadás nem volt belőle, figyelt a lovasára, és a legérzékenyebb ló lett belőle, akit én láttam az életem során.
2: Tappancs és társai.
1: A lókiképzésben tapasztalt Horváth Krisztina a Tappancs és társai című műsor vendége. Több száz lovat lovagolt be Krisztina. Gyakorlatilag mit kell ez a fogalom alatt, hogy belovagolni a lovat érteni?
0: Azt kell érteni, hogy fel tudjam helyezni rá a nyerget, a kantárt, a lovas fel tudjon ülni rá, és hát együtt tudjanak a hátáról is dolgozni a lovas, ne csak a földről legyen egy lókiképzés. És hogy ahhoz a lónak meglegyen a bizalma, hogy valaki az ő hátán ül, ő ezt elviselje, és így tudják kivitelezni akár a tereplovaglást, akár egy ilyen muravidéki vágtát.
1: Na most ön már menet közben megemlítette a lósuttogást, és közben azt is már kiderítettük, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb módszer, hiszen nincs recept, minden lóhoz más, megfelelő, egyénre szabott módszert kell alkalmazni.
0: A lósuttogás az nem egy varázslat. talán a legnagyobb hibákat ott követik el, hogy mindenáron irányítani akarnak, és egy bevett módszert szeretnének alkalmazni. De mint említettem, minden ló egy külön világ, egy külön történet, és valójában engem ennyi ló után már a lovak tanítanak. Én úgy megyek oda egy lóhoz, hogy szeretném megtudni, hogy ő kicsoda, ő mit érez, mert minden lónak van egy múltja, van egy idegrendszere, egy családi vérvonala. Ezért nincsen egyetlen egy bevett módszer, ami mindenkinél hatásos lehet. Tehát fontos a lókiképzésnél a rugalmasság, hogy tudjak alkalmazkodni, megkeresni azt az utat, ami mindkettőnket előre viszi. Akár egy gyerek lovagoltatásánál is az a fontos, hogy megkeressem, hogy az adott gyermeknek mi okoz örömet, ami a lóval együtt kivitelezhető, és mindkettő örömmel tudja elvégezni a feladatot, és ez hozza meg a fejlődést.
1: Ezért van a következő kérdésem, hogy amikor ugye a lóképzés folyik, mennyire szükséges párhuzamosan kiképezni a gazdit, illetve a lovast?
0: Nagyon fontos, hát ennélkül az összhang nélkül, a bizalom nélkül külön utakat járnak. Tehát fontos, hogy ők tényleg társként működjenek. Mert hogyha a gazdi jobbra szeretne menni, a ló meg balra, akkor abból nem lesz jó eredmény. Ugyanúgy a vágtán is. Tehát azért ilyen csodálatosak a Muravidéken a vágták, mert nagyon jó csapat alakult ki, és egymást segítik a lovasok. És van, hogy külső szemmel könnyebb meglátni, hogy a ló és lovas között mi az, ami hiányzik, vagy mi az, ami elvonta a figyelmét a megfelelő munkáról. És hogyha ez barátságosan egymás között segítő szándékkal kijavítjuk, akkor az csodálatos eredményt tud hozni.
1: Talán említsük meg, hogy milyen módszerek a beváltak, illetve mit alkalmaznak mostanában.
0: A legfontosabb talán nem is egy külön módszer, hanem a türelmet emelném ki, mert régebben a nem lósuttogás szemléletet figyelmen kívül hagyó embereknél fontos volt az, hogy siessek, minél előbb be legyen lovagolvaló, minél előbb haladjak felüljekre, de nem egyformák a lovak, ezért van, akinek több időre van szüksége. De szerintem az egyik legfontosabb az, hogy a ló igényének megfelelően haladjunk. Hivatalosan 6 éves kortól szokták ajánlani a lovaglást, de ez természetesen egyénfüggő. Attól függ a szülő is, hogy mit enged meg. 6 éves kortól van egy olyan stabilabb ülés, ami kivitelezhető és biztonságosnak mondható.
1: Ez a lovasra vonatkozik, és a lót mikor szabad kezdeni képezni?
0: Az angol terivéreket 1 éves korukban lovagolják be, de a ló az 5 éves koráig csikónak számít. Ezért semmit nem veszítünk azzal, hogyha 3-4 éves koráig várunk vele. Természetesen a földről való munkát minél előbb elkezdjük, hozzászoktatjuk a személyiségünkhöz, az ember közelségéhez, azzal apró lépésekkel haladunk, viszont érdemes megvárni, amíg a csontozata és az izomzata megfelelő erősségű lesz.
1: Szeretni kell az állatot, hogyha vele foglalkozunk, vele akarunk bármit is kezdeni, de tudjuk kényeztetni és ezzel elrontani a lovunkat?
0: Természetesen a lovak személyisége is különböző. Tehát vannak dominánsabb állatok. Ott a belső egyensúlyunkat kell megteremteni és határozottan fellépni. Van ezzel ellentétben pedig olyan ló, aki érzékenyebb, ott egy apró kézmozdulat is elég, hogy ne ijesztő legyen számára. Viszont egy erőteljesebb, dominánsabb lónál határozottabban kell felemelni a kezemet, kihúzni a vállaimat, hogy érzékelje, hogy én stabilan ott állok, és mondjuk nem lökhet fel.
1: Szóval a határokat minden élőlénynél meg kell húzni, attól függ, hogy milyen természetű, olyan erősen vagy olyan szilárdan.
0: Ez pontosan így van, ahogy megfogalmaztad, figyelni kell arra. Ezért mondtam, hogy minden lónak saját személyisége van, és fontos, hogy a gazda ismerje a lovát, és ezért együtt tudjanak dolgozni. Viszont nem szabad, hogy a ló irányítson mindenben. Főleg kis csikókorban érdemes ezt megtanítani, és akkor onnantól együttműködésre lehet számítani.
1: Olyan lelkesen mesélt élete ezen szakaszáról. Hadd kérdezzem meg, miért hagyta abba ezt szakmailag?
0: A mindennapjaimban szeretem, hogy ez már csak hobbiként vesz részt, mert több mint 10 évet tanultam ajurvéda konzulensnek, természetgyógyásznak, és szeretnék az embereken segíteni.
3: Azért, hogy adott esetben tudjuk, hova vihetjük kedvencünket megelőzés vagy gyógykezelés céljából, folytatjuk a minisorozatot, a Murővidéki Állatorvosi Rendelők tevékenységének bemutatását. Ezúttal a Lendvai rendelő van soron, nevezetesen a Lendvai Állatorvosi Állomás Kft., amelyet Mateja Kolár igazgató és egyben állatorvos vezet.
4: To vse, kaj ste povedali, drži, k nám prihajajo stranke z svojimi ljubljenci.
5: Igen, így van. Ügyfeleink kedvenceikkel jönnek hozzánk, de feladatunk a haszonállatok, illetve a tenyészállatok gondviselése is. Tehenek, lovak, sertések és más állatok ellátását vállaljuk. 24 órás ügyeletet is tartunk. Munkakörünkbe tartozik mind a megelőzés, mind a gyógykezelés. Gyakoriak az elektív, azaz tervezett beavatkozások, amihez az ivartalanítás is tartozik. Amit nálunk jelenleg még nem végzünk, az a kemény szöveti műtétek, illetve csontok és mozgószervek operálása. A munkaközösségünkben jelenleg 6 alkalmazott van, 5 állatorvos és egy egészségügyi technikus. A nyitvatartási időt a közelmúltban módosítottuk, így munkanapokon dél és délután 1 óra között nem fogadunk ügyfeleket. Ilyenkor végezzük el a papírmunkát, illetve a számítógépes teendőket, és elintézzük azokat az ügyeket, amelyeket az ügyfelek jelenlétében nem lehet. Egyébként a munkaidő 8-tól 18 óráig tart, de amint említettem, állandó készenlétben vagyunk, és 24 órás ügyeletet tartunk. Az ügyelet igénylése esetén általában a kisállatokat, kedvenceket behozzák a rendelőbe. Ez azért is előnyösebb, mert itt a diagnosztikát egyszerűbben és alaposabban, és nem utolsó sorban kedvezőbb áron tudjuk elvégezni. S ha már az árakat említettem, az állatorvos kiérkezését az ügyfélnek meg kell fizetnie, és az ügyeletben elvégzett szolgáltatás is valamivel drágább, mint egyébként. Amennyiben valakinek szüksége van ránk, a vezetékes telefonszámot kell hívni, amely ügyelet alatt az ügyeletes telefonjára van irányítva. A terepen a haszonállatok esetében az ügyeletet a Chantel állatorvosi rendelővel közösen valósítjuk meg. A kisállatok kapcsán az ügyeletet csak mi látjuk el, és egy külön mobil számra várjuk a hívást.
4: Za male živali imamo poločeno dežurstvo za male živali in tudi posebno številko.
3: A Murővidéken 8 állatorvosi rendelő van. Milyen az együttműködés?
5: Azt hiszem, azon ritka rendelők egyike vagyunk, amelyeknek a szomszédos, de a távolabbra eső állatorvosi rendelővel is korrekt viszonyuk van. Ugyanis meggyőződésünk és tevékenységünk alappolitikája, hogy az állatorvosi szakma azok közé tartozik, amelyekben kötelező az együttműködés. Előfordul, hogy nálunk tartalékban van egy adott gyógyszer, amely egy másik helyen hiányzik, és kölcsönadjuk. Vagy amikor egymást felhívjuk, és tanácsot, ötletet kérünk, megosztjuk a tapasztalatainkat, és így előre tudjuk, hogy egy adott esetben mire kell számítani. Úgy hiszem, ez rendkívül fontos, mert a pacienseink javát szolgálja. Részünkről ez a korrekt eljárás. Például, ha olyan esettel szembesülünk, amely túlszárnyalja a képességeinket, nincs megfelelő felszerelésünk a diagnosztikához, akkor az esetet továbbadjuk. Hiszem, hogy ez a korrekt eljárás.
3: Az állatorvosoknak kötelességükön túl is olyan szituációk adódnak, amikor kénytelenek a szokottnál is szélesebb körben továbbfejleszteni tudásukat. Például, amikor a közelben kialakítanak állatkertet, és a szokványos állatok mellé majmok és alpakák is kerülnek a páciensek körébe.
4: Tudi to, ja. Viszont veterina, tako kot humana medicina, vedno so neka...
5: Hát igen, valójában az állatorvosi szakma hasonló, mint a humán medicina. Mindig vannak új felfedezések, új gyógyszerek, új módszerek, új betegségek és patológiák. Állatpácienseink nem utolsó sorban egyre idősebbek lesznek, és az elért hosszabb életkor is bizonyos egészségügyi panaszokkal jár. Olyanokkal, amelyekkel állatorvos kollégáink évekkel ezelőtt csak itt-ott találkoztak, vagy egyáltalán nem foglalkoztak velük, hanem azt az utat választották, amelyet mi most a legutoljára hagyunk. Megváltozott az emberek a gazdi gondolkodása, hiszen fontos számukra, hogy állataik egészségesen minél tovább velük maradjanak. Szóval elkerülhetetlen a szakmai továbbképzés. Az állatorvosi kamara is meghatározza azt a bizonyos pontszámot, amelynek elérése kötelező, és szakszerű cikkírással vagy előadásokon való részvétellel érhető el. Ez így van jól, hogy valamilyen módon rákényszerülünk a tudásbővítésre. Nem utolsó sorban minden jó állatorvos érdeke, hogy az aktuális dolgokról folyamatosan értesüljön. Hát az említett majmok és alpakák érdekes állatok, amelyekkel mi is ismerkedünk. A tulajdonos is gyakran kapcsolatban van a másik állatkertekkel, és az etéren tapasztaltabb állatorvosokkal. Mi is kollégáinkat kérdezzük, akik talán többször találkoztak ezekkel az egzotikusnak mondható állatokkal. Hát igen, mindig van valami új és érdekes.
3: Tjásá Zsirdin Zsálik állatorvos, a Kis Állatambulancia egyik oszlopos munkatársa. Mi mindent tudnak nyújtani a négylábú kedvencek egészségének megőrzése és helyreállítása érdekében a Lendvai rendelőben?
6: A közelmúltban az állatorvosi rendelőt felszereltük a legújabb műszerekkel. Új, nagyon jó minőségű ultrahanggal rendelkezünk. Új fogászati röntgenünk is van, ami még talán nincs minden muravidéki rendelőben. Ez lehetővé teszi a korszerűbb fogászati beavatkozások kivitelezését. A lágy szövetek esetében sürgős műtétet is végzünk. A sebészeten belül nem vállaljuk az ortopédiai beavatkozásokat. A belgyógyászati orvoslás a külső laboratóriumok közreműködésével valósul meg. A levett mintákat akkreditált és megbízható intézményekben vizsgáltatjuk. Más állatorvosi rendelővel is rendszeresen együttműködünk. Tehát, ha valamire képtelenek vagyunk, vagy nem rendelkezünk elegendő tudással, kollégáinkhoz fordulunk segítségért. A gazdiknak azzal is segítünk, hogy mi vesszük fel a kapcsolatot az állatorvos szakorvosokkal, majd tovább utaljuk a kedvencet.
7: Pomagamo tudi na ta način lastnikom, da recimo mi stopimo v kontakt z specialisti, pa jih potem napotimo naprej.
3: Az adott lehetőségek mellett milyen a kedvencek egészségi állapota?
6: Ezt nehéz megítélni. Lehet, hogy ma olyan dolgokat is diagnosztizálunk, amit egykoron egyáltalán nem vettünk észre. De most, amikor az emberek gyakrabban kerülnek kapcsolatba kedvenceikkel, a normálistól való eltéréseket hamarabb megállapítjuk. Meg hát az elmúlt években a diagnosztika terén is nagy volt az előrehaladás. Sok mindent, ami régen normálisnak tűnt, illetve nem volt kórosnak tekinthető, a mai diagnosztikával felkutatható, és sok esetben bizonyítható, hogy az elváltozás egy kóros folyamat. Például pont most van egy szukakutyánk kórházi ellátásban, aki szokatlan tünetekkel jött hozzánk. Amikor még nem voltak diagnosztikai vizsgálatok, azok után, hogy a gazdi megfigyelte, hogy a szukának fokozott az étvágya, és nagyon gyarapodik a súlya, régen ezt gyorsan elintézték volna, mondván, túlsúlyos, ne etessék annyira. Most azonban már különböző diagnosztikai eljárások léteznek, és azt állapítottuk meg, hogy ez esetben nagy valószínűséggel hormonzavarról van szó, és nem normális, hogy ennyit eszik és hízik.
3: A gazdik néha akarattanul is hibáznak kedvencük gondozásánál. Mi az ön tapasztalata?
6: Régen akkoplaltatás,
8: amikor az állatot nem etették rendszeresen, állatkínzásnak számított. Jelenleg ezzel szemben az irányelvek szerint állatkínzás a túlzott etetés, illetve a túlsúly. Előfordul, hogy a gazdinak az olyan szimpatikus, amikor a kutyus vagy a cica még kér az eledelből, tetszik nekik, hogy kedvencük a gömbölyded. Valójában emiatt sokkal több egészségügyi panasz alakulhat ki. Ez lenne szerintem a fő hiba nálunk, újkori gazdiknál, akik talán egy icipicit túl kényeztetjük a kedvenceinket. Vagyis mi hisszük azt, hogy kényeztetésben részesítjük az állatot, igazából pedig ez így nem jó.
3: Az utolsó téma, amelyről Tyása Zserdin Zsálig állatorvost faggattuk, a megelőzés volt.
8: A megelőzéssel kapcsolatos kérdésekkel és egyéb tanácsadásra bármikor felkereshetnek bennünket. Amikor új gazdi jön hozzánk, elmondjuk neki, hogy kedvence esetére milyen megelőzési intézkedések javallottak. És a kérdésekre is szívesen válaszolunk. A prevencióról meg mindannyian tudjuk, hogy beletartozik a védőoltás, minőségi táplálék, parazita ellenes szerek, a veszélyes helyzetek mellőzése, természetesen az ivartalanítás, ami individuális döntés, és amikor az állat nem ivartalanítható, erről külön elbeszélgetünk a gazdival.
3: A nyár derekánál tartva Tappancs és társai a műsor készítőjével közösen arra kérik az állatbarátokat, állattartókat és a kedvence gazdít, hogy a meleg időjáráshoz igazítsák a gondozást. Az állatnak is kell az árnyékos, hűvös hely, ahol pihenhet. Továbbá elegendő friss víz és megfelelő eledel. A sétáltatást pedig a megfelelő hőmérsékletek idején valósítsák meg. Tudják, ha tenyerüket képtelenek 10 másodpercig az aszfalton tartani, akkor a forró talaj a kedvencük mancsát is megégeti. És még valami, a kóborállatoknak, madaraknak és méheknek is helyezzenek el itatokat. A kóborcicáknak adományozott eledelt pedig a Lendvai RTV stúdióban is leadhatják. A júliusi műsor Horváth Krisztina, Mateja Kolár, Tyása Zserdin Zsálik, Király Boglárka, Bacsiász, Navucsák Filip, Király Tomislav, Torma Róbert és Cigán Szilvia jóvoltából állt össze. A következő epizód közvetítésére augusztus 29-én kerül sor. Köszönjük figyelmüket, és legközelebb is tartsanak velünk!

Ugye kezdhetünk újból minden, s jöhet a jó. Vagy hazudhatnád, hogy lehet újra szép.

0: mondni.
1: Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon elrévedezni némely szabadon. Mint alkonyék felhőjén, mely ragyog, és rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom, mi ez, de édes ez. Egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tetőn, holott borongón már az este jön. Én nem tudom, mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem. Szavait sejme szíven sémokat, mint márciusi szél a sírokat. Én nem tudom, mi ez, de jó.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.